0: halak specialisták, akik sehol máshol nem nyert. Például Ivan Lendl például soha nem nyert Wimbledonban.
1: Most hallasz minket, Andis?
2: Visszajött.
0: Szuper.
2: Onnétól hallottam, hogy a salakért és a füvet magasabbra adják. Gondolom a teniszről beszélget.
0: Igen, meg másfajta füvet is használnak egyébként, mint amit korábban. Mondom, az a cél, hogy a különbséget a gyors lassú pályák közt csökkentsék.
1: Hát egyszer láttam egy olyan leírást, hogy a legmenőbb, mint a Real Madrid, a Barnabó Stadionban, milyen a fű. Hát az szinte már nem is tudom, ilyen műanyag fű, tehát rendes fű, de olyan alépítménye van, meg ilyen vízzel vezető, meg hozzávezető, meg mit tudom, ilyen fűtő, meg szerdőztető rész, meg mit tudom.
0: Hát azt mondtam egyébként szerintem már, hogy van egy olyan amerikai foci stadion, szerintem az Arizona Cardinals, de most ebben nem vagyok biztos, ami ugye csarnok, és egy ilyen tálcán az egész füvet, az egész pályát ki lehet húzni a szabadba a napra, hogy naposztassák, szellőztessék, hihetetlen.
1: Sétás.
0: Ja.
1: Na, a másik a Peres ügyről eszembe jutott, hogy a múltkor itt aggódtunk, hogy ez a semmilyen ügy, ez hogy fog befejeződni.
0: A Zsolti
1: hát
0: bácsi?
1: Én nagyon úgy látom, hogy zátőre futott a... Hát,
0: úgy tűnik, igen. Pedig annyira biztos voltál benne te is, hogy vannak bizonyítékok.
1: Hát, engem úgy tájékoztatok.
0: Persze, világos, értem én csak.
2: Semmilyen ügy?
1: Igen.
0: Hát a Zsolti bácsi ügy, ugye.
2: Ja, hogy bocsánat.
0: Ami azért ne is nevezzük semmilyen ügynek, tehát azért legalább minden.
2: Nagyon csodálkoztam, hogy a papó itt milyen kapcsolatokat tud a... Hát végül is az ő világában ez nem csoda.
1: Mi az ő világa?
0: Hát a te világban hát mindenkit értem, ismersz.
2: Hát igen, hogy sok információ eljuthat hozzád rengeteg embertől, és ebből biztos, hogy vannak olyanok, akik leteszik a szentesküt, hogy ők tudják, és egyebek. Azt nem hiszem, hogy elült volna.
1: Hát
2: én nem hiszek ebbe.
1: Két hónapja biztos, hogy nem hallottuk még a nevét se. Már pedig akkor olyan forró krumpli volt, hogy úgy tűnt, hogy órák, vagy fél napok, vagy napok kérdése, hogy nagy leleplezés lesz, és kipattal a nagy botrány. És...
0: Hát nem véletlen, hogy kivették a parlamentből. Most majd lesz a KDNP-nek tisztújítása, most kíváncsi vagyok, hogy marad-e ő elnök. Az megint csak egy marker lesz.
1: És pont ezzel aggódtam,
2: figyeljetek ide, én azt gondolom, hogy az a stratégia, vagy taktika, nem tudom micsoda, hogy neked van 50 kártyád, és azt a népszerűséged érdekében azonnal ki kell játszani egy partin belül, ez nem így van. Hát ráérsz még kijátszani, nem? Még egy választást meg lehet nyerni vele.
0: Hát én ezt nem nagyon hiszem.
2: Nem hiszed el?
0: Nem.
2: Lehet, nem tudom.
1: Ezt én is máshogy
2: mondom. Én nem, én azt
0: figyelj,
2: gondolom.
0: Figyelj, ha ez igaz lenne, és bebizonyosodna, ez olyan szinten égne rá a teljes ókormánypártokra, hogy abból nem lenne kiheverés egyáltalán. Tehát ez...
2: Hát lehet, hogy igazatok van. Én mondjuk a KDNP-nek a történetét most úgy látom, hogy enélkül is lenullázódott, tehát nincs szükség rá.
0: Hát jó, de a KDNP az nem. Soha nem volt egy létező párt, tehát most ugye egyedül akarnak elindulni a választáson. Most volt valami időközi választás, ilyen önkormányzati, amit a Fidesz jelöltje nyert, és volt egy jelölt, akire nulla szavazat érkezett. Tehát ezt nem is értem, még ő se szavazott saját magára. Tehát ez elképesztő. De hát a KDNP ez körülbelül ilyen. És mondom nekem, én megfordultam néhányszor egyik ilyen intézményüknél, és annyira bájos, ahogy úgy csinálnak, mintha ők egy igazi párt lennének. Tehát tényleg, ez egyszerűen csak mosolyogtam rajtuk, hogy ez tényleg elhiszitek, és el... Hát és majd most, hogyha szavazni kell rájuk, hát most ez azért érdekes lesz. Egy Sesztákkal, meg egy Hankóval a soraikban egyébként, by the way.
1: Én egyik olyan embert kérdeztem meg. Mondja.
2: Bocsánat, mire újra szavaznunk kell, az ugye a testvérek között is 4 év múlva lesz. Lehet, hogy ezekre az emberekre és az ő történetükre már nem fognak emlékezni. Én hiszek abba az összeesküvés elméletembe, ami arról szól, hogy bizonyos ügyeket ráér elővenni az ember akkor, amikor eljön az ideje, hogy szüksége lesz rá. Nem beszélve arról, hogyha ez a jó ember, ez tényleg az, akinek itt sejtették, minél tovább lebegtetik ezt az ügyet, annál szörnyebb lesz az élete.
0: Hát, az biztos.
2: Gondolom el, hogy évekig rettegnie kell, hogy melyik nap jönnek elő. Semmit nem mer majd csinálni, mert amint megmozdul abba a pillanatban először. Tehát nem tudom, lehet, hogy ez túlzás, ez az én gondolkodásom ebbe az ügybe, de miután mondjuk meg őszintén, hogy az egész kormányváltásnak az adóásza volt ez a Szőlő utcai ügy, igaz?
0: Igen.
2: Akkor tényleg fölmerül bennem is a kérdés, hogy akkor miért nem csinálunk semmit?
0: Hát igen, szóval az a helyzet, hogy...
2: Nincs bizonyíték? Vagy?
0: Nem, tehát én továbbra is azt mondom, hogy ne prejudikáljunk itt a semmilyen, tehát ne legyen ez semmilyen ügy, mert ez olyan bután hangzik így, de viszont azt mégiscsak illene kinyomozni, hogy ki volt az. Hát azért ezt nem gondolnám akkora ördöglakatnak.
1: Én meg egy olyan embertől kérdeztem meg, aki sokszor exponálta magát ebbe az ügybe, és megkérdeztem tőle, hogy egészen biztosak vagytok, hogy ő az, mert hogyha nem, akkor rettenetes gáz, amit megy, hogyha egy ártatlan ember, teljesen mindegy, hogy milyen pártállású, ezt nem lehet megcsinálni egy emberrel, ártatlan, ez borzalmas. És ráadásul...
2: De miért? Mit csinál? Papó, mit csináltak vele?
0: Hát hírbe hozták.
2: Őt?
1: Abszolút hírbe hozták. Abszolút hírbe hozták.
2: A nevét nem ejtette ki senki felelős ember.
0: Hát én is így gondolom, igen, tehát a parlamentben volt egy felszólalás, azt hiszem az Arató Gergely tette, tehát nem az, akiről Pappó beszél, amikor szerintem szintén nem volt megnevezve, csak kvázi neki tették föl a kérdést, hogy ki volt az, és akkor ő állt, ő fölindultan, és tulajdonképpen rántotta magára ezt az egész ügyet, de szóval az, hogy nem mondták ki, csak mondjuk így rámutatott, az tulajdonképpen ugyanaz, mint aki mondta volna a nevét.
1: Ugye mondta, hogy szeretnénk tudni, ki az Zsolti bácsi, és 300 ember nézett egy emberre rá. Tehát ez...
2: Én nem azt mondtam, hogy nem megalázó. Én csak azt mondtam, hogy ha ez egy jogi esetté válik, kérdezek én tőletek valamit, nem tudok róla, mert tájékozatlan vagyok. Indított ő bárki ellen rágalmazási pert?
1: Na, hát ez jó kérdés, nem, szerintem nem.
2: Minden.
1: Mert
2: nem rágalmazták meg.
1: Mert nem rágalmazták meg, tehát...
2: Így van.
1: De ez pont ez volt a szemétség oldala az egésznek, hogy úgy lehetett heteken keresztül, de 10 napon keresztül nagyon intenzíven ezt a dolgot hallani, meg podcastokat erről, meg mi az isteneket, egyebeket, hogy nem mondták soha ki a nevét, csak folyton, nem lehetett másra gondolni, és az egész erre volt kihegyezve.
0: Igen, hát ugye ez egy ilyen öngerjesztő dolog volt, nem mondták ki a nevét, majd mindenki elkezdett róla beszélni, és aztán úgy jöttek ki az újabb és újabb podcastok akár, hogy ezt nem cáfolták soha, tehát nem mondták azt, hogy bocs, mi nem mondtunk nevet, mi nem gondoltunk személyesen senkire, tehát ez így lett fölgerjesztve ez az egész történet.
2: Hát abba azt hiszem most, hogy így beszélünk róla, egyet tudok érteni, hogy ha egyszer az életbe kiderül meggyőző módon, hogy nem ő volt, az legalább úgy visszafelé fog elsülni, mint ha igen.
0: Igen, de ugye ezt a Tisza egyáltalán nem vette magára.
2: Az, hogy miért nincs, és miért nem történik semmi, azt nem tudom, mert ott elvesztettem a fonalat, mert voltak mindenféle ilyen fiatal srácok, akik ugye már kikerültek a javítóból, akik a koronatanú, meg és ő majd a jövő héten elmondja, hogy emlékeztek ezekre a történetekre. Nem tudom, hogy bárki elmondott bármit.
0: Nem. Hát ez a Bangó volt Sándor ügy.
2: Tetetlen tanúvallomás, egyáltalán tanúvallomás. Az a másik kérdés, hogy ha az az illető, az a gyerek, akkor a fiatalember, aki ebbe érintett volt, legjobb tomásom szerint az ügyészségen tanúvallomást tett.
0: Én azt hiszem, hogy végül is nem tett.
2: Kérdés, mit
1: szerintem nem tett. Csak be volt
0: úgy hintet, volt, hogy bemegy, és aztán nem ment be. Talán. Viszont
2: igazad van, és sajnos megint elment a hangot.
0: Sejtettem.
2: Bocsánatot kérem.
1: Öngyilkos egy kísérlete volt neki, amit tudunk. Igen. De én is úgy tudom, hogy nem ment be. Na szóval, ebben a pillanatban még úgy áll az én fejem, hogy ez egy nagy disznóság így. És ezt nem lehet megcsinálni valaki, csak hogyha halál biztosan vagyunk, hogy ő az.
0: Az a baj ezekkel az ilyen sztorikkal, amik tulajdonképpen egy vallomáson alapulnak, hogy a legnagyobb jó szándékkal is megvezethetnek téged. Tehát elhiszed neki, sok emberrel találkoztál, mondtad, hogy ez az ügyvéd, aki foglalkozik vele, ő is sok ilyen ügye volt, és teljesen biztos benne, és minden további nélkül lukra futhatsz. És most ezzel nem mondom azt, hogy itt ez történt, se pró, se kontra nem tudok nyilatkozni. Nem tudom, András, mutat valamit, vagy csinál valamit? Mert hogy nem hall minket, az nyilvánvaló.
2: Én nem hallom sajnos, úgyhogy...
1: De most az volt, hogy ha csak hallottad, mert felszólta neki.
0: Szerintem az tök magától mondta.
1: Ha. Mindegy, érdekes. Letettek, hogy a Bonyhádi... hogy is hívják ezt a Zománc edénygyárat bezárták. Leállították és bezárták.
0: Ez a Tisza kormánynak tudható be, mert amíg a Fidesz volt kormányon, addig nem kellett bezárni a Bonyhádi fazékgyárat.
1: Most ott lesz meg, hogy megpróbálja visszahozni az Andrist.
2: Viszont. Nem tudom, mi a csoda gombos, hogy a csoda ember mit nyomott meg, de ne menjen messzire.
1: Mit csináltál? Ezt mutasd nekem is, légy szíves.
3: Hát, ez bonyolult menni, nem működik el egyszerűen. Inkább ne, majd adáson kívül.
1: Jó.
2: Bocsánatot kérek, hogy
0: csak fülej, ha szükség lenne rád.
2: Én integetni tudok ilyenkor. Jó.
0: Na, vissza az Zománchoz.
1: Hát, kicsit sajnálom, már mi sem használtunk nagyon ilyen edényeket, van egy-kettő.
0: De milyen jók voltak ilyen, ezek, be, nem?
1: Meg ezek a pöttyös bögrék, meg ilyenek. Ez egy,
0: paprikás krumplinak más íze volt abban, mint a teflonban, nem?
1: Egyébként ilyen, lehet,
2: hogy... Milyenkben otthon más íze volt, mert időnként lepattogzott ez a... Ez a Zománc, és a nagymamám nem vette észre, úgyhogy és csak az a fekete izét láttam a lábosba, tehát akkor gyanúsá vált számomra, hogy meg kéne keresni magát a Zománcot is.
1: Ezért nem szabad használni egyébként a vendéglátóiparban, már jövőben be volt tiltva. Pont amit most mondtál, hogy amikor a Zománc megsérül, egy eséstől esetleg csak egy megüti magát, és ilyen leválások vannak, onnantól nem lehet rendesen tisztán tartani, vagy sokkal nehezebb, meg veszélyesebb, és ezért betiltották. Nem csak ezeket alumínium edényeket sem lehet használni. Van ez a HACCP nevű nemzetközi szabvány, illetve Európa Unió szabvány, csak az ennek megfelelő edényeket lehet használni. És hát ez is egy halálos ítélet volt a Bonyhádi fölött, és hát ez a rengeteg Kínából behoznak ilyen tűzománcos dolgokat, fillérekért, és amúgy pedig a zománcosok kimentek az igazat, és mindenféle csodabevonatosok, meg gránitbevonatos, meg teflonbevonatos, meg saváló, meg kerámia, egész egyszerűen
0: Na, hozzáteszem egyébként, hogy mindig az igazi réz edények a legkúránsabb dolgok, vagy annak van a legnagyobb presztízse.
1: Igen, mert nagyon finom lesz benne az étel.
0: Nem tudom miért, meg hát valószínűleg az a legdrágább, de egyszer anyámnak vettünk karácsonyra egy pár ilyen, ezért ilyen nyeles melegítőt, de egyszer se főzött benne. Az ott lógnak a falon, mert szépek.
1: A számomra a legkedvesebb konyhakép az volt, és úgy szerettem, hogy nekünk is ilyen legyen. Egy olyan angol konyha, ilyen tradicionális régi, masszív fából, kőből készült dolgoznak, és a tűzhely fölött egy ilyen rúd ment körbe, nagyjából, mint az asztal széle azt követte, és rá voltak akarszak különös serpenyők, mindenféle, vagy 20 féle, mindegyik részből volt.
0: Hát az úgy az igazi, hogyha konyhasziget van, és ott körben
1: igen,
0: van.
1: Igen. Aztán úgy jobban után nézve, hát egy családi házár.
0: Ennyi. Baromi nézve, drágák igen, voltak, azok drágák. Is pedig már vagy 20 éve vettük.
1: És úgy kezdődtek, mint azt meséltem, a tilos maratonokon a főzés, az egyik
0: születésnapra
1: kihoztam a rézbográcsot, és volt régebben egy olyan rézbográcsunk, amelyik szegecselve volt. Tehát nem egy darabból volt így ez a úgynevezett fémnyomással kisajtolva ez a bográcsforma, hanem ilyen
2: szegmensekből láttam olyan.
1: És képzeljétek el, hogy láttam nem messze Dunaharsánytól volt ez a mester, aki ezeket csinálta, és nem volt egy kezese. Így könnyök alatt amputálták, hogy vagy balesettől szörnyű balesetet ér, és nem volt karrierek folytatása. És ilyen különböző ilyen kesztyűszerűségben bújt bele az egy kampó, kalapács, vagy ilyesmi, és varázslatos ügyességgel összehozta. És néztük, hogy te jóság, az ördöggel cimborálom, fantasztikus, ügyes, és dicsértük meg minden. És mondta, hogy dehogy vagyok én ügyes, azt mondja, hogy nem az a lényeg, az a lényeg, gyerekek, nem az, hogy milyen karod van, meg ilyen, hanem ennek fejbe kell elkészülni. És ha egy fejbe elkészül, akkor kezemmel már csak kiügyeskedem.
0: Ha ilyen egyszerű lenne?
1: Hát nyilván nem ilyen egyszerű, de nagyon jó hangzott. És vidám ember volt, meg ilyen mesélős, anekdótás izé volt. És nagyon szívesen mutogatta, hogy dolgozik, meg mivel kell csinálni. Úgyhogy fantasztikusan érdekes volt. És azt profi szakácsok mondták, hogy a rézedénybe lesznek nagyon finomak az ételek. És hogy ahogy meg lehet mondani, főleg szakértő megmondja, hogy ez tűzön, melegedett gázon, vagy de vagy Isten
2: arázson.
1: Mikróba, azt megmondja. És ugyanúgy megmondja, hogy a rézedény, vagy vasedény zongorázni lehet a különbséget, hogy milyen lesz benne a kaja. Hát a télos maraton most már nem is tudom hány éve, csak ezébe főzünk rézedényekbe, úgyhogy...
0: De nem az volt, hogy ellopták a rézbográcsot?
1: Hát az egyik legszebbet ellopták.
0: Aha.
1: Azt a Bankító Fesztivál kézeladásot általában, mikor elfogytak a kaják, akkor még ott hagytuk a tűz körül a bográcsot, mert az egyik ilyen kedvenc foglalatossága, hogy sok emberek a végén a bográcsból egy kenyérhéjjal, meg mit a kenyérbéllel még kitunkolni a benne lévő maradékokat. Olyan hatalmasak, hogy a falukon egész sok minden ott marad. És aztán ezért nem vittük el rögtön a bográcsot, és mikor ezt akartuk szedni, addigra nem volt már meg. És egy-két ember emlékezett, hogy jött valaki, fölemelte, elvitte, arra felé vitték minden. És még feltételeztük, mivel azért nem van könnyű eltüntetni egy ilyen nagy bográcsot, hogy lehet, hogy csak bedobták a vízbe. És ezek két pasi könnyűbúvárok elmentek, és hétköznap végigúzták ott a partot, és megnézték. Találtak egy nagyon jó, nem nagyon jó, de nagyon jó pofa régi biciklit, ami legalább 20 éve benne volt.
0: Egy-két aranyórát.
2: De a bográs egyébként, nem került.
0: Egyébként így kell, megfogod, elsétálsz, biztos ismeritek, azt hiszem a Tabi Lászlónak van az a karcolata, hogy a vödör.
1: Az hogy van?
2: Hát a zseniális.
0: Ugye? Na mondjad akkor, András.
2: Nem azért vágtam, hogy mondja csak.
0: De nem.
2: A lényege az, hogy egy hadifogoly, aki végül is úgy döntött, hogy mit tudom én, az orosz hadifogságból elindul, és haza akar jönni.
0: Azt hiszem katona és, volt ő.
2: Katona, így van.
0: Igen.
2: És gyakorlatilag végig jött, mit tudom én, a fél Oroszországon, az Urálon túli területtől, és egy vödörrel. És soha sehol nem állította meg semmiféle ellenőrzés, mert nyilvánvaló, hogy katona vízért megy valahová. És így elsétált egy ilyen 3000 kilométert, egészen addig még így haza nem ért Magyarországra, ahol is itt egy ilyen csendőr megállította, és megkérdezte, hogy hova megy. És mondta, hogy vízért megy, és akkor kapott egy rohadt nagy pofont a csendőrtől, és megkérdezte tőle, hogy tudod, fiam, miért kaptad, azt mondta, tudom, mert nincs alja a vödörnek. Úgyhogy ennyi kell ahhoz, hogy te elmenekülj a hadifogságból, és végig hazasétáljál, úgyhogy, de hát a magyar csendőrnek nincs párja.
0: Úgyhogy a bográcsot is
2: hol van
0: csak
2: ez a hol van ez a kezetlen mester? Vagy ez mikor volt? Régen már?
1: Nagyon régen, 20, sőt, 90-es évek elején volt. 91-92.
2: Akkor már ne keressük.
1: Szerintem már nem.
0: Hát amúgy Romániában, Erdélyben árulnak ilyen részbográcsokat így az út mellett, már évek óta, de az biztos, hogy én mágnessel mennék oda, megnézzem, hogy az vajon micsoda, mert gyanúm, hogy az nem rész.
1: Tényleg ismertek ti azt az anyagot, ha már mágneses beszélsz, hogy szilícium-dioxid aerogél.
0: Azt most láttam, hogy ez egy, hát hogyha az, hogy ez valami gáz, amit ilyen gél formába valahogy össze tudnak szorítani, vagy én nem is tudom, hogy mit csinálnak. És hát, hogy ez valami nagyon diamágneses anyag.
1: Az előállításának a módja, hogy valamilyen kolloid állapotú, aminek az egyik a gél állapot, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a folyadékhoz hasonló az egész, de a folyadékon belül nagy rendezettsége lesz a molekula szerkezetnek. És molekula szerkezet lesz nem csak ilyen tessék-lássék ki hol van, hanem sorokba, oszlopokba rendeződve, szinte ilyen folyékony kristályszerűség az egész. Ilyen a majonéz is például, ami teljesen más állagú olajból és más állagú tojássárgájából lesz egy ilyen furcsa, konzisztens, egészen más fazonú.
0: Hát ennek van egy neve, csak most persze nem jut eszembe.
1: Hát ezek a kolloid állapotok.
0: Nem a kolloid, van egy másik neve erre.
1: Hát van a
0: szól.
1: Kolloid állapotok, van a szól és van a gél.
0: Na mindegy. Emulzió, bocsánat.
1: Emulzió, igen.
0: Ezt kerestem.
1: És na, hogy ebbe ez egy ilyen gélben a folyékony halmazállapotú összetevőt gázhalmazállapotúra tudja kicserélni. Ez egész különleges nyomás, meg főmérsékleti körülményeket kell teremteni, meg gondolom, még van még néhány ügyeskedés benne. De amikor ez megtörténik, akkor lesz egy olyan darab a kezedben, ami már szilárd, és sőt, nagyon szilárd, tehát majdnem, mint a kemény fának olyan erős anyagoknak van tulajdonképpen, csak lejteni nem szabad, mert törik, mint az üveg. És olyan könnyű, képzeljétek el, hogy ezt te már tudod, hogy egy ilyen pohárnyi darab, az 1 gram az egész, vagy még annyi sem. És ez egyben a létező legjobb hőszigetelő. És láttam a kísérletet vele, hogy két csoki nyuszit használtak föl tesznek. Mindegyik tesztben ez úgy nézett ki, hogy egy gázláng égett, ilyen bunzelégőszerűség. Fölötte az egyik helyen egy vékony üveglapot, ilyen hőálló üveg, a másik helyen pedig ebből a szilíciumdioxid aerogélből egy ilyen lapos darab, és mind a kettőnk a tetejére fölültették a nyuszit, csoki nyuszit, és elkezdték melegíteni egyforma lánggal. Hát a az első normális üvegből levő, ez pillanatok alatt átmelegedett, és elkezdte olvasztani a csokinyuszit, úgyhogy nem sok marad előle, már fél perc múlva se. A másik oldalon nagyon sokáig nem történt az égvilágon semmi, még egy olyan 4-5 perc múlva elkezdett, hogyha újjal megnyomtad, akkor már puha volt a nyuszi, de még akkor se kezdett el folyni. Szóval káprázatos hőszigetelő képessége van a dolognak, és ez a eddig a világon a lehető legkönnyebb dolog, amit ember állított elő, vagy amit lehet látni.
0: Azt olvastam, hogy annyira diamágneses, ha jól mondom, hogy két neodímium mágnes között lebegni tud.
1: Azt a...
0: Tehát így két oldalról oda tartod, ami nyilván erős mágnes, akkor úgy ott marad. De hát biztos olcsó lehet, tehát valószínűleg nem ezzel fogjuk szigetelni a házat a közeljövőben.
1: Most teszem már, és képzeljétek el, hogy a Kőbányán úton van ez a nagy kínai piac komplexum, uh-huh. és ott a műszak is árusoknál megjelent nem olyan régen a neodímium mágnesek. Úgy néz ki, mint a régen a két karú mérlegben rakott súlyok, csak nem egy gomba, tehát hanem egy karika, és de alul pont úgy néz ki, mint egy súly, de az különböző nagyságú vannak, és rá van írva, hogy hány kilogramot lesz, és fölcsattintod egy, mondjuk egy vaspolcnak az aljára, lefelé a karikában hány kilogram terhet.
0: Hát azt tetről régóta lehet rendelni, még gondoltam is, hogy kéne nekem ilyen, csak aztán rájöttem, hogy nem, mert rárakom a hűtőre, és soha nem szedem le róla.
1: Hát piszokórát kipróbáltam, és hát a Garni mesélte, hogy ezekben a szélturbinákban, a hatalmas uh-huh. szélturbinákban a körbe az álló részben végig ilyen kenyér, 2 kilós kenyér nagyságú mágnesek vannak. És azt mondja, ha ez egyszer fölcsatintod, azt mondja, hogy hidegvágóval nem lehet többet leszedni.
0: Pontosan kell akkor fölrakni, mert sajnos. Hát ezek nagyon picik is egyébként, tehát még egy ilyen, mit tudom én, vegacilinnyi méretű is úgy tapad, mint az istennyira.
1: Úgyhogy megmondod, hogy hány kiló szeretnél, akkor hozok neked ilyet. De rá van írva szépen, hogy...
0: Nekem mindegy, hogyha hozol, csak valami, csak hogy mi a mutatóban, én nem akarok ezzel kilókat emelgetni.
1: No, viszont csak ez a anyagról jutott eszembe ez a analógia. Emlékeztek rá, hogy pár évvel ezelőtt volt egy ilyen futam a hírekben, a televízió, hogy egy nő hazajött, egy fiatal csaj Svédországból, és nagyon csúnya dolgokat mondott, hogy Svédországban milyen rossz lett a...
0: Na de ő valami beépített ember volt, vagy valami...
1: Közbiztonság, nem lehet végben az utcán, mert ez meg az is, hogy szinte hazamenekült, mert olyan állapotok vannak,
0: igen.
1: És akkor hát így szinte pellengér lehet állítva, hogy összesen hazudik meg valaki, be akarta szerintem az egész a tulajdonképpen a migráció ellenes hangulatot próbálta élezni, hogy tehát persze azért van ilyen, azért vannak ilyen állapotok Svédországban, mert ők sok menekültet befogadtak, és hát tessék, ez lett a vége. És a mi buborékunkban levő sajtó, meg internetes portálok lehúzták róla a keresztjét, és megszólaltattak Svédországban élő diplomatákat, ezek azok, hogy megcáfolták, vagy nem úgy van. És mit néztem meg a múlt héten? Egy filmet a Svédországról szólt, és hát nagyon keményen az volt benne, hogy néhány évvel ezelőtt Svédország volt a kultúra és a nyugalom, meg a tiszta levegő, meg a csomó ilyen pozitív dolognak a manifestumai, a példakép, és a de jó lenne, ha nálunk is kezdetű mondatoknak a eredete. vagy célpontja, és hogy rettetesen megváltozott a helyzet a migráció miatt, mert hogy túl sok embert engedtek be, és ráadásul egyáltalán nem követelték meg, hogy itt meg kell tanulni svédül, meg kell tanulni a svéd tradíciókat, történelmet, meg ilyesmit, meg hogy esetleg dolgozni, munkát vállalni, és a többi, és a többi. Mert az volt a jelsz, hogy multikulturális, hogy ide jön, és legyen olyan, ami olyan vallás, olyan társadalmi berendezkedésű, kultúrafogyasztó, mint amilyen volt otthon is, hiszen ezzel színesedik a világunk.
0: De hát ott ennek hagyományai is vannak. Én nem tudom, már gyerekkoromban emlékszem fekete bőrű sportolókra, akik svédek voltak. Tehát szerintem sokkal hamarabb voltak svéd ilyenek, mint mondjuk németek. Mondjuk a francia az más történet, mert az ott... Tehát,
1: ők nem. A gyarmat miatt voltak más helyzetben. Na, mindesetre most perfekt úgy áll a helyzet, hogy a svéd kormányok tehetetlenek voltak, és mostani kezdete ezzel foglalkozni keményen. Per pillanat 12, magyar pénzben 12 millió forintot ajánlanak föl minden Svédországban élő, de más identitású vagy etnikum embernek, hogy ha elhagyja az országot, ennyit kap.
0: De nem az van, hogy most választások lesznek ott is, és ott is a szélső jobb áll?
2: Voltak.
0: Bocsánat.
2: Nem nyert a szélső jobb, ha jól tudom, akkor nagyon-nagyon minimálisan a nem szélsője, nem tudom mi a nevük, nyert, úgyhogy nem lett szélső jobbos kormány a Svédországnak, de szinte egyforma volt az elért eredménye két oldalról, tehát rettetesen megerősödtek ott is. Úgyhogy ennek biztos azért megvan az oka. És vannak olyanok, akik ezért a pénzért hazamennek?
1: Erre miről nem tudok beszámolni, ezen van benne, de ontották a számokat egyébként, hogy per pillanat a vezető nyugalmi legbékésebb helyből per pillanat a európai sereghajtói lettek, és a 1000 lakos, vagy 100 000 lakosra jutó gyilkosságoknak a száma, meg ilyen durva bűncselekmények, meg rablások, meg egyébként, de per pillanat ők a piacvezetők.
0: Hát Vejnit megkérdezhetné valaki, aki nappal beszél vele.
1: Úgyhogy teljesen megdöbbentem.
0: Ja, inkább nem mondok semmit, mert...
1: De.
0: Nem, az a baj, hogy nem emlékszem, én valamikor néhány hete olvastam erről, hogy az oké, hogy mit tudom én, 300%-ot emelkedett az erős szakos bűncselekmények száma, de még mindig baromi kevés. Tehát ami százalékosan, tehát milyen bázisról emelkedtél, az nem mindegy.
1: Hát hogyha európai szakosítás, a bázis az nem tudom, ide ott az országhoz hasonlít, és a többi országhoz képest áll.
0: De én meg azt olvastam, hogy nem a többi országhoz hasonlít, de azért mondom, hogy nem készültem erre, és azért nem emlékszem, nem ezért nem emlékszem, hanem mert hülye vagyok és öreg, hanem de hogy úgy rémlik nekem, hogy itt százalékos emelkedés volt, és a saját korábbi, mint hogyha inflációt számolnál, ahhoz viszonyították, és ott nagyon kicsi bázisról indult, és még mindig alacsony, de rá lehet mondani, hogy x százalékos emelkedés. De nem akarom ehhez kötni az ebet a karóhoz, mert még egyszer mondom, ez csak ilyen halvány emlék nálam.
1: De engem könnyű megvezetni, nagyon bizalommal, úgyhogy átkörülöm nektek a filmet, nézzétek meg ti is, egy olyan negyed órás körülbelül.
0: Jó.
1: És?
0: A negyed órás, akkor azt még vállalom.
1: Mit akarsz, hogy te hosszú filmeket szoktál nekem adni? Tartom én a filmet,
0: na jó, de hát azt te mondtad, hogy meg akarod nézni.
1: Te meg negyed órába húzod meg a izét.
2: Már mit néztél meg a Tarvélától?
1: Hát a...
2: Satán Tangot?
1: Azt a Weltmeister, a Weltmeister harmóniákat.
0: Az egy nagyon jó film szerintem.
1: Próbáltam megnézni, de...
2: Én bocsánatot kérek így, hogy közbevágok, én már önmagában az, hogy eljutottál odáig, hogy elkezdted, én meg számomra már az is egy óriási hogy mondjam, tiszteletet érdemel, mert én a sátán tangónak azt hiszem 8-10-szer futottam neki.
0: Na de a sátántangó az fekete öveseknek való, tehát azért mondtam én, hogy a panel kapcsolattal igen. Érdemes elkezdeni a családi tűzfészekkel, azokban olyan mélyen van benne a kádárrendszer, hogy az valami döbbenet, tehát a, és úgy, hogy különösebb eszközök nélkül, tehát amikor a panel kapcsolatban például elmennek valami bálba a Pogány Judit meg a Koltai, és akkor a Koltai ott berúgva gajdol meg énekel valakivel, és akkor a Koltai énekel, és a Pogány Judit egy szót nem szól, csak az arcát lehet látni folyam hosszú percekig. Az szerintem egyszerűen az egy zseniális snit például.
2: Nincs kizárva, hogy rossz start, hogy mondjam, rossz időszakát kezdtem el nézni, amikor már kiforrott rendező volt, és a csúcsra ért a sátántangóval, korábbról kellett volna filmeket keresnem, de akkor ezt meg fogom tenni.
0: Be kell vallanom, a sátántangót én sem láttam még, tehát nekem is ahhoz, már többször megpróbáltam rákészülni, de aztán azt a tanácsot kaptam, hogy nézzem úgy, mint egy sorozat lenne így egy-egy óránként, és az még lehet, azt hogy
2: hiszem,
0: működne.
2: Azt hiszem 6 óra vagy 8, nem tudom mennyi.
0: 6-nál több, talán 7 körül, de most nem
2: igen,
0: is tudom.
2: Igen. Viszont büszkén elmondom, hogy elolvastam.
0: Na. Hát akkor igen, te már mindent tudsz.
2: Tudni tudom, tehát könyvben, megmondom őszintén, hogy annyira nem volt, hogy mondjam, tehát az nem volt egy kínszenvedés, mert valahogy a könyvet túl tudtam rakni. Mint ahogy a Krasznahorkainak, ugye, amikor divatba került itt, akkor én is beleestem abba, hogy akkor mi mindent nem olvastam, és egyebek, és igen, jó, most olvashatók és olvasmányos könyvei vannak. Kicsit nehéz megszokni azt az írás ritmust, amikor elkezdi a és 400 oldalon keresztül tart a mondat. Uh-huh. Tehát nincsenek vesszők, meg pontok, meg egyebek, tehát fűzi a gondolatokat, de az mehet. Tarbélával még nem tudtam ide, de akkor most megpróbálom. Legközelebb beszámolok.
0: Azért ne érezd kötelességednek, csak hogyha... Meg a papónak is azt mondtam, hogy ne kínozza magát. Hogy? Tehát ahol van olyan, akinek ez nem jön be, tehát ne érezzétek úgy, már elnézést kérek.
2: Mi volt
0: ez
2: mit ajánlottál, hogy mi a címe, amit nézzek meg?
0: Hát a korai panel. Filmjeit, a panel kapcsolat, meg a családi tűzfészek, ezek szerintem teljesen jók, és szóval ezek narratív dolgok, tehát ebben van történés. Tehát nem olyan azért, mint a sátántankó.
2: Hát az egy kicsit nehéz volt nekem. Megpróbálom, mert annyit illik tenni ezért az emberért. Ha már a világ ilyen szinten elismerte, akkor legalább ennyit tegyek meg. Mindegy.
1: Hogy kérdezik, hogy ti láttátok a Fellininek a Casanováját?
0: Hát szerintem, én szerintem nem, mert amikor ez ment, akkor én gyerek voltam, és ezek ugye erősen korhatáros filmek voltak, és engem nem engedtek be a moziba ezekre.
1: Andis, tehát ez?
2: Én szerintem láttam.
0: Ebben van a Lendelon?
1: Nem.
0: Nem.
1: Aki a Tű a szének az volt.
0: Donald Sutherland.
2: Sutherland, ő volt.
1: Hát én az két részes film volt, és az első rész után nem akartam visszamenni, de akikkel voltam, ismerősökkel csábítottak, hogy gyere már be, nézzük meg. És akkor visszamentem, még egy néhány percet kínlottam, aztán kijöttem a moziból. És ha felnyíltált volna a előtre, akkor lehet, hogy pofán is vágtam volna. Hogy kikérem magamnak, ellopott a életemből 2 órát.
2: Vagy többet, igen. Ennyire felháborított az alkotás?
1: Igen.
0: Nem tudom, egyébként nekem a 8,5 sem, én attól sem estem hanyat. Az Amarkord az viszont baromi jó film volt szerintem, tehát nem tudom.
1: De ezt én nagyon primitív filmnéző vagyok, tehát én egy 5 éves gyerek szintjén vagyok. Ha cselekmény érdekes, varázslatos, leköt, az igen, ha nincs cselekmény, engem a művészfilmeket azért nem szeretem, majdnem mindegyikben az egyik legfontosabb kifejező eszköz az unalom. Vontatott, nem történik semmi. Egy arcot kell néznem, meg itt tudom én nekem ez nem megy. és elismerem, hogy sekélyes vagyok, meg üres ilyen szempontból. Sajnos engem le kell, hogy kössön, érdekelni kell pergő cselekmények, párbeszédek, történés. Ha nincsen, akkor...
0: De akkor meg miért nem szereted a szuperhős filmeket?
1: Az mit jelent?
0: Na, tessék.

0: filmeket, ugye 60-as, 70-es évek. Én néha elszörnyedek rajta, hogy a Kabos Gyula után az első vidám film, az talán a Koltainak a filmjei voltak. Egész
1: nem,
0: addig
1: nem, nem. A... Hát azért, bocsáss
0: na,
1: meg.
0: Mondjál, bocsánat.
1: A tizedes meg a többiek, igen, például, mint a legnagyobb klasszikus, a Legenda a vonaton. De aztán utána...
0: A többiek, abban igazad van.
1: De aztán utána jöttek a Kabos filmek, a 7 tonna dollár, a Beréb is madár, és aztán utána meg az Ötvös csöpi. Hát azért voltak ilyenek. Egyébként most én is néha úgy kapcsolgatok arrafele, és akkor most futottam megint bele a Roncs filmbe, ami szerintem megint csak nagyon jól elkapta, nem tudom, ez nektek megvan-e, ez a Szomjas Györgynek a filmje, ami ott történik, ahol én lakom, egészen konkrétan. És
0: most volt
1: így van, ezt mondom, és ez ráadásul úgy készült, hogy ezek valós történetek voltak, amiket, tehát amikor fölgyújtja a Pali apját, meg összevesznek a nem tudom min késelésig fajul a dolog, ezek teljesen valid történetek voltak.
0: Ettől függetlenül az egy olyan hangulatot áraszt, ami engem szintén nehezen ültet le hosszú távon maga elé. Akkor már inkább egy verébis madár.
2: Uh-huh. Mondtad a filmesztétikát. Igen, például nagyon szerettem hallgatni a Jancsót, amikor mesél a filmeiről, meg hogy mi miért van, meg mit akart mondani, meg az miért vannak ott mezitláb. Itt mindenféleket elmagyarázott, és... Sőt, nagyon nagy érdeklődés volt a Tarkovszkinak az írását a film világa szem volt valami ilyesmi magazin. Annak a középső oldalán volt, ráadásul egy vagy négy oldalon keresztül a középső részén. És nagy érdeklődést olvastam a némely filmjéről, mesélt meg a készítés módjáról, meg a nehézségekről, meg hogy mit akart vele, ilyesmi.
1: Csak megnézni ne kell, ja.
2: És majd amikor ilyen tudással kezdte el nézni egy Jancsó filmet, abban különbözött az előzőektől 3 perc múlva akartam összetörni a televíziót, itt meg csak 10 perc múlva. Borzalmas, rettetes, elviselhetetlen a számomra.
0: Hát figyelj le.
2: De
0: nem az ilyeneknek csináltuk ezeket a filmeket.
2: Kérdezted, hogy az ilyen komix, de engem az agressziós a lövöldözés, meg a verekedés, sőt,
1: ezek jó, mindegy, nem foglak én erre rábeszélni, de ezek olyanok, mint a James Bond, valahol önmaguk paródiái, tehát amikor egy mosómedve két azért golyószóróval lövöldöz, miközben ekkora, az azért elég vicces.
2: Ami nekem nagyon tetszik, tehát én nem is szégyen nekem a Vissza a jövőbe.
1: Na például, bár ott a harmadik rész az már nem sikerült, de az első kettő az végül is rendben van.
2: És van férnyákos, meg elgondolkoztató, meg hogy próbáltam hívni. Például nagyon tetszett a Forrest Gump.
1: Hát jó, de hát az X, az, ja, igen, azért az egy alapmű.
2: Nem lehetne mind a kettőt a Zemeckis rendezte. Úgyhogy ilyen filmeket szívesen nézek.
0: Na. Hát azért mondjuk meg őszintén, hogy olyan ütős film, mint a Forrest Gump, azt hiszem, hogy olyan 25 évenként egyszer jön.
1: Ritkán jön, igen.
0: Hát az egy olyan alkotás, amit ha ahányszor látok ma tévében, annyiszor végignézem. Tehát teljesen mindegy, hogy hányszor, mert nézhet. Hát egyébként nekem ilyen jellegű még a Vadászat a Vörös Októberre, azt ismerjük.
2: Azt láttam is, igen. Én. Nagyon jó. Aha. Na tessék, mondok egy lassú filmet, és amit első másodpercnek élveztem. A jóisten, a híres japán rendező
1: Kurosawa,
2: és emberke, aki
1: a szibériai
2: Der Susana. Der Susana.
1: Hát az nagyon jó volt, igen.
2: Pedig lassú film volt, uh-huh. Mit tudom, de az megkapta 20 pontot.
1: Uh-huh. Hát jó. Na, én most is. Adtunk a kultúrának.
0: Melyik a következő?
1: Úgyis annyi magas kulturális ilyen filmműsor van a Tiloson, úgyhogy most aztán azt hiszem, hogy

0: kicsit lejjebb hoztuk a szintet. Sikeresen. Vissza a jövőbe.
1: A testvére azt kerestem, hogy megtalálom, hogy mi a hiba.
2: Sajnos én újra itt hagytalak benneteket hangilag.
3: Ja Istenem. És nem tudjuk, mit kell, hova kell kattintani.
1: Nem, sajnos nem. De még gyorsan zenélünk egy rövidet, és akkor
3: jó.
1: Közben megcsináljuk neki. Azt hiszem, hogy ebből ébredtem be.
3: Itt is a felmentősereg.

0: Oké.
1: Okay. Szia!
2: Hello, sziasztok, hogy te bocsánat jött az órásért.
3: Hello.
2: Megremény vissza lehet térni egy pillanatra.
1: Mihez visszatérni? Lehet egyébként,
2: de... A filmnek.
1: Hogyne, persze.
2: Hogy nem akarok senkit elkesíteni, szerintem is a világ egyik jó filmje a Vissza a jövőben, de pont Papó ismerés a delikvensnél 13 és fél éves kislányokat próbáljuk ezekre nevelgetni mostanság, és nagyon, nagyon nincsenek sikerénk bármi. Egyik, de Forrest Gumpra is azt mondta, hogy az is az se tetszett egyáltalán, és látszik, hogy nekik ezek a filmek már egyáltalán nem pörgősek, nem semmiféle semmivel nincs benne, ami leköti őket, bármivel próbálkozunk egyébként.
3: És egyébként te azt úgy látod, hogy egy ilyen mondjuk 2 órás filmet a mai gyerekek végig tudnak egyáltalán nézni? Tehát az, amikor ez a TikTokos másfél perces tartalom megy, és ezt darálják sorba-sorba, akkor tudnak mit kezdeni egy filmmel?
2: Szerintem biztos van ilyen kérdés, én azt nem tudom, mert én nagyon keveset járok már moziba, tehát ott meg vannak emberek, meg ráadásul egyébként az általad említett szuperhősös filmek, azok meg sokszor 3 órán túl is vannak.
3: Bizony,
2: tehát,
3: igen.
2: Nem tudom, nekem csak kérdéseim vannak, szóval most véletlenül nem vitatkoznék, mert nem tudom, nekem azok közében. És egyiket a kedvencem, talán még magyar film is volt, minden, és akkor indul a bakterázat, és megnézette vele a csajom, és akkor arra volt a leglesújtóbb a vélemény, azt mondta, hogy szerinte ez olyan, mint hogyha a nagyszüleinek a életét nézne a Geon. és mondta, hogy tényleg egyszer nem mosolyogott el rajta meg mindent. Tehát mondta, hogy ebben mi a vicces? Tehát tényleg őszintén végszemet, aztán 70 percet, aztán 70 perc, de semmi. Nem sikerült. Na, úgyhogy én is azt gondolom, ezek mind ilyen jó filmek. Talán a Leona Profit, az körülbelül megnéztem még, azt hiszem, de ott meg az volt a probléma, hogy legalább tudta, hogy mi lesz a vége, meg minden. Úgyhogy nem lehet ezek a mai fiataloknak már semmi jót mutatni.
1: És mi az, amit ő mutatna neked, az mi?
2: TikTok videó, vagy nem tudom, valamilyen ilyen vicces kis ilyen szkecsek, vagy valami minden filmbe. Ja, de tudom, ja, igen. Jegyezzetek meg High School Music, 1-2-3, igen.
3: Hát de az is régi már.
2: Hát.
3: Az már vagy 15 gondol, éves.
2: Ja, annyi lehet, igen. Annyi lehet, én nem tudom, én csak tőle láttam meg minden, úgyhogy.
3: Ilyen K-pop vámpírvadászok, meg ilyesmi?
2: Azt hiszem, az is volt, de az már most már az is nagyon gyorsan változnak itt a trendek, de volt valami ilyesmi, igen. És akkor bocsánat, már be is fejezem, a egyetlen jó sorozatajánló, a BBC-nek volt 5 évadban a Darrell, úgy volt, hogy a Darrellék, és földolgozták a Darrellnek a korfúi történeteit, de ott nem csak a családom és egyéb álfajtákat, hanem még vagy 2 könyvet. Azt többször visszanéz. Te ő is, meg mi is, és az nagyon jó. De az mindenkinek jó egyébként, tehát azt az egyetem ajánlani, de az is azt hiszem, 5-10 éves sorozat, de...
1: Ez tök jó, mi a cím, Darrellék?
3: Darrellék.
2: Annyi, Darrellék, és mondom, legalább 3 könyvét földolgozták benne. Utána az annyira tetszett neki, hogy azt még föl is olvastam neki, azokat a könyveket is arról, és még úgy is tetszett neki. Az minden szempontból jó szerintünk. Meg akinek azóta mondtuk, az kis viszonylag jó visszajelzések.
1: Na, meg fogom keresni, és akkor...
2: Na, jó, na, akkor szép estét, és...
1: Köszönöm szépen.
2: Csáó, sziasztok.
1: Hogy is, te most hallottál minket?
4: Igen. Minket igen, a telefonálót a szakadozva, de ez már hozzászoktam.
3: Mit tudott ez vajon? Figyelted, hogy mit nyomott meg?
1: Hát nem.
3: Na, majd utána.
4: Majd adáson kívül elbillentyűztök.
3: Na most már viszont szerintem nem biztos, hogy zenélni akarsz.
1: Most már nem. Mit gondoltak, hogy a Velencei tóban, meg a Balatonban miért dobáltak be sok-sok ezer autógumit? Mert hogy 30-40-et kiszednek, akkor milyen szemétség, hogy oda használt gumikat. De ezrével szedték ki őket. És ráadásul hát nem is olyan egyszerű, nem a parton 5-6 méterre, hanem 20-30-40-50-100 méterre bent.
3: És nem lehet, hogy a hosszú évtizedek alatt került be, és mondjuk a sodrás azért csak elvitte. Mert ugye az a baj, hogy ez veszélyes hulladék, vagy nem tudom, tehát nem lehet kidobni kukába. Még azt hiszem lomtalanításkor se szabad kirakni az autógumit.
1: Azt kevesen tudják, de az autógumikat, hogyha a autógumi forgalmazóhoz beviszed, akkor köteles átvenni.
3: Hát igen, de hát nem viszed be. Hát de. Figyelj, most nem...
4: Ezért dobták be a Balaton meg a Velencei tó.
3: Hát én emlékszem annak idején, mikor, hát nem most már, de a gumisoknál sorba jöttek az esmercisek, hogy használt ezért gumit ők tudjanak venni, mert esmercire még volt pénzük, de gumira már nem újra. Na most azt hova viszed vissza? Tehát az úgy van, igen, hogy ha veszed egy gumit, akkor a régit elvileg el kell vinnie, és most, amikor én utoljára vettem, mert most 4 évszakosat vettem, mert rájöttem, hogy nincs értelme cserélgetni, baromi sok pénzbe kerül, és semmi értelme, mindegy, és akkor ami rajta volt, azt el is vitte a srác, mert ráadásul úgy csináltam, hogy oda rendelt, mert van ilyen, hogy oda jönnek egy kis teherautóval, helyszínen megcsinálják, nem kell sehova menni, nem kell sorbálni, és nem is drágább, teszem hozzá. És akkor ő elvitte a gumit, de egyébként...
1: És van neki centrilózás?
3: Van, abszolút, benn van a kocsiban.
1: Benn van a kocsiban. Nem kell, hogy ott szereld a gumit, hát otthonról a spájzból, ahol addig tárultad, nyugodtan elvihetel és leadhatod, és azt fogják, nem fogják azt mondani, hogy ne hagyd itt. Uh-huh. Nem is mondhatják azt.
3: Jó.
4: Egyébként visszatérve a kérdésre, hogy mitől van ez, hát azt gondolom, hogy azért az elmúlt, nem is tudom, 80 évnek a kultúrája az bőven alátámasztja azt, hogy ott van a víz, dobjuk bele. Azt is biztosan tudom, hogy rengeteg olyan volt. A Balatonon volt egy időszak, amikor a ilyen horgászcsónakot valaki bevezett a horgászcsónakkal valaki bevezett a vízre, és ott egy bójához kötötte magát, és ott horgászott, mint tudom én, estétől hajnalig. És ezt a bóját ő úgy rakta le, hogy a legkézenfekvőbb volt, ilyet láttam egyébként, hogy rákötötte egy kötéllel egy autógumira. És a gumit ledobta, az ott lehorgonyozta, egy autógumithoz hozzájutott, és még sokkal egyszerűbb volt, mint egy betontömbbel ugyanezt megcsinálni, hogy a bója fix maradjon. És ott a Nádas környékén sorba ott voltak ilyen autógumikkal ledobált kis bóják, amihez ő a csónakját összekötötte, hogy ne a partról horgászgasson, hanem bentről.
3: Akkor meg is van a válasz.
4: Hát ezt biztosan tudom, mert ilyet láttam, és olyat is ismertem, aki ezt tette, hogy aztán ez mennyiségileg mit jelent, ezt nem tudom, de biztos vagyok benne, hogy ami a tóban belül látható, mert a part közelben azt tudjuk. Hát ott hozzáteszem, hogy egyébként a sok-sok évvel ezelőtti időszakban, ha neked volt egy használt gumid, akkor mit tudtál vele csinálni, papu?
3: A kerítést. Vagy ilyen virágizét, virágágyás mellé rakogatták.
4: Így van, például. Így van. Akinek volt kertje, csodálatos szobrok készültek belőle, teletöltötte földdel, és így tovább, de nem voltak leadó helyek, lerakó helyek, semmiféle hulladék gazdálkodásra kapcsolatban nem volt, amerre járt, arra elszórta. De rosszul emlékszem, szóljál, hogy szerintem volt ilyen.
3: Szerintem is így van különben. És hát ugye az...
4: Fiatal korunkban, igen, ez lehetővé tette volna.
3: És hát a 80 év az tovább él, mert ugye van fénykép egy híres asszonyról, aki a szaros pelenkát a horvátországi parkolóban nemes egyszerűséggel odadobta az út szélére, ugye? Nem olyan nagyon régen.
1: Igen, ezzel meg is mondtad a helyes választ, tehát hogy most lehet, hogy van kultúrát leadó helye, átviteli lehetőség, de 40 éve nem volt.
4: Nem volt.
1: Az vagy ha volt is, olyan messze volt, olyan tortúra volt oda, hogy egyszerűbb volt ez, amit te mondasz. És hát nyilván előbb-utóbb ezek a bóják nagyon is leszakadtak, mint tudom én, és a felső úszórészt azt másra egy másik kerékre kötöttek, és nem vadásztak utána, hogy hol van az eredeti.
4: A szágában nem volt, úgyhogy ez így van. De azt nem tudtam egyébként, hogy láttam képeket, de nem a Velencei tóról. Azt te jobban tudod, hogy ott ilyen mennyiségbe bukkantak most elő?
1: Ja, nem is én vettem észre, hanem a kedvesem mondta, hogy te képzeld, nézd, itt a fotókat lát, meg hogy kiszedtek a tóval, de tudod mennyit? Mondom, mennyit? 20-30 ezer? Nem, 8 ezeret.
4: Ez komoly, ezt nem tudtam. Megdöbbentő.
3: Most kiszedték a tóból, az most még kisebb lesz a vízszín, nem kellett volna hozzányúlni.
4: Legalább fölnyomta.
3: Ja.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Még a műsor, a gyerekek. Folytatjuk jövő héten.
4: Aludjatok jól.
1: Jó pihenést mindenkinek.
3: Jó éjszakát.
1: És akkor sziasztok. Utolsó vonat.
3: Sziasztok. Hazafelé.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Küzdenie kellett annak, aki a hetekben algyőnél próbált evezni a Tiszán. Beállt ugyanis a békalencse. A növény tömeges jelenléte, makacs hőség és alacsony vízállás idején gyakran tapasztalható. Bár a békalencse főleg az állóvizeket kedveli, aszályos, napsütéses nyarakon és kora őszökön óriási, egybefüggő zöld szőnyeget alkot a mozdulatlan Tisza tápanyag gazdag, tiszta szélvizeiben, öbleiben és torkolatánál is. Táplálékbázist egyszer mint búvóhelyet nyújtva a halivadékok és vízimadarak számára. Ám amikor teljesen elzárja a vízfelszínt, az oxigént hiányt, alpusztulást, bomlása pedig bűzt okoz. A békalencsét végül a vízügyesek gépei távolítják el, a közben szivattyúkkal levegőztetett vízből avat be a sokszínű vidék.
2: Andy Burnham brit miniszterelnök szerint több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatokat alakít ki a jövőben, és ezek között szerepel az újbóli brit EU csatlakozás is, írta a hvg.hu. A kormányfő kijelentette, a Brexit, vagyis Nagy-Britannia kilépése az EU-ból több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott, ezért meg kell vizsgálni, mi az, ami megtehető az unióhoz fűződő kapcsolatok helyreállítására. A kormányfő a BBC-nek felidézte azt a korábbi nyilatkozatát, amelyben úgy fogalmazott, hogy szeretné, ha Nagy-Britannia még az ő életében ismét az Európai Unió tagjává válna. A Brexitről szóló 10 évvel ezelőtt tartott népszavazás óta eltelt időszakra utalva úgy fogalmazott, az ország nem engedhet meg magának még egy olyan évtizedet, amelyet a sodródás, a túlságosan mély megosztottság jellemez. A bolgár parlament elfogadott egy törvényt, amelynek célja, hogy hatékonyabban megvédje az újságírókat, aktivistákat és másokat azoktól a visszaélésszerű perektől, amelyek a kritikusok elhallgattatására vagy megfélemlítésére szolgálnak, írta a Euronews. Az úgynevezett közösségi részvétel elleni stratégiai perek célja nem az ügy tényleges megnyerése, hanem az, hogy elhallgattassák vagy anyagilag tönkretegyék az újságírókat, a visszaéléseket feltárókat és a jogvédő szervezeteket. A SLAP perek többségét azok indítják, akik elég gazdagok és befolyásosak ahhoz, hogy megfizessék a magas ügyvédi díjakat. Az új jogszabály lehetővé teszi, hogy az egyértelműen megalapozatlan kereseteket már a korai szakaszban elutasítsák, rövid határidőket ír elő a bírósági döntésekre, és szigorítja azokat a feltételeket, amelyek mellett az alperesekkel szemben ideiglenes intézkedéseket, például vagyonzárlatot rendelhetnek el.
0: Ezek voltak a hírek.

Szép reggelt kívánok mindenkinek, Fulókát halljátok a Tilos Rádión, csütörtök hajnalban, ismét felvételről. A nagy lemez, ami az első órát szinte teljesen kitölti, Halluminati, Tonight is Heavy. Az azután következő egy órában pedig jó kis regi, amiket mostanában találtam, meg már egy-két adás óta hallhatjátok. Bajakka, Fuldab, Mahon, mi még? Mystical Fire, iTunes, ilyesmi. Jó hallgatást, szép reggelt!

Nos, ez volt a mai Fúlvakel. Találkozunk egy hét múlva, bár el kell áruljam, hogy tavaszi szünet lévén kérdéses, hogy élő műsor lesz-e, de ha élő műsor lesz, akkor olyannyira, hogy budapesti stúdióban fogom készíteni. Wow! Ez nekem nagy öröm. Szóval, szép tavasz mindenkinek! Ez volt a Fúlvakel, következzenek a hírek, majd Tandori valamelyik. Ciao, tschüssi!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Andy Burnham, brit miniszterelnök szerint több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatokat alakít ki a jövőben, és ezek között szerepel az újbóli brit-EU csatlakozás is, írta a hvg.hu. A kormányfő kijelentette, a Brexit, vagyis Nagy-Britannia kilépése az EU-ból több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott, ezért meg kell vizsgálni, mi az, ami megtehető az unióhoz fűződő kapcsolatok helyreállítására. A kormányfő a BBC-nek felidézte azt a korábbi nyilatkozatát, amelyben úgy fogalmazott, hogy szeretné, ha Nagy-Britannia még az ő életében ismét az Európai Unió tagjává válna. A Brexitről szóló 10 évvel ezelőtt tartott népszavazás óta eltelt időszakra utalva úgy fogalmazott, az ország nem engedhet meg magának még egy olyan évtizedet, amelyet a sodródás, a túlságosan mély megosztottság jellemez. Egy parányi bronz Vénusz szobor került elő egy római korú falunál, Piris Szent Ivánnál, írta a natgeo.hu. A fémdetektorral megtalált úgynevezett Vénusz Pudica szobor különösen jelentős lelet, hiszen ez az első ismert vallási vonatkozású emlék a település területéről. A hársas forrás környékén lévő épület lakórészének és északi helyiségeinek, illetve előterének vizsgálata több fontos eredményt is hozott. A feltárt területen nagy mennyiségű kerámia, köztük egészben megmaradt edények, valamint egy épp vasfogó került napvilágra. A leletegyüttes segíthet megérteni, mire használták az épületet és milyen tevékenységek zajlottak a településen. Az ásatás további leletei között olmozott bronztükör töredéke, vasszerszámok, ruhakapcsoló tűk, azaz fibulák és érmék is szerepelnek.
2: Először állt földkörüli pályára a 124 méteres személyzet nélküli Starship űrrakéta. 11. repülése során körülbelül 275 kilométeres magasságba juttatták. Az eredeti cél az volt, hogy 10 óra alatt 6-szor megkerülje a Földet, mielőtt a csendes óceánba ereszkedne. A küldetés megkezdése után azt közölte a SpaceX, hogy a Starship 3 órával hamarabb hajt végre leszállást. Az indítás után volt némi gond, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók, miután más meghibásodást nem tapasztaltak, úgy döntöttek, hogy folytatják az emelkedést. Ahhoz, hogy pályán maradjon, a rakétának kb. 28.000 km/órás sebességgel kell haladnia. Ez csak az első állomás egy nagyobb holdmisszió előkészítésének. A NASA űrhajósokat és eszközöket szeretne a Holdra juttatni. A SpaceX korábban csak szuborbitális pályán tesztelte a rakétáját, amiért lakott területről távol zuhanhatott csak le, az orbitális pályáról visszatérő rakétákat viszont nehezebb kezelni, írja a Telex.
0: Ezek voltak a hírek.

got the other night was just a smoke. The fire's yet to come.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Andy Burnham brit miniszterelnök szerint több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatokat alakít ki a jövőben, és ezek között szerepel az újbóli brit EU csatlakozás is, írta a hvg.hu. A kormányfő kijelentette, a Brexit, vagyis Nagy-Britannia kilépése az EU-ból több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott, ezért meg kell vizsgálni, mi az, ami megtehető az unióhoz fűződő kapcsolatok helyreállítására. A kormányfő a BBC-nek felidézte azt a korábbi nyilatkozatát, amelyben úgy fogalmazott, hogy szeretné, ha Nagy-Britannia még az ő életében ismét az Európai Unió tagjává válna. A Brexitről szóló 10 évvel ezelőtt tartott népszavazás óta eltelt időszakra utalva úgy fogalmazott, az ország nem engedhet meg magának még egy olyan évtizedet, amelyet a sodródás, a túlságosan mély megosztottság jellemez.
2: Áprilisban a levegő megengedett azbesztros szennyezettségének 30-szorosát mérték a szombathelyi Oladi platón. Az érintett útburkolat teljes, a rapid eltávolítását és megsemmisítését ígérték, ám kivitelezőt hamar csak a bitumen fedése sikerült találni. Időközben már-már ellehetetlenült a környéken a személyszállítás és a postai kézbesítés. Ha szeptember végéig végeznek az Oladi plató utcáinak szegélyezésével, a georács és geotextil lerakásával, majd a kavicsozással, indulhat a bitumenezés. Csak hogy egyes lakosok saját ingatlanjukba hordják el a kavicsot. Nem csak a halmokból, hanem a már kirakott fedőréteg visszafejtésével is. Azbeszt miatt egyébként további 110 szombathelyi helyszín szorul mentesítésre, tudósít a nyugat.hu.
1: Egy parányi bronz Vénusz szobor került elő egy római korú falunál, Piris-Szentivánnál, írta a natgeo.hu. A fémdetektorral megtalált úgynevezett Vénusz Pudika szobor különösen jelentős lelet, hiszen ez az első ismert vallási vonatkozású emlék a település területéről. A hársas forrás környékén lévő épület lakó részének és északi helyiségeinek, illetve előterének vizsgálata több fontos eredményt is hozott. A feltárt területen nagy mennyiségű kerámia, köztük egészben megmaradt edények, valamint egy épp vasfogó került napvilágra. A lelet együttes segíthet megérteni, mire használták az épületet és milyen tevékenységek zajlottak a településen. Az ásatás további leletei között olmozott bronztükör töredéke, vasszerszámok, ruhakapcsolótűk, azaz fibulák és érmék is szerepelnek.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Hey.
1: Jó reggelt, ez a Nemzeti Felkelés, a Minden Igaz. Benedek?
2: Halló, szervusztok!
1: Jaj, Benedek!
3: Jaj,
1: Istenem, ez az Olaszország.
3: Hát,
1: ja. Biztos van a faluban valahol egy Mária szobor, ami mellett minden nap elhalad, és ez teljesen megtisztította, szerintem.
2: Minden háznak az oldalában van egy
1: ugye?
2: Kis bemélyedés, ahol egy Mária szobor.
0: És akkor miért nem használtad eddig ezt?
2: Nem is mindegyik. Hogy?
0: Miért nem használtad eddig?
1: Nem kell használni, az magától használódik.
0: A jó kapcsolat, a jó vonal, úgy értem.
2: A házamnak pont nincs az oldalában ilyen, de...
0: Azzal fogunk meglepni 60. születésnapodra egy Mária szoborra.
2: Ne kömüveskedjetek ti az én
1: házat. Csak visszük a szobrot.
2: Az jó lesz. Hát egy, nem tudom, blaszfémje, ezt mondjuk egy ilyen kínai bólogató vagy integető macskával.
1: Igen, Béni, most megmondom, hogy nagyon megbántanád az olasz közösséget. Esetleg egy integető Mária, ha van olyan.
2: Hát erről ezt mondom.
1: Hát ha van integető Mária, szerintem ott az egy határeset, ott nagyon nehéz megmondani, hogy rosszat tettél el a dolog az, hogy blaszfémiát követtél el, vagy nem. Úgyhogy ezen ágból fogunk gondolkodni.
2: Na, és... Ha ilyet találtok, azt hozhatj le.
1: Jó. Egy közszolgálati jellegű kéréssel fordulok a kedves hallgatóinkhoz. Kedves barátaim, annyian vagytok, és annyira jó emberek vagytok. Van nekünk egy visszatérő makacs problémánk, mi szerint feltehetőleg...
0: De fájás.
1: Nem, feltehetőleg a bűzelzárót nem szerelték be a mosdónkba.
0: Ugyanez a gondolat járt a
1: technikus
0: fejemben.
1: Barátaim szerint egész egyszerűen egy csődarab ki van hagyva. Tudom, hogy szét kell hozzá. Tehát a következő a feladat. Elintézni azt, hogy több mint 300 ember, aki ide bejár dolgozni a szívjóságból, az ne szívja ezt az egészen elképesztő
0: ammónia, hívd ammóniának.
1: Nem az a szag, de
2: rohadó káposzta.
0: Az közelebb van, tényleg.
1: Szóval mindegy, egy elviselhetetlen szag, hogyha bárki tilos rádiós fölajánlásként bejönne és megoldaná nekünk ezt a problémát, az lenne nyilván a legszebb. Nagyon szép pólót és sapkát adnánk ajándékba. Ha normális áron egy hallgatónk csinálná meg, annak is jobban örülnénk, mint egy idegen. Szóval, hogyha van köztetek bárki, aki ismer vízvezetékszerelőt, akinek van annyi szabad ideje, hogy ezt megoldja, egy vagy két mosdóról beszélünk, igen, valószínűleg kell sajnos talajt is bontani, de tényleg minden megoldás érdekel. Köszönöm szépen, ez volt a közszolgálati bejegyzés, adjátok tovább, és jelentkezzen, aki tud a Tilos Rádióban, akár egyébként még tőlem az adástelefonszámban is, csak akkor hivatkozzon arra, hogy a Kiskádár kérte, hogy jelentkezzen, vagy hívjatok a Tilos Rádió hivatalos telefonszámán, az irodának is van egy száma, amit én most nem tudok, de biztos vagyok benne, hogy a websájton rajta van. Oké, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Na, vissza a Máriához és a kellemesebb dolgokhoz. Mint a bűz. Mit szóltok a... Szerintem nagyon sok kérdés fölvet ennek a... Hát most már 50 éves nőnek a kivégzése, ami nem sikerült. Megvannak a hírek?
2: Meg dühös. Azt olvastam, hogy dühös, hogy mondjuk, ez történt.
1: Mondjuk vele. Én is meglehetősen.
2: Annyira szürreális és abszurd, hogy...
1: Bennem az vetődik föl, hogy elolvastam az egészet, a hosszú cikket, a bűnügyet, meg mindent. Igen, szörnyű volt, amit csinált. Szörnyű. De 18 éves volt, zavart volt.
0: Most igazságot akarunk szolgáltatni, nem. Az amerikai igazságszolgáltatás felett? Mert ott vannak furcsaságok.
1: Én azt mondom, hogy eleve a halálbüntetés ellenes vagyok, és ebben az esetben ráadásul, hát eltelt mennyi? 30 év?
0: 35 év.
1: Tehát 35 évig vársz a kivégzés, ami szerintem mindennél rosszabb. Utána még el is rontják. Én azt mondanám, hogy ez most kegyelemért kiállt.
0: A középkorban nem volt ilyen ritus, vagy valami szabály, vagy szokás, hogy akit megúszta a kivégzést, tehát például de. Nem nyekkene a csigolyája akasztáskor, hanem végül is túléli, akkor hát, azt tovább, ezt elengedték.
1: Hát el kell a Hunyadi Lászlót tudom fölhozni példának, ahol ugye háromszor sújt le a hóhér, de hát a Hunyadinak a fantasztikus haja megvédi a lefejezést, és akkor kegyelmet kéne kapni a királytól, tehát de, létezett ez a szabály, és ugye hát az a mérhetetlen nagy gazság, hogy nem kap kegyelmet, hanem csak a negyedszer is lesújt a hóhér, csak előtte még a Hunyadi elénekel egy nagyon hosszú dalt. Úgyhogy, de, és véleményem szerint nagyon sok minden kérdőjelződik meg. Tehát, hogyha ennyi után kiderül egy csomó minden, olyan tények, amik befolyásolták a lelkiállapotát, a mindenét annak az akkor 17 éves és érzelmileg problémákkal és mentális problémákkal küzdő embert, akkor azért én nagyon elgondolkodom, ez már egy másik ember. Laci, gondoljunk vissza 17-18 éves korunkra. Hát más emberek vagyunk.
0: Jó, de ő azóta tönkre is ment, tehát olyan tüneteket mutat, amik...
1: Hát igen.
0: Kiderülnek a traumái, amiket gyerekkorában, abuzálásként, meg mit tudom én, tehát, hogy...
1: De eleve valószínűleg a halálbüntetés ostobaság volt, valószínűleg kezelést, kényszerkezelésre kellett volna beutalni olyan helyre, ahol szakemberek foglalkoznak a betegségevel, a traumáival, minden egyemekkel, de most ezek után ez szerintem égbe kiáltó lenne, hogyha megismételnénk a kiért.
0: 200 év után az első nő lett volna itt az Egyesült Államokban. Ez igen, és tehát ő ezt a próbát
2: 200 év után?
0: 200 év, vagy ebben az államban, lehet, hogy ebben az államban nem volt 200, igen. Tennessee volt, azt hiszem, az állam, ahol őt megpróbálták, nem sikerült. Szerintem ilyenkor hát többet ne próbálkozzanak. Hát. De ez is bírja, hogy a protokoll szerint, a börtön saját protokollja szerint kivégzést kétszer lehet megpróbálni, és mivel a második adag se sikerült, ezért akkor kórház, és tanácstalanok voltak, hogy ilyenkor most milyen.
1: Tehát az egész teljesen szomorú, de nagyon-nagyon abszurd.
0: Na jó.
1: Béni?
2: És nem ez az egyetlen abszurditása az amerikai jogrendszer működésében talán, mint általában a jog, de nem.
1: Igen, elmondhatjuk, hogy végül is ez általános így van.
2: Igen, egyetértek, egyrészt ne legyen halálbüntetés, másrészt akit nem tudnak megfelelően, hogy precíz módon kivégezni, az talán megérdemli azt.
1: Hát én szerintem még erre, még a legsúlyosabb középkorban is azt mondták volna, hogy hát Isten nem akarja, hogy meghalljon, és akkor elengedték volna.
2: Lehetséges, hogy azt mondjuk, ha már mindenképpen öldökölni akarnak, akkor fel lehetne ajánlani a potenciális áldozatnak, hogy válassza meg ő a halálának.
1: És az megvan, hogy ő egyébként megválasztotta. Azt kérte, hogy inkább akasszák föl, mint hogy méreginek
0: csak próbálta megválasztani.
1: És mondták neki, hogy de hát a sokkal fájdalmasabb, mondták neki. Honnan tudja valaki, hogy mennyire fájdalmas az akasztás, aki él?
0: Hát aki végignézi ilyeneket, azoknak némi tapasztalatuk lehet arra, hogy, hogy ennek milyen utóélete van. Ha az utóélet itt értelmezhető.
1: Ja. Na jó van, hát...
0: Meg is érkezett az első telefon, a 486-os körzetszámból.
1: Halló!
3: 48-as, nem 486-os. Sziasztok! Most tekintsük el egy pillanatra attól, hogy kell-e nekünk halálbüntetés, hogy nem jó ez, és a többi. Az ítélet megtörtént, és most azt kérdezem, hogy megszűntek-e az okok, ami miatt nem ítéltek. Tehát feltámadta az a lány,
1: de ez most
3: akit megölt, és aki koponyának egy darabkájával rohangált össze-vissza.
1: Igen.
3: Ezek az okok megszűntek?
1: Ez nem ok.
2: Nem az okok szűntek meg, hanem az ítélet végrehajtásához fűződő célok változtak.
3: De nem azért, őt nem azért végezték ki, hogy kivégezzék.
1: 35 év után. Miért nem végezték ki akkor?
3: Most megint egy más kérdés.
1: Nem, ez nem más kérdés.
3: Hát én nem szeretném rátolni azt, hogy most akkor a középkorban azt mondták volna, hogy Istennek is. Nem.
2: Nem az okok szűntek meg, hanem a kivégzés végrehajtásához kapcsolt társadalmi előnyök szűntek meg, vagy változtak.
3: Jó, de azok nincsenek beleírva a jogszabályba.
2: Az elévülés, ez pontosan ezekről a dolgokról szól. Tehát, hogyha valami...
3: De itt nincs elévülés. De itt nincs elévülés.
2: Magában az ítélet végrehajtásában nincsen lévő rész, de a bűncselekmény elkövetése olyan régen volt, hogyha valami...
3: A jogszabályban nincs olyan, hogy olyan régen volt. Vagy elévül...
2: Mi van a jogszabályban, te tudod?
3: Vagy
2: mi van a jogszabályban?
3: Nincs elévülés. Kész. Nincs olyan, hogy nagyon régen vagy.
1: Oké, figyelj, egyet kérdeznék, most érted, így felvázoltad nagyon drámaian, hogy a koponyadarabka, meg nem tudom, meg igen, még egy izét, sátán valamit is belevéstek a mellkasába, de hogy ez a Breivik nevű ember, az még csak nem is kapott halálbüntetést se, és hány ember tölt meg?
0: 97-et vagy 3-at.
3: Igen, ez megint egy másik kérdés, egy más országban, más jogszabály környezetben. Ha engem kérdezett, hogy Breiviket a tökénél fogva lógatta volna föl.
0: És most de egyébként te mit találsz most megoldásnak? Én azon vagyok, hogy vigyék vissza, aztán töltse le a élete hátralévő részét. Én
2: jogszerű volt-e a kivégzés, vagy sem? Tehát, hogy változtak-e az okok, vagy hogy van-e ellévülés, vagy nem? Az itt, ami arról beszélgettünk, hogyha egy kivégzés nem sikerül, akkor utána mi legyen a következménye?
3: Hát tulajdonképpen három lehetőség van. Ugye?
0: Megpróbálják
3: újból, és addig csinálják, amíg nem sikerül.
2: Így van.
3: Visszaviszik a halálsorra, és ott letölti a maradék életét.
0: Igen.
3: Vagy visszamegyünk a középkorba, és elengedjük.
0: Ezt mondtuk ilyet? Hát csak lehet, hogy a középkori emlékként hoztuk fel, hogy régebben ezt így intéztek.
1: Azt mondtuk, hogy még a középkorban is egy
0: volt következménye ennek, egy sikertelen elengedték volna. Oké, de szerintem nem ez volt a konklúziónk, hogy akkor
1: Az én konklúzióm az az, hogy szerintem egy ilyen sikerten kivégzésten 35 év után, miután ebből

0: És azzal kezdtük, hogy ugye alapvetően úgy tűnik, hogy három közül egyik se ért egyet a halálbüntetés tényével. Pont. Valamit még volt a fejemben téma, de elfelejtettem.
1: Biztos a kerékpár volt a téma a fejedben, amit nem javasolnék, bár aztán
2: egy centin, fél milliméteres befutója.
1: Nem.
0: Néztem most kerékpárt
1: egyáltalán. Nem, szerintem te Európa bajnokságról beszélsz. Én késve, hét késéssel, vagy talán még többen néztem meg a VB-t, az országúti VB-t, ami hiába nem volt ott a nagy esélyes. Az egy nagyon-nagyon érdekes, izgalmas
0: vers, amikor hogy
1: 50-60, az utolsó 50-60 kilométeren legalább 10 különböző lehetséges végeredmény váltakozott egy, tehát hogy ki volt és a top 3?
2: McNulty.
0: Egy elképesztő szimpatikus ember. Fantasztikus volt, hogy mennyire volt meghatva, és teljesen kész volt a dobogón.
1: Szép,
0: és ugye ez
1: is
0: az a McNulty, akinek a Pogacsár átengedett egy győzelmet.
1: Igen.
0: Amerikában vagy Kanadában, most nem
1: ugyanígy
0: mondom.
1: Ugyanígy azt hiszem Kanadában.
0: És biztos vagy vele, hogy a Pogacsár otthon nagyon-nagyon örült, és nagyon-nagyon meghatódott. Szerintem egy nagyon méltó győzelem volt.
1: Az is furcsa volt, hogy már egészen más volt a dinamikája egy ilyen 270 kilométeres versenynek, mint hogyha ez egy túr szakasz lett volna, ahol profi csapatok alkotják a csapatokat, és nem nemzeti válogatottak, és egészen más a dinamikája, nincs rádió.
0: 270 kilométernél,
1: ha nem is vakon,
0: mint látjuk a vége felé, még 10 másodperc előny is nagy, mert egyszerűen mindenki egyformán borzasztó fáradt emberek. 270 kilométer az rengeteg. Én 200-at szoktam magam maximum, és tudom, hogy mennyire
1: ennyit mindenképpen adóztam volna a kerékpározásra.
0: Köszönöm, hogy felhoztad, én nem hoztam volna föl.
1: De régen volt, az, vagy egy hete, vagy két hete, vagy másfél hete, vagy két és fél hete lehetett ez a verseny. Távol maradtam tőle, és elkerült a végeredménye is két hétig, úgyhogy végig izgulhattam.
2: Én meg szerintem ez volt az a verseny, amit a legtovább néztem, tehát hogy ezt 3-4 órán keresztül néztem, és nekem ez volt az a kerékpárverseny, amelyik igazán tényleg megmutatta a kerékpározásnak.
1: Abszolút, ez ugye...
2: Eddig egy kicsit ilyen távolságtartó voltam, tekernek.
1: Jaj, de jó, hogy...
2: A tájról.
0: Hát a világbajnokságban az a szép, hogy az a régi idők... Igen.
1: Megjött. Most már ne beszéljünk kerékpárról.
2: Jó, oké. De most pont addig, amíg ő el nem helyezkedik, le nem ül, hátra nem dől, addig lehet.
0: Így van. De hogy ugye azért is benni, mert
2: jó volt.
0: A VB az olyan, mint a régi idők versenyei. Ugye egyének ellen zömében, mert ugye nincsenek ott azok a profi csapatok, bár nyilván országonként változik, hogy kinek milyen csapatok. Nagyon hosszú a táv, nincs rádió, tehát klasszikusan a motoros megy el melletted, és krétával föl van írva a táblájára, hogy mennyi az előnyöd.
2: Meg ami jó volt, hogy én is ennek a McNulty-nak drukkoltam, mert az volt a drótban a főszereplő, ha jól emlékszem. Ugye a rendőr.
0: Az volt a neve?
2: Igen, és végig az a fej volt előttem, hogy játszottam, de amikor lehetett, hogy mindig megtalált a dobogóra, akkor egy egészen más fizikiska.
0: Igen, de na, szóval...
2: Hát, szimpatikus vagy nem szimpatikus, de még nem nagyon hallottam tőled olyan kerékpáros megnevezni a kifejezetten ellenszem.
0: Tudnék, de nem fogok.
2: Kicsit azt hiszem, hogy...
0: Tudnék, de nem fogok, de ő nálam a nagyon jók között van. Úgyhogy, ja. Az Evenepoel például sokkal kevésbé kedvelem.
3: Kit?
0: Evenepoel. Szintén világbajnok. Időfutamon is megint világbajnok. Na, ennyi volt a sport. Köszöntjük Balázst a stúdióban.
3: Szervusz, Balázs. És köszönöm a meghívást.
0: Akkor ja, nagyon sok felé jártunk most, kedves hallgatóink, ebben az elmúlt időszakban, a Laci Portugáliában, a Benedek Itáliában, én Szekszárdon és környékén.
3: Szekszárdon?
0: Igen. Szekszárd. Magyarország.
3: Tudom,
0: Szekszárd,
3: tudom.
0: Magyarország. Igen. Nem Szekszárd USA, hanem Szekszárd Magyarország, igen, ott jártam. A kis fiát pandámmal.
3: Nem tudom,

0: ilyenokból, de amikor néha végig gondolom, hogy voltam-e már minden megyeszékhelyen hazánkban.
1: Akkor rájössz, hogy nem volt a Szekszárdon?
0: Nem, és akkor mindig rájövök először, hogy jó, Szekszárdon voltam egy fél órát kb. Békés Csabán nem voltam sosem.
1: Én Békés Csabán is voltam.
2: Egyszer voltam egy hétvégét Békés Csabán. Országos aerobik bajnokság volt 92-ben.
3: És te mint versenyző?
2: Nem, mint hogy mondják, ezt pártoló családtag.
3: Labdarúgó feleség.
2: De lehet, hogy 93 volt.
1: Szép. Én Békés Csabán a parmezán helyett szárított, porított jutúrót szórtunk a tésztára. Elképesztő finom.
2: Jó, tehát azt akartam mondani, hogy nem mindegy, hogy mire szórod, de sok esetben ad neki egy
0: ilyet még nem
2: csavart.
0: A leírás alapján szeretném.
1: Háznál voltunk, nagyon szeretnéd, nagyon szeretnéd. Ami még egyébként nagyon finom, és azt nagyon könnyű ott is elkészíteni, hogyha kolbászból csinálsz ilyen, hát a kisebb, mint a kruton méretű kis apró chipseket, ugye megpirítva, és azt például levesbe teszed, egy krémlevesbe, vagy ilyesmi, az is nagyon-nagyon finom. Hát de akár ez is szórható tésztára.
0: Ha az volt a kapcsolat a kettő között, hogy mind a kettő nagyon finom, akkor tudok még finom dolgokat
1: mondani. Nem, mind a kettő ott történt velem.
0: Ja, értem.
2: Tehát két meglepetés is érte ételek.
1: Nagyon finom kolbász
0: tettünk, és
1: nagyon jó jutulod. Igen.
4: Igen, ilyenkor, amikor nem vagyok ott, nehezebb kapok szót, hogy ez a szlovák, ottani szlovák kisebbség, vagy az a szlovák...
0: Lehet, hogy az ilyen brinza.
1: Hát szlovák örökség, az biztos.
4: A öröksége lehet. Ez a
1: igen.
0: A béni van olyan hangos, mint mi, mert szerintem nincs.
1: Most már? Jó. Kimaxolta a Laci. Igen, valószínűleg, sőt, szinte biztosan ez egy ilyen tót dolog. Egyébként havonta megyek Tótországba.
2: Gondolom, igen, ott van
1: nem,
2: a kezem.
1: Nem titkoltan ezért.
2: Azt tudod, hogy ebben a témában ez nagyon ingoványos. Tehát, hogy most egy legálisnak tűnő kereskedés 3-5-6 tagját helyezték előzetesbe, miután a NAV rájött, hogy mi hogy hívják az adalék anyagot?
0: Igen,
2: de hogy abban valami folyadékot
0: kell. De magának veszi, nem orgazda.
2: De kiderült az orgazdákról is, vagy hát a vámcsalókról is, vagy nem tudom kicsodákról is, hogy végül is
1: hogy
2: nincs. Nem, hanem, hogy nincs alanyi jogszabály, ami ezt tiltaná, úgyhogy hiába voltak 6 hónapig előzetesbe, és ment tönkre a...
4: De mit vettek?
1: Hát tudod, ezt a barátaik a folyadékot, amit a vaporizereddel tudsz álcigarettázásként végrehajtani, ami ugye Szlovákiában legális, nálunk meg nem árulja. Nem tudom, hogy illegális-e, szerintem használni nem illegális, de nem árulják. De nem ezt akartam mondani,
2: hanem nem,
1: minden alkalommal bemegyek a Billába, és csak a szlovák vagy, ahogy még minőttünk föl, csehszlovák termékekre koncentrálok, és egyébként vicces mondom, ez ügyben volt is egy kvíz az interneten, mikre emlékszünk szlovák termékekből, egész jól szerepeltem.
2: Kofola például?
1: Kofolát mindig veszek, ha tehetem.
2: Van kofola?
1: Lentilki.
2: A lentilki az, ami lencsécske lehet, de vagy lencse...
1: A lentilki az a
4: jó. M&M's.
1: Ez jóval előbb volt, mint az M&M's.
2: Az, hogy a formája ez a lencse.
1: Igen, és ilyen nagyon helyes kis dobozban van. Most már van egy nagyobb kiszerelés is, az 8-ögletű. Na mindegy.
2: És ehhez is tudtak valami pajzán reklám szöveget a lentilkihez? Mert tudod, az M&M csak a szádban olvadok el, nem a kezedben volt.
1: Nem tudom. És studentka csokoládét is vettem végre, ami szintén eszembe jutott a csodálatos gyermekkoromat.
2: Csehszlovákok erősek voltak a rizses felfújt csokoládéban
1: nem,
2: is.
1: Abban inkább a déli szomszédaink voltak mindig erősek, a jugoszlávok, és most is azok, Horvátország tele van vele. Szlovákiában nem annyira jellemző, vannak,
2: miért de
1: nem
2: azért.
1: Ami nagyon, nagyon jellemző volt, hát nem tudom, biztos Álmos. Ami nagyon jellemző volt, ez a ostya, ilyen cukrozott ostya, ami önmagában nem nincs benne. Ez a, mint például, mint a hollandostyában, az a nagyon finom karamellos ízé, hanem töltetlennek tűnik, de kimondottan finom.
0: Magam is Csehszlovákiában jártam egyébként, csak ugye a cseh részen.
1: Aha. Úgyhogy, ja, és csak azt akartam mondani, hogy döbbenetesen sokkal olcsóbb minden Szlovákiában. Tehát, hogy egy összehasonlítást mondjak a...
5: Alacsonyabb áfa.
1: De, nem, biztos.
5: Nem, meg kiskereskedelmi adó.
0: Hát meg azért a forint árfolyam azért az elmúlt hónapokban ugye elmozgotta.
2: Vagy jobb kormányuk van. Nem lehet?
1: Vagy bal?
2: Igen, ez a kettő lehet.
1: Laci simán.
2: Alacsonyára kértem
1: bármire képesen. Laci ennél nagyobb aljasságokra is képes.
0: Mert Szlovákiában euró van, és azért ugye az euróval szembeni számítás az kedvező lett a mostanában. Hogy kedvező.
1: Igen, igen, valamivel. De még a legdrágábbnál is jobbak voltak.
2: Tudom, hogy a hallgató biztos, hogy más miatt.
5: Az újsághír, megtévezték, de az újsághír, mert ahhoz képest, hogy a nyáron milyen volt az árfolyam, ahhoz képest jó, de például a választás után sokkal alacsonyabb volt.
0: Igen, igen. De még mindig alacsonyabb, mint ugye...
1: Jó, de akkor nem értem rá kimenni, jó?
5: Jó, de az alapvető probléma, hogy összekeveritek az Evendence-et a Smarties-dal.
1: Az nem mi a béni, csak nem akartuk kijavítani, mert nem mertük.
2: És mi a különbség?
1: A Evendence az golyó, és a Smarties a lapított.
5: Igen, tehát a Lentilkében nincsen magyaró vagy csokoládé töltelék úgy, ahogy az Evendence-ben.
1: Van, csak lapítva.
5: Hát, de nem úgy. Tehát, igen. Igen.
4: Nagyobb a csökkös
5: szerintem, és szerintem...
4: Az inkább.
5: És a Mondelez megvette, és ugyanaz a Smarties van benne, most már csak meghagyták a márka nevet, hiszen...
1: Ezt egy Csehszlovákiában gyerekkorát töltő embernek nem mondhatod így. Nem, az ugyanaz, mint amit ettem apró gyermekként. És kész.
0: Nekem a Deli Csoki, az ilyen csehszlovák.
1: Deli Csoki, ember. Igen.
5: Sőt, olyan csalódást is okozhatott neked, hogy a sportszeleteket Pozsonyban gyártják, már nagyon régóta.
1: A sportszeletben nem találok olyat, ami olyan ízű, mint régen, és tudod mi a legnagyobb bánatom?
5: Megszűnt a gyártása.
1: A Túró Rudi a legnagyobb bánatom.
0: Miért?
1: Mert a gyerekkorunk Túró Rudián csak fekete csoki volt, és nagyon vékony volt rajta a fekete csoki igaz. Réteg. Most meg mindig ilyen vastag csokikat nyomnak rá, és elnyomja a lényegét a dolognak.
0: De jó, mindegy, most ebben el...
5: A gyermekkor szelleme, vagy mit nyom el?
2: Hogy hívják az orosz verziót?
1: Hogy amikor vékony volt rajta a csoki réteg, akkor pontosan annyira jött ki a túró íz, amennyire kellett, és annyira jött ki a csoki íz, amennyire kellett. Most elnyomja a csoki íz a túró élvezetét.
0: És kicsit kevésbé savanyú a túró benne.
1: Igen. Ezért érdemes a citromost egyébként kipróbálni, az viszonylag jobb, mint a többi. Ugye?
5: Kiszállnék ebből a fókuszcsoportból.
1: Ne csináld már, olyan jól elbeszélgettünk.
0: Kicsit túl közel volt már a product placementhez. Ezért nem nagyon... érdemes a citromos.
1: Nem nagyon szoktunk ezen problémázni, de igen. De ugyanakkor elmondom azt is, hogy a többit ne próbáljátok ilyen barackot.
0: Igen, de egyébként annyi féle van már, hogy nehéz megtalálni ugye az étcsokis bevonatút.
1: És olyan ravaszul a pöttyök közé rejtik el, hogy miért vettél. Igen, én is múltkor tévedésből tejcsokisat vettem. Hát gondolhatod a felháborodásomat, szíves. Ami jogos volt.
2: Egyikünk se tudja megmondani, hogy az orosz eredetit, hogy nem. Hívják, bár büszkék vagyunk a Túró Rudira, de a Szovjetunióban előbb létezett.
1: Igen, igen, tudom.
0: Valami a tvarog.
2: Jól mondod.
1: Na jó, hát ez a mai felhasználjunk.
0: Tehát valami ilyesmi volt.
2: Bénit az előbb a hallgató némaságba taszította.
1: Igen, de miért tett ilyet?
4: Nem, hallgató.
2: Hát akkor csak nekünk tűnt úgy, mert egyszerre beszéltetek, és erősebb volt a hallgató. Már hogy a hangja.
4: Nem, én csak azt mondtam, hogy ha a Lentilkit az Evendencehez hasonlítom,
1: na, nem nagy hiba.
4: Nem hibázott.
2: Közben a cseten azt mondják, az Evendence is lapított.
1: Most az Evendence a lapított, nem a Smarties? Na jó, elegem van ebből.
4: Nem éreztem.
2: Szürok.
0: Föl kell készülni a műsorra jobban. Mi?
2: Szürok? Glazierovanni Szürok. De szerintem ennek volt valami jobb neve is.
6: Igen, és egyébként én egy külön pár éve, amikor a Vajdai Vili Színházzal, hol Fehér Orosz Minskbe jártam, akkor ott még tudtunk venni ilyet. Nem állítom,
1: és hogy jó volt? Nem állított, hogy jó volt. A rakéta jégkrém az jó volt.
2: Van orosz bolt Budapesten, ahol lehet ilyet kapni?
6: 10 éve már Minsk minden szempontból, az olcsó cigijével, a tányérsapkáival, meg mindenen együtt azért az egy komoly időutazás.
0: Aha. Igen, voltam én is akkoriban.
6: És annak csak egy kis szelete volt az, hogy most tettünk olyat is. Én már megszoktam. Egyébként akármilyen fura, én a hipermarketes Rudit eszem, és nekem nincsen vele bajom. Az édes, ezek a gyümölcsösek, ezek tényleg kicsit túl édesek, de hogy azt ugye tudjuk, hogy a hipermarketes udikat is ugyanabban.
1: Már úgy érted, hogy amilyen saját termék?
6: Igen, aha, azok ugyanúgy Máté Szalkán készülnek ugyanabban. Figyelj,
1: általában a saját termékekkel én nagyon sokszor vagyok elégedettebb, mint nem.
6: Igen, csak ugye azt lehet tudni, hogy Rutulúdik talán összesen a Mizó, ugye, meg Máté Szalka.
1: Igen, hát meg a Norbi próbált.
6: Ő se, tehát ugye se a Lidli, se az Aldi, se a Lidli, nem gyárt semmit.
1: Na jó.
6: Ezt ugye mindannyian tudjuk. Tehát, hogy azok valahonnan jönnek valamelyik üzemből, ahol ilyet tudnak gyártani. Csak hát nyilván ott, amit megrendelsz, azt gyártanak le, tehát abban annyi lesz a csoki, meg olyan lesz a csoki, meg tehát, hogy azt azért nyilván attól olcsóbb, hogy egy-két alapanyag olcsóbb benne.
1: Hát meg azt hiszem, hogy az majd kimarad a kereskedelmi láncból egy részvevő. Ugye,
6: az amikor... is, nyilván a modell is, tehát az, hogy... az üzleti modell is egy kicsit olcsósít rajta, meg hát nyilván a saját márkás terméket próbálják olcsón adni, a brand terméket meg drágában, ráadásul az árisztok még erre rá is játszik, mert hogy a brand terméken jobban keresnek, mert hogy ez eleve drágább. A saját márkást meg azért tartják, mert ugye azzal lehet piacot hasítani, de ettől még a saját márkást is ugyanabban a gyárban gyártják le, csak abban a csokiban lehet, hogy egy kicsivel kevesebb a kakaó. Meg abban a túróban kicsit több a savó, vagy nem tudom, tehát hogy valamiért annak a gyárnak olcsóban le kell azt tudni gyártani, és akkor ott azért az összetetten egy kicsit azért falítsának, hogy az lehessen hozni olcsóban.
1: Köszönjük.
6: Ettől még én tökre szeretem a teljesen normális, ha sima, egyszerű hipermarketes Rudit.
1: Én hipermarketes kólát iszom.
6: Kólátok
1: bevizom
6: egyáltalán.
1: Oké, hello. Lacikám.
0: Annyira fülemben van, ahogy mondjuk 1996-ban Túró Rudi betelefonált és elmesélte, ugye?
1: Igen. Jaj, szegény Rudi.
0: Nagypapája, nem tudom, 1971-ben azt hiszem a Szabolcs tejfőmérnökeként kifejlesztette
1: a Túró Rudit. Itt a te memóriádra tudok csak támaszkodni. Határozottan emlékszem az eseményre, amikor elmesélte, hiszen kíváncsiak voltunk már akkor régóta, hogy miért is Túró Rudi. Bizony. László, kérlek egy zeneszámot helyezd föl a korongot helyezd föl a lejátszóra. Emeld rá a tűt, mert csinálok kávét a Balázsnak. Bízni neki.

0: Igen?
1: Szerintem idősebb korára lett ilyen kiokosodott, ilyen aranyos.
0: Nehogy erre beszéljünk.
1: Ne, oké. Okay. Na, ez zajlott a stúdióban, nem, amíg nem hallottátok.
0: Nem veszem személyesre, de esetleg föltolhatnád az én
1: mikrofonot. Nyugodtan vedd egyébként személyesre, mert annak szánta.
2: Hol a zöldre ül, hol a sárgára?
3: Ugye?
2: Matata Béni, de ez bennünket ne zavarjon. Mondhatom, hogy feldobhatok valamit?
1: Nyugodtan, nyugodtan. Na, matatásra eszembe jutott a legravaszabb egerünk, azt még nagyon gyorsan megosztom veletek. Van egy nagyon ravasz egerünk, mert kettőt vagy hármat megfogtunk mostanában kis élő csapdánkat. Egyet letettem Latvia, az Lettország.
3: Igen.
1: A lett nagykövetségben engedtem szállni, és mondtam, hogy figyelj, már csak egy repülőútra vagy attól, hogy tényleg lett állampolgár legyél. De mindegy, de van egy darab még megmaradt, valahol a komódban van az egér, és az a módszere, hogy amikor mondom a Ritának, hogy itt az egér, akkor kijön meghallgatni, az egér azt mondja, és így elkusol. Tegnap azt csinálta, hogy Rita nézte sehol, jó, elment dolgozni, konkrétan becsukta a kertkaput, az egér jelezte nekem, hogy hello, kettesben vagyunk megint. De majd megfogjuk ezt is. Na, mondjad, Laci.
2: Tehát, hogy a Kies vad Portugál óceán partján
3: gyalogtúra. Jó
2: volt. Szerintem 11 nap gyaloglás.
1: Kettesben kicsit sok.
2: Kicsit az sok is tud lenni. De tényleg gyönyörű a vidék, szerintem tökéletesen alkalmas arra, hogy az ember elvonuljon, és akkor itt jönnek a kulcsszavak, hogy elvonuljon, hogy
1: megtisztuljon.
2: Igen. És hogy a harmadik, negyedik nap egy ilyen hostelben aludtunk, és ott a hirdető oszlopra, vagy a hirdető falra ki volt rakva rettenetesen sok ilyen szórólap, tehát környékbeli szolgáltatásokat ajánlottak. Aha. És ez olyan szinten volt nekem sokkoló, hogy alig bírtam magamhoz térni. Tehát, hogy szerintetek milyen keresett szakmák vannak egy ilyen...
3: Hogy ezek álláshirdetések?
2: Nem. Hanem itt általában 30-40 pluszos nyugat-európai csajok lejutva ide hosszabb távra terveznek, így a saját megszerzett tudásukat szeretnék megosztani.
1: Gyöngyfűzés.
2: Langyos.
3: Makramé.
2: Hogy
1: 80-as évek csodája.
2: Sokan csak a holisztikus szemléletet ígérik, mások nem szégyelik az ezotériát, vagy a spirit is belerakni.
3: 360 fokos szemléletű.
1: Holisztikus az egész, az biztos.
2: Tényleg az, hogy az ilyen functional release jogával, meg monkey movement-tel, meg pranayama, meg holotropic breathework-kel kezdődik. Lefényképeztem ezeket a szórólapokat, és arra kértem az AI-t, hogy csináljon listát abból, hogy itt milyen munkakörök és foglalkozások vannak, és nem ér véget
1: a jogoktató nyilvánvalóan.
2: Tehát myofascial release, érted, a tensegrity, bodywork, somatic exploration, somatic sensual movement, de kraniosakrális...
1: Olyan dolog, amit napi szinten csinálok.
2: Kraniosakrális terápia, oszteopátia, holisztikus oszteopátikus treatment, csínej, cang, relaxation masszázs, és a többi, de még sehol nem vagyunk, reconnect with yourself, meg hasonlók, elmondjam a kedvencemet?
1: Aha.
2: Hát abból több is van, de hogy... Tehát van ez a családállítás, erről már biztos hallottatok.
3: Igen.
2: De itt családállítás lóval. Tehát még ilyen is. Ilyen
3: ló? Ló.
2: Nem tudom, hogy az...
3: Magyarul ló, vagy angolul ló?
2: Angolul horse. Tehát hiszen ott vannak ilyen tanyák.
3: Nem úgy értettem.
1: Magyarul ló. Hülye.
2: Lóval történő családállítás.
1: Kicsit pervers.
3: És a ló melyik családtagodat alakítja?
2: Szerintem ott minden családtagot ló alakít. Te csak kívülről a karám szérésben nézed.
1: Ott összevesztek, hogy én nem vagyok olyan ronda ló. Én hosszú szőke sörényű ló vagyok.
3: Ez engem kicsit a izére emlékeztet. Hazai Attila legcsodálatosabb novellájára arra emlékeztek, ami a Budapesti Skizóban van.
1: Igen.
3: Amikor egy csávó éjszakákon át betépve rácsúszik a Duna TV akváriumára, egész éjjel azt nézi, és így megszemélyesíti a halakat, és kialakul egy ilyen kis halszappan opera, csodálatos írás.
1: Valószínűleg személyes tapasztalata alapult. Időben én is néztem.
2: Figyelj, az a lényeg az, hogy ha erre nem lenne igény, akkor nem lett volna telerakva.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy ennyire nagy igény van. Én azt gondolom, hogy velük az van.
2: Volt, hogy amit értettem, az, hogy a csomagokat egyik napról a másikra, a következő állomásra elviszi egy taxi, ezt így értettem. De ott, ami volt annak a 90 akárhány százalékára, egy nem tudtam, hogy micsoda. Találgattam, hogy erre kinek van szüksége.
1: Ezt egy 11 napos elvonulással nem érted meg, ez legalább egy hónapig kell gyalogolnod, és akkor meg fogod érteni. Valószínűleg
3: úgy gondolták, hogy a helyben van a célcsoport, aki elmegy
2: a szolgáltató is itt van.
3: Aki elmegy egy ilyen énkereső
1: tudára. Így van, az nyilván nyitott a bármire.
3: Mivel Portugália gondolom nem El Camino, hanem U Camino.
2: Ez Fisherman's Trail-nek hívják, de egyébként a...
1: Tudunk portugálul. Fisherman's Trail.
3: Igen, angolul ló.
1: Angolul ló. Tehát, hogy szerintem egész egyszerűen az van, hogy egy berlini vagy egy brüsszeli munkanélküli segélyből kiválóan el vagy Portugáliába, és amellett, hát hogyha bejön ez a hülyeség, akkor csúran csöppen valamit. Hát nekem ez a véleményem.
2: Itt ez a kritikus szó az, amitől én tartózkodtam.
3: És honnan tudod, hogy ezek mind nők voltak?
2: Hát hiszen oda van írva, oda van nevük, meg a telefonszámuk, oda van írva, hogy
1: mindenket úgy hívták, hogy ló.
2: A jelentkezni kinél lehet.
3: Lú.
1: Aha. Ja. Egy Leslie volt köztük, de az is nő volt.
3: Na, és milyen volt, amikor kipróbáltad?
2: Nekem az a nap, meg a másik nap az a kutatással tett, hogy ez hogy, hogy lett ez ekkora?
3: Most mondd meg, hogy érted, elmész diszkonnektálni. Magyarul.
2: Igen. Mondom.
1: És az AI-jal beszélget.
3: Keresni, stb. És végignézel egy fali újságot, és megkérdezed az AI-t, hogy na most akkor
2: ide ez mi van írva.
3: Ahelyett, hogy processzálnád magadban.
2: És hogy befizettem volna 2-3-ra aznap estére, hogy igen, kipróbáljam, hogy ezek közül melyik a hatékony.
1: Én itt meglehetősen nagy ellentmondást vélek én is felfedezni. Én ezt úgy képzeltem, hogy maximum egy buta telefon van nálad, és egy Nordic Walking Stick, és egyébként meg a nap 24 órájából maximum fél órán át beszélgettek a társadalmat.
3: Most akkor egész este játszom ki így otthonok hiányán? Mit csinál?
1: A középkor!
2: Hallgató?
1: Halló?
4: Én ezt nagyon jót mulattam ezen a low wellness dolgon, nem érezted ezt szórakoztató trollkodásnak?
2: Én nem,
1: sajnos ezek komolyan gondolják.
2: Ezt teljesen komolyan mondom, és nem low wellness volt, hanem éppen ellenkezőleg a lovak itt szolgáltatnak, hiszen eljátszák a családállításodat.
3: Ló családállítás.
2: Tehát ez nem a lovak wellness.
3: Family standing with low.
2: Constellation with horses. Family constellation with horses.
1: Sometimes with high.
4: Valaki megtrollkodta ezt a kacepaót.
1: Nem. Hidd el, hogy ez létezik. Biztos vagyok benne. Figyelj, én tolmácsoltam olyan embereknek, akik ilyenekkel foglalkoztak. Abszolút a legnagyobb hülyeségnek tűnő dolog. De ha már ideig eljutottunk, én nagyon sokszor hallottam a családállítást, de pontosan nem tudom, mi az. Segítetek ebben, hogy ez ilyen szerepjátékszerű, hogy valakiket beállítok, hogy ő eljátszik engem? Mert így képzelem én.
2: Igen, és Te is szerepel jutsz, azt hiszem, és ott rá is mensz, hogy mi volt apáddal, vagy anyáddal.
3: A lényeg, hogy ránézel kívülről arra a dinamikára,
1: igen, amit így, te vagy. Na most ez lóval azért nehéz, mert és itt azt mondtam anyámnak, hogy...
3: De azt hiszem, hogy te inkább ezt kvázi megrendezed, ezt a jelenetet, nem másokkal.
1: Igen, szerintem
3: másokkal
1: igen.
3: Másokkal eljátszottad ezeket a szerepeket, de nem voltam még ilyen.
2: Én sem voltam családállításon.
1: Én szerintem igen, de nekem is így rémlik. De aki volt már családállításon, feltétlenül, különösen ha lovas családállításon volt, akkor feltétlenül jelentkezzen.
3: De te egerekkel megpróbálhatnád, mert abból van elég.
1: Az megtörtént, mert pont egyszer, pont 6-ot fogtunk egymás után, uh-huh. És akkor írtuk a közös levelezést, hogy na hát összejött a család, ugye, akkor meg. A négy gyerek is szabadon van engedve, úgyhogy most éppen
3: és
1: keresik egymást.
3: És mindegyiket különböző országok követségein engedted ki?
1: Hát a Ritának más a koncepció az elengedése, mert szerinte több kilométerről is visszatalálnának az egerek, ezért nagyon messzire sétál velük. Hát nekem azt már meséltem.
3: Inkább elviszi őket lett országba.
1: Azt meséltem, a legdrámai belengedésem az volt, amit előre nem vettem észre, hogy a villanypóznákat összekötő dróton ülő varjú mosolyogva nézte végig, amíg kinyitottam a ketrecajtet, és mondta az egének, hogy menjél, az meg huss, és a varjú meg utána huss, és nem néztem oda, hogy elkapta el, de nagyon rárepült. Úgyhogy...
3: De van külön egy ilyen egérfogó ketrecetek?
1: Igen, nagyon aranyos, ilyen kis pici, pont olyan, mint amivel a leopárdot fogják a természetfilmekben, csak nagyon pici, ilyen van ilyen fölhúzhatós oldala, meg beakasztós, meg minden. Szalonnával fogjuk őket, egyébként azt szeretik a legjobban.
2: És akkor meddig tartjátok utána ebben a kis ketrecben?
1: Nézd, szemeddig, tehát hogyha halljuk, hogy zörög benne, akkor azonnal visszük szabadon engedni, már csak azért is, mert ezek nagyon gyorsan hajlamosak ottan.
2: Én nem szaporodni.
1: Tudom, nem, az unalomtól, hogy bármitől meghalni a ketrecben néha, és az nagyon szomorú. Hiszen direkt azért van ilyen ketrecünk, hogy ne halljanak meg. Úgyhogy minél gyorsabban próbáljuk őket szabadon engedni, Lacikám. Csak van, amikor ugye úgy elrejtette magad is az egérfogot, hogy egy ideig nem találod, az nehézség. Ennyit az egerekről és az emberekről.
3: Béni küldött a csoportba közben néhány DJ hirdetést hát, a falujából.
2: Igen, tehát ott is vannak.
5: Igen.
1: Egyel értelmesebb. Igen.
5: Csak azt mondta, én nagyon szeretném hallgatni a Lacinak egyébként a portugál gyalog.
1: Én is.
5: Beszámolóját. Ez nagyon érdekel, csak erről jutott eszembe erről, hogy mik az ottani népszerű
2: szakmák.
5: Munkakörök. Hogy a szombati piacon ez az úr osztogatta a szórólapját, aki magát DJ-nek mondja, és
3: Marco.
5: 40 éve DJ. Marco
3: DJ. Igen.
1: Meg kéne hívni.
5: Érdemes. Meg kéne hívni, de először nézzétek meg azt a QR kódra, menjetek rá. Elképp annyira szórakoztató, és az egész ember annyira szórakoztató volt, hogy én komolyan fontolgatom, hogy egyszer egy ilyen házi.
1: Meg fogjuk nézni. Hallgatunk van a vonalba, gyerekek.
3: Maratonon.
5: Igen. Ja.
1: Ma így
3: szoktak
1: van.
3: Lenni DJ-k.
1: Halló?
5: Na hát ő elképesztő jó lett.
1: Halló?
2: Most gyere. Hallgató.
1: Laci, alul is lilának kéne lennie valami.
3: Igen.
1: Így. Igen. Most jó. Aha. Halló?
6: Itt vagyok.
1: Segítettem Lacinak.
2: Köszi.
1: Parancsolj.
6: Sziasztok, jó reggel. Annyit csak az egerekről, hogy nagyon cuki. Kettőt, én egyet a műhelybe fogtam, egyet meg a cica fogott meg a kertbe. És persze fiú és lány volt ismerettség, és ivartalanították a fiút ingyen. Azóta nálam laknak, egy szép nagy ketrecbe, imádják a banánt. A, nem is tudom mi, a sajt, van ez a mókuskerék, tudod, amit be lehet rakni, hát azt úgy használják, mintha kötelező lenne, de hát egy 3 év max.
1: Igen, de figyelj, de tényleg van olyan, hogy ivartalanítanak neked egy egeret?
6: Ezt mindegy, hát a talpas rendelőt csinált, ők ilyen kisállatokkal is foglalkoznak, igen, nem, szerintem nem ütötték, csak gondolom, nem tudom, hogy csinálták, az volt a lényeg, hogy utána egy hónapig még nem lehetett őket összerakni, mert az is baj, ha más salomból van, akkor megtámadják egymást, de hát imádják egymást egyébként, tehát, hogy itt teljesen jól jött ki a dolog, és gondoltam, hogy bevállalom, de soha többet nem fogok egeret tartani, az biztos, ha ez a kettő elmegy. Na, csak ennyit akartam.
1: Köszönjük szépen, nagyon szép. Ez mesebeli történet, azt kell mondjam. Nem, fog egy egeret, ő egyet a macska, mind a kettő életben marad, és összeköltözteti őket, és működik. Csodálatos. Nekem nagyon tetszik. Na, Lacikám, igen, várnánk még egy kicsi pár képeslapot, ha felvillantanál erről a csodálatos portugál gyaloglásról. Nagyon hálás lenne a közönség.
2: Igen.
1: Igen. Hiszen hallottad,
2: és most ne a szakmákról beszélek.
1: Más érdekesség is lehet.
2: Nem, azt hittem, ez nagyobb betűt csak nekem.
1: De én Portugáliába tartottunk észak felé vonattal, és megállt a vonat valahol, és azt mondta Kalosz, hogy ez nem megy tovább, tehát nem reménykedjünk. Úgyhogy tök sötét volt. Még csak falu se volt.
2: Lehet, hogy voltam olyan helyen, ahol a Balázs még nem.
1: Biztos. És csak azt akartam mondani, hogy volt velünk a vonaton egy magányos angol turista lány egy darab hátizsákkal, aki szemreben és nélkül leszállt a vonatról, és elindult a tenger felé.
2: Tudom, hogy ha erről valami mondani való van, akkor egyrészt színes a sorstársaim közössége, az, tehát akik ugyanerre vállalkoztak ugyanebben az időben.
1: Ja, sokan mennek egyszer egy irányba?
2: És ez még nem, hát igen, ez volt az első meglepetés, hogy ez ugyan nem El Camino, De azért egy ilyen 20 kilométeres szakaszon éppen egy 300 ember vonul egy irányba, ami azt jelenti, hogy 50-100 méterrel előtted, mögötted látsz egy hasonló, tehát nem, ez még nem az a...
1: Nem a Monteverest tetején való sorban állás.
2: Igen. Így aztán barátságos kis kötődhetnek, hiszen reggelente ugyanazokat az arcokat látod az úton. Hanem a meglepetés az az volt, hogy a többsége az nálamnál idősebb volt.
1: Tehát az nem meglepő.
2: Négy fős 70-75-ös hát milánói
1: ez csajok. Ez egy tipikus nyugdíjas történet.
2: Ők annyit könnyítenek magukon, hogy a 15 kilós zsákjukat...
1: A cuccot vitetik.
2: Hiszen az előbb olvastam, hogy ilyen szolgáltatás. Ennek látom az értelmét, hogy a 20 kilométerre előttük álló aznap esti...
3: Mi a szakrális taxi?
1: Mekkora minimál csomag, amivel kivitelezhető egy ilyen hosszú...
2: Hát amit egy napra viszel magaddal. Hát,
1: ugye? Te kicsi zsákkal mentek.
2: Nem, én 14 kilós zsákkal mentem, és azt cipeltem minden nap magammal.
1: De mi volt nálad, horgásszék?
2: Volt az is.
5: Laci két hétre pakolt.
2: Két hétre pakoltam, hogy bőven minden.
1: Elképzelem, hogy húzta maga után a hajókoffert.
3: Igen, meg vitte azt a bokáig érő szörméjét.
1: Nem, azt gondolnám, hogy én egy ilyennek nekivágnék, akkor cipőből lenne kettő, hogyha nagy baj van és föltöri a lábam, akkor tudjak váltani.
2: De abból például egyet vittem.
1: Én abból vinnék kettőt, és különben meg ezeket a légáteresztős alöltözett pólók lennének, mert ugye azt este kimosod, az reggelre akkor is megszárad, hogyha tél
2: van. Én is azt gondolom, hogy egy 40 literes zsákba akár két hétre is bele kell férni mindenkinek. Persze. Mindennek itt a 60 plusz 10-es zsák tele volt. Laptop például, ez mindig jól jön. És abból nem is a legkisebb. Viszont...
1: És csutaktársad is hasonlóan felszerelt?
2: Lapos tévét. Egyel okosabban volt felpakolva, de a mérlegelésnél ő neki egy-másfél kilóval hosszabb. Na, hosszabb volt a zsákja, és ő ráadásul minden reggel 2 liter vizet betározott magának, ami szerintem kis túlzás volt.
3: Viszont két liter víz egyáltalán nem túlzás, egy egész napos
1: de hogyha úgy közben fogsz találni vizet.
2: Hát egyrészt nem annyira, de mondjuk 10 kilométer után már találsz, és akkor... Na, de hogy én nagyon disz voltam abban az értelemben, hogy mindig kerestem a szó végét.
1: Minden, ami disz. Diszfunkcionális. Diszkommunikatív.
3: Én ugye ezekből a zenei hangokban indultam ki, és gondoltam, hogy az a cisz hetero, olyat már hallottam, és akkor disz jön valahogy utána.
1: Hát igen, mert a csutak fisz volt, és ezért a Lacinak maradt a disz.
2: Hogy azzal kezdtem, hogy a késő éjszaka szálltunk le a repülőre, és az egyetlen féltett dolgomat, a pénztárcámat, az irataimat és az összes pénzemet azt a vizergépen hagytam. Úgyhogy nekem...
1: De visszaadták.
2: Hát még azon egyezkedünk, hogy tudok-e olyan kódot mondani, ahonnan az én foglalásom lett, úgyhogy érdemben még a vizer nem foglalkozott a
1: problémával. Hát azt mindig ki kell takarítani a gépet a leszás után, és ott meg kéne találni.
2: Én voltam az utolsó előtt, aki lejött a gépről, láttam 4 kézláb egy utastársamat, aki nagyon keresett valamit, ekkor még nem jutott eszembe, hogy itt van még tőlem 6-7 méterre a pénztárcám, és hogy idővel ez hiányozni fog. De így jártam a...
3: Loser.
2: És tudod, amikor keresed a megoldást, hogy ezzel, akkor most mi van most? Mert telefonomon rajta van a kártyám.
1: De készpénz volt benne?
2: Volt benne készpénz is, mert az ember a tengerpartra készül, ott nem mindig van kártyás lehetőség. És aztán rövid tanakodás után a nagykövetség unszolására végül is beláttam, hogy egy 2 hétig érvényes útlevelet legyártatok, hogy haza tudjak jönni, mert egyébként igazságtalanság, ha az ember Portóból vagy Fáróból indul haza Magyarországra, akkor minden papír nélkül felengedik, hiszen elmondhatja, hogy nem volt lehetősége pótolni a papírt. De ezt egy Lisszabonban felszállóról nehezen képzelik el, és Lisszabonból nem lett. Úgyhogy van egy ma lejáró útlevelem.
1: Még jó, mert adnánk gyorsan elutazok még vele.
3: Igen, egyszer valahogy én is, azt hiszem, Hollandiában
1: De nem mondott, hogy a Vizer azóta semmilyen, nem mondott semmit neked erről a dologról?
2: De azt mondta, hogy azonosítsam be magam, hogy tényleg én foglaltam ezt a foglalást, és hogy miközön van ehhez a foglaláshoz.
1: Nem mondtad nekik, amit a Bohócnak mondott a frappás válaszolja?
3: De mondjuk az, hogyha arról az e-mail címről, amivel foglaltál.
2: Nem arról az e-mail címről, más foglalt ezt a repülőt, ezért is...
3: Hát akkor kérd meg őt, hogy foglalja.
2: Már megadta az adat.
1: De nem lényegtelen, hogy ki foglalta? Basszus, hát az iratait akarja, ott van a neve, ő megmondja a nevét. Megkérdezik az anyanét, megmondja az anyanevét. Megkérdezik a lakcét, megmondja a lakcét. Ott van minden a kártyákon. Kit érdekel, hogy kitette föl a repülőgépre a Laci iratait? Bárki más is föltehette volna gonoszságból, akkor is vissza kell adniuk, nem?
2: Hát igen, de mivel nem vették azt észre, és a gép gondolom egy órán belül már levegőbe volt, ismét valami más európai országra, aztán ezt még megcsinálta 24 órán belül 5-6-szor, az...
1: Attól még az iraton a neved nem
2: változott. Valakinek a kezébe került előbb-utóbb, és aznak valamit kezdeni kellett vele, eltemettem.
1: Mondjuk az a baj, ha volt benne készpénz, akkor benn van az is a lehetőségek között, hogy valaki lenyúlta, készpénz kivett és kidobta. Ez kétségtelen.
5: Hát meg az az utolsó ember, aki ott a székek alatt matagott.
1: Az nekem is gyanús egy kicsit. Nem a te pénztárcádat kereste, Laci?
2: De csak az első, s rossz helyen kereste.
1: Halló?
7: Madbal vagyok, lehet itt. Sziasztok, Madbal vagyok, itt lehet okoskodni?
1: Itt mindent volna lehet.
3: Szinte kell.
7: Igen, jó, igen, akkor tökéletes helyen járok. Nekem a lányom egyszer elhagyta a személyigazolványát a repülőgépen, vagy a reptéri buszon, vagy valami ilyesmi, és azt leadták a rendőrség.
2: Ez ennek kellett volna történni az enyémmel, és ezért is jártam kétszer a reptéri rendőrségen. Haverjaim meg, ismerjük egymást, meg telefonszám is van, de azt mondták, hogy ha igazolvány van bármilyen csomagban, akkor az a rendőrségen köt ki, úgyhogy ezért is... Igyekeztem másnap délelőtt vissza, hogy hát, ha ébredés után előkerült, és mondták, ha ide nem, akkor sehova nem fog kerülni.
7: Akkor jól okoskodtam, vagy nem volt elég?
2: Jól okoskodtál.
3: A lényeg az okoskodás, jól vagy rosszul, lényeg, az másodlagos.
7: Kotnyeles okoskodás, köszönöm szépen, mennyit szeretném.
1: Mi köszönjük.
5: Várjál, azért az okoskodás egy tanácsadással kell, hogy mit kellene.
7: Nem, a legjobb a
3: kellett volna.
7: Nem, az egyébként az mindenhol nagyon-nagyon hatékonya kellett volna, tehát az onnantól fogva szorít be téged egy olyan dologba, amiből nem nincs kilépés, és onnantól fogva az egyéniségeddel válik egy a probléma.
3: Igen, na most már mindegy.
7: Laci, ezt így
1: kellett
7: volna.
1: Na Laci, én mondom akkor, hogy kellett volna csinálni. Nézd ide, mi van neked. Egy ilyen láncra, olyan pénztárcát veszel, amin van egy luk, amiben a láncot be tudod akasztani, a lánc mindig rá van akasztva a nadrágodra, és arra van ráakasztva a pénztárca.
2: Az elkövetkező napokban rá egy napra csak a töltőimet hagytam, felejtettem a szállodaszobába, és rá 3-4 napra az egeret.
1: De meglettek ezek?
2: Igen, küldtek róla fényképet.
1: A boldog új tulajdonos. Köszönöm, Laci, szöveggel.
3: Rátfért ez az én kereső túl.
1: Szerintem legközelebb a csomagjában, amik nem lesznek. Töltő. Halló?
8: Szevasztok, Sneci vagyok.
1: Szia.
8: Én egy pillanatra retrospektív egérügybe szeretnék szakérteni.
1: Kérlek.
3: De most a Laci vagy a Tomi féle egér?
1: Tomi féle egér. Kis szőrös.
8: A párom még az előző pasiával tartottak egeret, és tudtátok, hogy van olyan egér, hogy dzsungáriai ugróegér?
1: Ugróegér, azt tudtam, hogy van, de nem tudtam, hogy ez az előneve.
3: Eddig még dzsungáriáról se tudtam.
1: Igen.
8: A frankon nézzetek utána.
1: Kura jól néz ki, nagyon hosszú lába van.
3: Dzsungáriának?
8: És ezt tartották, bütyöknek hívták, és annál csak viccesebb neve volt az, hogy dzsungáriai.
1: Azt szerintem azt ők találták ki neki ezt a dzsungáriai jelenet, de már
8: Google a jó baráthoz beszélget.
1: Már csinálja, nyugi, a fact-checkerünk már rajta van, de köszönjük szépen.
3: Ugye, nem akarlak elkeseríteni, de a dzsungáriaiból kizárólag törpe hörcsöglét.
1: Itt nagy a baj, valakit átverték, hallod őket. Eladtak nekik egy hörcsögöt egérárba.
8: Akkor elnézést, akkor majd az archívumban felkerül ez a mai műsor, akkor ezt a részt vágják.
3: Csak mondd föl, létsz egy hangfájba, de csak annyit, hogy törpe hörcsög, és kicseréljük, jó, odavágjuk.
5: Várjál, egy gyűrűvel vagy két gyűrűvel?
1: Csíjas lehet. De hogy eleve az, hogy van dzsungáriai, amire azt gondolnád, hogy egy rejtőjenői kamuország, de mégis van dzsungáriai.
3: De létezik, ez egy földrajzi név, valóban a dzsungária. De hogy nem egy... Ria-ria dzsungária. Hogy egy olyan terület, aminek nagyobb része Kínában, kisebb részei Kazaksztánban és Mongóliában találhatóak. Orjá, egy 10 magyarországnyi területről beszélünk.
1: De sivatagos? Nem. Sivatagos? Mert az ugróegerek jellemzően ilyen sivatagos körülmények.
3: Csak ugróegér, most mondom.
1: Van róla képed a törpeörcsögő? Hosszú a hátsó lábat?
3: No, most egyre dzsungáriával vagyok elfoglalva.
1: Tud-e ugrálni?
3: Igen, tehát ez egy medence. Mongol-Altáj hegység határolja az egyik oldalról. Egy hegyek között magas hegyek között elterülő medence. A dzsungári.
1: Ugye akkor legyünk nagyon óvatosak, mert ha már a hörcsöknél vagyunk, egy idevágó kis színest olvastam, hogy egy hölgynek a Teslájában, ne kérdezzétek meg, hogy de elszabadult a hörcsög, és hát nem találta, úgyhogy bement a szervizbe, ott szétkapták a teljes belsejét az autónak.
2: És grillezve ott volt.
1: Ez a része $700 került, nem, túlélte, csak meg lett. Azonban hát nem tudni, hogy még mi mennyi kárt okozott, mert kiderült, hogy drótokat, ilyesmiket azért megrácsált, úgyhogy ki tudja, hol lesz a vége a számlának.
3: Az AI szerint gyakori hiba, hogy összemossák az ugrókat.
1: Biztos, hogy átvágták szegényeket, nem?
3: Dzsungáriai ugróegér biológiailag nem létezik. A két különálló állatcsoport összekeveréséről van szó.
1: Nagy hiba.
3: Igen, nagyon mozgékony a törpe, de hát itt már természetesen a törpeörcsök.
1: Nem mert mindegy, beszélünk, hogy rubint veszel, vagy gyémántod.
3: Éjszakánként akár több kilométert is futhat a futókerékben. Hát gondolom, amennyiben...
1: Van futókerekek.
3: Futókerekben tartják.
1: De a futókerék az muszáj ezeknek megkülönben, ilyen teljes gyagyulás van.
5: Hát egy ugróegér az ugrik, az nem fut.
1: Az ugrik, igen. Igen, de hát ezek szerint, amikor nem tud ugrani, akkor fut.
3: Ha ön valóban az ugróegér félékre gondolt, azok teljesen más hosszú hátsó lábakkal ugráló sivatagi rágcsálók.
1: Akkor Steci, ezt kell kinyomoznod, hogy az állatnak hosszú volt a hátsó lába.
3: Amelyeket szinte soha nem tartanak hagyományos házi kedvencként. Szeretnél többet tudni a dzsungáriai törpeörcsök tartásáról, vagy a valódi ugróegerekről érdeklődsz?
1: Hát a valódi ugróegér az véleményem szerint az nem nagyon tartatom, mert ahogy a Bén is mondja, annak aztán nem tudsz olyan magas terráriumot, vagy mit adni, amiből nem ugrik ki.
5: Nem mondtam ilyet, csak a rögzítsük a tényleg.
1: Hát, hogy ugrik, azt mondtad, hogy ugrik. Nem, igen, nem szalad, hanem ugrik.
3: Kikövetkeztette a nevéből.
5: Nem tud olyan.
1: Nem hülye. Igen, kikövetkeztette a nevéből. Valóban, a dzsungáriaiból.
3: Igen.
1: Ott fogod gyanút. Halló!
9: Sziasztok, van még egy állat, már nem emlős, de rokona.
3: De több állat is van még itt.
1: De. Nem emlős, de rokona a hörcsögnek.
9: Rokona ennek a dzsungáriainak. Rejtőjenő által képzett földrajzi név lehet ez is. Az erre, hogy szongáriai cselőpók, amelyik Magyarországon a legnagyobb pók, olyan 10-12 centi átmérő.
3: Ezek szerint Szongária Magyarországon van.
9: És hát igen. Az, hogy nem. Nemrég jött hozzánk egy jó pár év, de védett a rogodékja, 5000 forint.
1: Mutasd már meg majd, hogy néz ki, mert lehet, hogy
2: olyan, mint a kaszáspók, tehát vagy nagy szörös teste van, vagy vékony kis hajt.
9: Mondom, hogy 10-12 centi átmérő.
1: Akkor ilyen nem nincs.
9: Teste olyan 2 centi.
1: Azt a minden.
9: És lódarázs erejű a csípése, tehát bele is halhat. Viszont használják állítólag, bele idomítani, és használják általában a dokumentumok keresésére, személyigazolvány, ilyesmi.
1: Te gyökér, te!
9: Na, ciao.
1: Hello!
2: Szevasz!
1: Mutass egy képet, mert képzeljétek, az történt, hogy lementem, sajnos ez volt az. Uh-huh. Az történt, hogy lementem, lementem zuhanyozni, és két ilyen nagy barna pók volt a fürdőszobában, az egyik a zuhanytárcában, és kitessékeltem, hogy megmentsem az életét, és amikor mentem fel az olyan, láttam, hogy a pizsama szárom maradt rajta. és hát nem akartam ugye megölni, úgyhogy így leráztam róla, és az így, ahogy tudod, szoktad, vannak azok a pókfajták, amik így összegöndörödnek, amikor leérkezett, de ez az összegöndörödéssel egy időben azonnal el is pusztult. Teljes megdöbbenésemre. Tehát attól, hogy leráztam a ruháról. Szerintem szívroham. Van szíve a pókoknak? Ezen gondolkoztam azóta is. Hogy szegény szívrohamban elpusztult. A társa az eltűnt.
2: Hogy hónapokon keresztül.
1: Mert a pókokat ugye nem öli meg az emberet, az ugye az rossz, jó, az most, rossz karma.
3: Most fogtok megőrülni. Szangária, valójában Dzsungária másik neve.
1: Nem, vicces!
3: Nem.
1: Tényleg?
3: Nem.
1: Úristen, együtt jöttem!
3: Az ugró
1: törpehőncsök hozta a pókot! Az egész a sneci volt csajának, a, vagy a sneci...
2: Volt csajának a...
1: Csajának a volt hörcsögének a hibája. Igen. Igen. Fú, nehéz volt kiokoskodni a családi viszonyokat, de megcsináltuk ezt is. Hát, Laci, valami nagyon szép számot erre küldjünk mindenkinek. Hallgató, persze, ezt fölvesszük, mert ilyenek vagyunk. Halló!
10: Na hát, hogyha akkor nagyon belterjes legyen ez a mai műsor. Sneci vagyok, sziasztok. Van egy szongáriai cselőpók sztorim is.
1: Hagy szóljon, öcsém!
2: De az cselőpók, nem cselőpók.
1: Attól függ, ha Szabolcsi vagy, akkor cselőpók.
10: Na, összes csak annyi történt, hogy a gyerekeket hoztam el általános iskola alsó tagozatból, tehát voltak mondjuk olyan 8 évesek, még nem sok mindent tudtak a világról, legalábbis sokkal kevesebb ismerettel rendelkeztek, mint én. És hoztam el a suliból, még ott az iskola épülete előtt mentünk el még belül, és akkor így megyünk, és ott van egy bazin nagy pók jobbra lenn, és akkor ugye a kislányom, ugye a 8 éves kislányom lemutatta, azt mondja, oda még apa, egy szongáriai cselőpók.
1: Az a cselőpók? Akkor nem ilyen volt az
10: én. Mondom, mi van? Mondom, ne hülyeskedj, nincs ilyen üző. De ez az, ez egy szongáriai cselőpók, és ez nagyon csíp. Úgyhogy képzeljétek.
1: És tényleg az volt?
10: Tényleg az volt, igen.
1: Látod, ennyit arról, hogy már akkor is többet tudtak a gyerekek.
10: Hát erről van.
1: Mert most már természetes, hogy hülyé vagyok az összes gyerekemnél, de... Ja. Köszönjük.
11: D'autres parkings, des monuments.

0: Na, akkor le lett húzva.
1: Halló?
0: Balázs kért szót, de most...
2: Nem kértem szót, hát Tomi kérdezte, mennyi van még hátra ebből a számból.
0: Azt mondtad, le lehet húzni.
2: Hát igen, mondtam, hogy...
0: Akkor itt vagyunk.
2: De úgy értettem, hogy van lehetőség lehúzni, nem úgy, hogy na, le lehet húzni, jó?
0: Így értettem.
2: Hanem, hogy az a rendelkezésünkre áll az a technológia, amivel le tudod halkítani a számot még mielőtt véget érne. És lőn. Hogy... nem tudom, unjátok, hogy mindig az AI-ról próbálok beszélni, ugye? De engem nagyon...
0: Hát ha valakivel sok időt töltöttem az elmúlt két hétben, akkor az az AI volt. Amit te még nevezel, vagy most a szuperintelligenciára mikor térsz át, Balázs?
2: Nem tértem át egyelőre.
0: Nem

0: hogy eljutottak volna megoldásig, tehát mindig tudtak egy-egy tyúk lépést tenni előre, és most egy pár óra alatt megoldotta.
1: Elefánt a porcelánboltban minden. De
2: az rettenetes érzés lehet, nem?
0: Igen. És hogy hát ugye erre, hát a komplett matematikus karrierek ugye egy ilyen megoldásában előre tett tyúklépésre alapultak.
2: Igen.
0: Tehát, és gyakorlatilag életcél nélkül maradtak matematikusok.
2: Tömegével lesznek öngyilkosok, matematikusok, remélem.
0: Ezt talán nem hiszem, de hát azért ez egy egzisztenciális krízis.
2: Meg ugye eleve, tehát az érzés, ugye, hogy te elképesztő erőfeszítéssel, sok munkával, nagy tudással tettél egy lépést az ügyben előre, és nagyon örülsz, többiek nagyon-nagyon megbecsülnek, és jön egy műanyag lény, és azt mondja, erre gondoltatunk itt a megoldást. Borzasztó.
0: És ez egyetlen elégtétel, hogy mit tudom én, a sok ezer erről a problémáról szóló tanulmány közé, amivel etették a szuperintelligenciát. Mit tudom én, neki is ott volt kettő.
2: Igen.
0: És akkor...
2: Ez nagyon szomorú.
0: Igen. És hát ez nem egy, hanem ugye most ezt sorozatban adja meg az ilyeneket az ilyen.
2: Hát igen, ugye szerintem a reklámszakma már felkészült arra, hogy nem lesz szükség reklámszövegírókra, de az könnyebben lenyelhető, majd ők írnak
0: és
2: más.
0: És hát az arányok úgy néznek ki, hogy több ezer matematikus mondjuk 50 évnyi munkáját 3 óra alatt oldotta meg.
1: Azt kérdezi Szofi, hogy minek fizetnénk egy matematikust 30 évig, amikor fél óra alatt is megoldható a feladvány.
2: Hát, de szomorú. Oda lesz a világ romantikus része.
0: Egyrészt igen, másrészt meg azért ugye a matematikusság ugye az nem egyszer abból áll, hogy megoldasz ilyen problémákat, hanem az tényleg olyan, hogy az odavezető úton rengeteg dolog derül ki kvázi melléktermékként, amikből aztán lehet, hogy valami fontosabb lesz végül, mint ami maga a megoldandó
2: így
0: probléma volt.
2: Így jött létre a teflon is, meg a nylon harisnya.
0: Ja, meg hát ugye, hogy a kísérletezés meg a hibázás hozzátartozik az emberi tudás fejlődéséhez, mert akkor legalább azt már tudjuk, hogy oké, az út nem járható, akkor ott már nem kell keresgélni. Ja. Igen.
2: Rátetted az életed, és most kereshetsz egy másik rejtélyt.
0: Igen.
1: Az AI engem eddig azt lehet mondani, hogy inkább inspirált és kreatívvá tett, és nem...
0: Abszolút.
1: Lapította.
0: De nem is matematikusok vagyunk.
2: Én kerülöm, mi így el vagyunk, de nem vagyunk nagyon jobba. Halló?
3: Sziasztok, Magda vagyok, annyira szeretik még máshogy erős okoskodni, csak mert hogy természettudományról van szó.
0: És
3: tökéletes. Hogy szerintem a matematikusoknak, meg ugyanilyen a biológusoknak, vegyészeknek, fizikusoknak az ellenőrzése feladatuk. Tehát egyrészt nagyon jó kérdéseket kell föltenned ahhoz, hogy ezt a kuli munkát, mert gondolom 31. És a végén neked le kell csekkolni. Tehát akkor a baromságokat szokott nekem néha teljesen hitelesen eladni, úgy mindez biológiában, vagy cézoterápiás kezeléseknél végig scrollod az egész irodalmat, vagy azt mondjuk rá adat, és akkor te el tudnád hinni, hogy nem létezik rá adat, aztán egy egyszerű kereséssel megtalálod, hogy mégiscsak volt egy publikáció ebben a témakörben. Tehát ezeket az állításait, hogyha ez lesz a feladatunk, hogy lecsekkolni. Tehát
0: ugye a matematika talán annyiból más egy kicsit, ugye, hogy az tele van úgynevezett sejtésekkel, meg ilyen kvázi hipotézisekkel, és hogy abban igazad van, hogy a kérdések a lényeg, mint hogy egyébként mindenben, tehát a kérdés az már egy fél válasz bizonyos értelemben.
3: De
0: hogy ezek a sejtések, ezek végül is kész kérdések, igen. És ugye ráadásul a matematikában komoly értéke van ugye a bizonyításnak, meg ugye egy elegáns levezetésnek, tehát nem annak, amikor egyszerűen 3 óra alatt végigpörgeted az összes lehetőséget, és akkor kijön, hogy melyik egy működik.
3: De gondolom ezeknél a sejtés bizonyításoknál, vagy hát levezetéseknél azért ezt neked végig kell csekkolni az ő gondolatmenetét, tehát a kritikus szemléletot is.
0: A csekkolásra már külön AI van, ugye ez a lean.
3: Igen, de azt is le kell csekkolni. Tehát szerintem egy pont ez

0: amit én tapasztalok a saját munkám során is, hogy mindent duplán csekkolni kell.
1: Ez AI nélkül is igaz, tehát hogy tudományban.
0: Jó, szeretném, hogyha ez most nem volt annyira jó okoskodás, legközelebb lehet, hogy jobban szeretnék.
1: Legközelebb az AI telefonáltad be magad helyett, jó?
0: Jó.
2: És aztán csekkold.
1: Vagy először írd meg a beszédedet AI-jal, és olvast fel a betelefonálásod keretében.
2: Na, én sajnos elkezdek készülődni. Béni? Nincs itt?
3: Hát itt kéne lenni.
2: Föl van húzva?
3: Föl van húzva.
1: Nincs.
2: Béni? Most már mindent fölhúzott, a itt kéne legyél. Na mindegy, csak akartam kérdezni, hogy mikor jön haza. De akkor majd elmondja, ahol kakarik. Halló!
0: Sziasztok, de jó, hogy mondta a végén, mert szerintem se jobbak szoktak lenni mattal. De figyelj, amikor a matematikusok az AI miatt aggódnak, akkor az nem az, amikor a Leclerc teszi a nagymamát. Tehát minden egyes részét, hogy ez legyen, ha nem tudom, mechanikus számítógéptől kezdve, matematikusokra.
1: Ez így van.
0: 20 éve törekszenek, hogy ez...
1: Nyilván azért ebben a legjobb.
0: De én mondok egy másik példát, mert van egy barátom, aki nagyon aggódik az AI miatt, és szorong tőle. De ő pszichiáter, uh-huh. És ebben a fejlett Skandináviában már az van, hogy neki van egy olyan 25 év pszichiáter tapasztalata, és úgy végzi a munkáját. De vannak fiatalabb kollégái, és akkor van egy program, egy videó, és ezt az első beszélgetés, amikor a pszichiáternél vagy, ezt hangban képzeljük.
3: Hello!
2: Hallgatunk, Béni!
0: Beparaszt vagy. Szóval az AI fölveszi, vagy fölveszi a számítógép a beszélgetést videón és hangban, és csinál egy anamnézist, ami nem önmagában lenne baj, hanem hát ez a 25 év tapasztalattal rendelkező barát, azt mondja, hogy a 30 valahány alatti, vagy hát az összes nála fiatalabb pszichiáter gyakorlatilag át se nézi, hanem elfogadja azt, amit az AI adott a betegeknek, anamnézist. És de akkor mi lesz, vagy mi van, ha téved, vagy tudod aztán ezek a hibás gyakorlatok, tehát azt megerősíti önmagát. Na mindegy, azt tudom a felsőoktatásban tanító barátaimtól, hogy onnan már gyakorlatilag ez a házi dolgozat, mint dolgozatírás, az teljesen eltűnt az AI-nak köszönhetően, hát és mind dolgoznak rajta, hogy a szakdolgozat se legyen, mert hogy nincs értelme a mai körülmények között.
1: Ez sajnos, igen, ez így van. Szerintem egyébként ez nem óriási dráma, tehát más módon is lehet értékelni talán, mint rendkívül hosszú szövegek alapján.
0: Örülnek neki meg igazából.
1: Például, tehát szerintem például ugye a tudományos művek, meg a tudományos publikációk nagy része, meg a könyvek nagy része, az iszonyúan túl volt írva mindig is, egyszerűen azért, hogy elérjen egy ilyen könyv méretet, és komolyan vehető legyen, de azért valójában a lényege, az nem több egyiknek se 5-10 oldalnál.
0: Na, ebben fullosan egyetértek veled, de mi lesz, amikor rossz gyógyszerre állítják rá neked, kedves rokont, mert az AI adta az anamnézis és a pszichiáter, aki ott ül egyébként komoly fizetésért, már rá se nézett. Pedig ott ül a beszélgetés alatt.
1: Hát értem, de hát ember ugyanígy tud hibázni. Azért,
0: jó,
1: tehát, hogy nem hiszem, hogy ez a hibázás lehetőséget növeli, inkább azért azt gondolnám, hogy csökkenti.
0: Aha, de csomó dolgot meg megkönnyít, egyszerűsít az életet. Uh-huh. Hát van gyakorlati haszna nagyon sok.
1: Igen.
0: Se fogunk tulajdonképpen jelenlőre.
1: Jó, hát ugye, mint mindannyian, szerintem én minden ilyen kérdésben én is oszcillálok a lelkesítő újdonság és a világvége forgatókönyvek között. Tehát...
0: Igen, de van benned ilyen világvége érzés, vagy csak osztod mások aggodalmát?
1: Nem, világvége érzés nincs, de azért a nullánál nagyobb esélyét látom. Tehát, hogy tud rossz, nagyon rossz felé menni ez.
0: Aha. Jó, ezt majd nem tudom. Most
1: tudom. Hogy ez a világvége, ez effektív világvége, vagy pedig egy ilyen általános társadalmi dezintegrálódás, ezt nem tudom.
0: Értem, hogy nem az abszolút felrobban a földet, kihúni napra.
1: Ja, de hát akkor linkeljük ide a 3 héttel ezelőtti adásunk, hogy melyik volt az, Aci, ami Mert erről beszéltünk?
3: Én három hete voltam.
1: Ja.
0: Mindegyik.
1: Hát, de ahogy abban az adásban mondani voltam szerencsés, szerintem mindig, amikor nem az AI-ról beszélünk napjainkban, akkor nem a lényegről beszélünk.
3: Véget kell vetni a műsorunknak, azt tudjátok?
0: Ja. Nagyon kell, akkor folytassuk majd.
4: Hallottok így, most?
1: Igen. Persze.
0: Nagyon jól.
4: Mert az
3: Hello. Mondjad, Bence.
4: 25 percben csak valamiért eltűntem, úgyhogy újra csatlakoztam. Csak az jutott eszembe, amit valószínűleg szintén elmondtam már erről a matematikusokról, hogy van egy testvéremnek egy ismerőse, aki 25 éve dolgozik a kínai magyar szótáron. Uh-huh. Amit most egy gombnyomás felől lehet állítani. Tehát ahogy a matematikusok elvesztették bizonyos szempontból a megélhetésüket.
1: Hát a megélhetésüket nem, a relevanciájukat féltik szerintem inkább, mint a megélhetést, igen.
4: Hát azért az egyik következik a másikból, tehát az egyik lehet következmény a másikból. Hogy nézzétek meg Markónak a QR-kódos videóit.
1: Igen, csak ugye egy fényképen keresztül nagyon nehéz a QR-kódot megnézni, mert egy másik telefonnal kell leolvasnod a fényképről.
4: Én fel a figyelmeteket, mert nagyon hamar elmegy az ember kedve, ha egyből nem jön a megoldás. Tehát legyetek erőfeszítés.
1: Jó.
4: Jó?
1: Oké.
4: Na jó van akkor.
1: Ciao, Béni.
4: Ég veletek.
3: Szevasztok.
1: Szevasztok. Szevasztok.

0: Attilos Rádió, hier Réke Wöttkeznek.
1: A Reuters elemzése szerint az európai tengerek felszíni hőmérséklete júniustól augusztusig átlagosan 21,6 Celsius fokot ért el. A Reuters elemzése szerint az európai tengerek felszíni hőmérséklete júniustól augusztusig az asztúriai partvidéken a barna alga erdők mintegy 95%-a jött 2010 óta. A hínárosok, amelyeknek 20 Celsius fok alatti hőmérsékleten lenne szükségük, pusztulásukkal a homárok, a languszták és a tengeri sünök. A hínárosok, amelyeknek 20 Celsius a helyi halászok most tudósokkal és természetvédőkkel összefogva a homárok, a langusztákban nevelt szaporító anyaga próbálják újra telepíteni a hínárosokat. A helyi halászok a most tudósengerben az invazív fajok terjedése okoz egyre súlyosabb problémát, mivel a Suezi csatornán keresztül a Vörös-tengerből és távolabbi vizekből érkező fajok az invazív fajok terjedése okoz egyre súlyosabb problémát. A ciprusi akadémia jelentése alapján a Vörös-tengerből és távolabbi vizekből érkező fajok nem őshonos faj és honos populációk. A ciprusi akadémia jelentése
2: először
1: alapján a földközi tengerben
2: a 124 méteres személyzet nélküli Starship űrrakéta 11. repülése során körülbelül 275 km-es magasság bájára a 124 méteres személyzet nélküli Starship űrrakéta 11. repülése során körülbelül 275 km-es magasság bájára a 124 méteres személyzet nélküli Starship űrrakéta 11. repülése során körülbelül 275 km-es magasság bájára a 124 méteres személyzet nélküli Starship űrrakéta 11. repülése során körülbelül 275 km-es magasság bájára a 124 méteres személyzet nélküli Starship űrrakéta 11. repülése során körülbelül 275 km-es magasság bájára a 124 méteres személyzet nélküli Starship űrrakéta 11. repülése során körülbelül 275 km-es magasság bájára a 124 méteres személyzet nélküli Starship űrrakéta 11. repülése során körülbelül 275 km-es magasság bájára a 124 méteres személyzet nélküli Starship űrrakéta 11. repülése során körülbelül 275 km-es magasság bájára a 124 méteres személyzet nélküli Starship űrrakéta 11. repülése során körülbelül 275 km-es magasság bájára a 124 méteres

0: Tilos Rádió. Jó reggelt, jó napot, sziasztok. Benne a társadalmi drámák, FM90.3 vagy tilos.hu. Nagyon rég volt a zenénk, ugye? Tehát olyan,
1: egy hónapja.
0: A nyár olyan, egy hónapja volt, Miklóssal és Basával. Most a kicsi...
1: Igen, szakácsos műsorban.
0: Igen, szakácsos műsor, mert hogy a lányom hozott Svédországból egy csokoládét, ami tejcsoki, és ez a sós
1: édesgyökér
0: van beledarálva, és hogy én nem mertem egyedül felbontani, de most a Miklós bátor volt, felbontotta, és nagyon finom.
1: Én egyébként szeretem ezt a
0: sóst,
1: azt nagyon, de a sósat is, bár abból is azért vannak verziók, tehát nem tudom, tehát azért van. Norvégiában az ettem olyat, amit ki kellett köpnöm. Tehát úgy, hogy szeretem, de hogy vannak az erősségnek fokozatai.
0: Dáriából is
1: jelzott
0: a barát, olyan bombont, ami só, és így berakod, és azt mondod, hogy hú, na erre nem voltam felkészülve.
1: Ja, azt hiszem, hogy az akkor, egyedül akkor jó, hogyha valami nagyon súlyos, nagyon-nagyon súlyos ilyen torok megbetegedés, kerülgetés, minden ilyen
0: igen,
1: kis így... élőlényt leírtanál a torkodon leérgetnél. Ugye ez élő szövettel együtt a fertőzések is meghalnak.
0: Na tessék már,
1: be is véleménye valakinek.
0: Be is gyújtottuk a dolgokat, úgyhogy akkor. Jó reggelt!
2: Sziasztok, a Vejni vagy.
0: Gondoltam, igen.
2: Figyelj, hogy ez a sárga színű csomagolású
0: igen.
2: Is márka nével.
1: Ez abszolút az, igen.
2: Az egyébként ennek a sós lakrisznak, vagy magyarul nem lehet.
0: Jó, lakrisz.
1: Likörés, nem tudom, igen. Majd hát édesgyökér, igen.
2: A sós lakrisznak ez az egyetlen elfogyasztható forma egy közép-európaiak számára. Tehát az annyira jó arányban van a csoki és a izé, hogy
0: igen, fantasztikus,
2: néhány
0: jó.
2: Kockát én is meg tudok enni.
1: Tej csoki, és úgyhogy így nagyon jó kibalanszolja.
2: Igen, nagyon jó így. De amikor ez egy ilyen cukorkába, egy ilyen nyalókába, ezekbe a puha ilyen batacskaszerű ízébe van teljesen töményen ez az íz. Valamikor még az... A kis, tehát egy gumicukrot képzelje, full sós lakrisz, és az még sóba van beleforgatva. Tehát
0: igen.
2: Annyira sós. Olyanokat esetleg teszteltetek?
1: Igen, abszolút, persze. Ez éppen itt a technikus kolléga is köztem éppen ilyen, ugye a csoki apropóján volt ezzel kapcsolatos ilyen emlékezett visszahívás, és miközben én szeretem ezt a sós édesgyökeret, de ebből is mondom, hogy azért vannak durvák, és az egyik ilyen találkozás olyan volt, amikor vettem egy ilyen zacskót, mint egy haribós zacskó, nem néztem meg, tehát láttam, hogy vannak benne kis aranyos, kis fekete gumicukor jellegű formák, és ilyen vastag cukornak tűnő valamivel beszórva, tehát hogy ugye létezik, és akkor ugye bedobtam egyet rögtön, sőt lehet, hogy kettőt, mert hogy ilyen alacsony vércukor szinten működtem, és az egy érdekes ilyen szenzoros tapasztalás volt, igen, tehát hogy az ilyen, tehát ilyen nem is tudom, ez az ilyen steak show nagyságú, ilyen show kockákban úszott a cucc, és még maga a dolog is sós volt, szóval, tehát az így emlékezni. Tehát
0: na jó, akkor következőre hozok olyat, mert van jó kis Dán ilyen bombonok.
1: Összefutott a könyv, meg a mindent, tehát a, igen, szóval az jó, jó cucc, de mondom, kemény.
2: Ugyanebből a márkából szerintem a sós pisztáciás és a sós mandulás egyébként a legjobbak.
0: Aha.
2: Ugye meg hát van a dájmos, de gondolom akkor, ha már ilyen Skandináviába járok, vagy akkor a dájmot ezt a grillással töltött.
1: Igen. Azt ők szeretik. Én annyira nem adom, de egyébként finom. A norvégnál a trojkát.
2: Mert az nagyon jó lóvé nekik.
1: Ja, azt gondolom, igen. Egyébként a trojka, ugye ez nem reklám, szerintem Magyarországon nem beszerezhető. Tehát ami csokoládé, zselé és marcipán leöntve ugye bevonóval, ez a norvég, nem tudom. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen teljesítménytúrázóknak, egymászoknak és sarkikutatóknak túlélő csomagban való, tehát a egy kockába körülbelül 2500 kilokalória rendszer, szóval de mindesetre, aki esetleg Skandinávban megy, akkor ezt a trojkát is javaslom.
2: Jó, bedobom ilyen szociológiai kérdésként azt az érdekességet, hogy Skandináviában ugye ezek a mindegyik országon máshogy hívják, de a cukorkák, gumicukrok, ez a mai napig a legcsúcsabb dolog, tehát
1: igen.
2: Ugye ugye ezt a felnőttek eldugják otthon a saját gyerekeik elől, de nem azért, hogy gyerek ne egyen, értem?
1: Nem, hogy neki maradjon, igen.
2: Hanem, hogy neki maradjon, és hát ez csak cukor, ugye mindenféle ízlelik, mondjuk a lakrisztus az pont egy picit más, de az átlag, a színezék, és valamilyen aroma. És ez valamikor, amikor a, nem tudom, század elején, vagy ilyen század kilók körül még nagyon nagy dolog volt így ilyen extra cukorhoz jutni, hogy vannak kemény fajták is, színesek, meg ilyen. Uh-huh. És hogy
3: ez az érdekes, hogy mondasz, mert közben... Hogy ez az egész Anglia, Hollandia, Dánia, Skandinávia kapitalizmusára jellemző.
2: Igen, csak azt akar, te nagyon messze vagy, nagyon messze nem tudom, hogy kifantad. Vagy a, csak a ízében
0: nem lehúztam, mert hogy csámcsogtam, ja. Bocsánat.
2: Ja. Hogy szerintem az a kurva érdekes, hogy közben ezek a társadalmak ugyanannan elhúztak fejlettségben, anyagi javakban, jólétben, és miközben ehetnének...
0: De kibekkelték ők, ezt kibekkelték, mert azért hát 80 év, 80-100 év elég szaksz volt nekik.
2: Jó. Én arra gondolok, hogy én ugye... Tehát, hogy mondjuk, ha már egy felnőttként figyelsz, vagy a gyerekedre figyelsz, akkor elfogyaszthatsz napi valamennyi extra kalóriát, azt a legolcsóbb, legegyszerűbb szar formájában, ami mondjuk számomra nem olyan élvezet, mint egy finom süteményt, vagy egy bármit megenni, abban a formában viszik be. Gyerekek, felnőttek, és hogy ez nem kopik ki.
0: Aha.
2: Szerintem így marha érdekes, hogy érted, miközben a nem tudom, sajtfogyasztásban Norvégia már talán 10-20-30 éve európai jelmezőnye, meg ezek a klasszikus jóléti mutatók, a közben ezt a szart nem tudják. Már úgy értem a szart, hogy...
1: Értjük. Nem, mert nyilván, ugye ez ilyen, hát ilyen orvosantropológiailag...
0: Hát de ugyanez van Hollandiában, igen. Tehát még ugyanaz van, hogy elmész vendégségbe, és hogyha valamit kapsz, akkor egy darab tejasütemény, ami a legrosszabb, legolcsóbb, és akkor... Kávé, cukor, vagy kávé, te a cukor nélkül.
1: Igen, ez az...
2: Nagyon jó sajtokkal
1: kárpótolnak. Nem biztos, hogy kárpótolnak, mert ugye ez ilyen több dimenziós egyébként, mert ugye például ez a vendégek etetése, ami Kelet-Európában folyik, az egyébként izgalmasan hiányzik az északi társadalmunk egy jelentős részéből. Ugye Norvégiában, Svédországban konkrétan, tehát ugye, hogy arra senki nem számít, hogy megetetik.
2: Igen. És hát figyelj, most már egyébként előfordul, tehát hogyha mondjuk az én, nem tudom, gyerekeimnek a tizenéves barátnőm most átjönnek, akkor természetes, hogy ők is kapnak vacsorát. De egyébként a gyerekeim anyja, aki ilyen korunkbeli 80-as években volt itt gyerek, akkor az volt a természetes, hogy az osztálytársadnál játszottál, szóltak, hogy vacsora van,
1: és utána
2: maradtál a szobájába játszani,
1: ja, vagy úgy, aha, igen.
2: És ő lement vacsorázni, de meg se kínáltak, ahogy a Börös mondja, ugye, igen. Meg se kínáltak.
1: Igen.
2: Úgyhogy igen, ez érdekes.
1: Na jó,
0: köszönjük.
1: Ráfordulunk a fogyasztás egy másik formájára. Hello. Hát igen, egyébként ez egy izgalmas dolog. Erős tart, lehetne egyébként egy külön adás, mert ez a skandináv világ, ez izgalmas ebből a szempontból. Meg tényleg így a voltam ilyen skanzen jellegű múzeumokban, és ott tényleg nagyon izgalmas ez a 50-es évek, sőt inkább a 60-as évek másik felében, ahogy történik egy ilyen a materiális kultúra, egy ilyen fogyasztói ugrás, aha, változás, és egyébként nagyon sok minden megőrződik ebből az ilyen...
0: Igen, azt gondolom, ez valamiféle nemzeti nem ilyen nemzeti alap, tehát hogy ők ezt teszik, tehát nekem sem, tehát hogy a disznózsírra nincs bajom, de mondjuk, hogy zsíros kenyér legyen az alaptáplálékom, azért azt...
1: Hát azt meghaladtuk, mondjuk ugye, nyilván az a cukor, ugye az is hozzátartozik, hogy mondjuk most ilyen Norvégiáról tudok többet, de hogy mondjuk ugye a középosztálybeliek, vagy mondjuk ugye a norvégok, tehát hogy a nem bevándorló közösség, ők nagyon durván mondjuk úgy, hogy tehát ilyen a sportkultúrának a rész, tehát a sportkultúra az rész az általános kultúrának, és ugye az, hogy nem tudom, nyáron futnak, bicikliznek, télen sífutnak, túráznak, és ugye mellette eszik ezeket a gumicukrokat, ugye úgy az nem úgy jelenik meg egészségkárosítónak, mint amikor Amerikában a transzsíros kóla mellé még bezúznak egy kis, nem tudom, ipari melléktermékből diszilált, nem tudom, valami, nem tudom, kocsonyásított valamit. Igen. Úgyhogy az nem tudom, igen. Tehát, hogy az kicsit igen más, mint a kátrányfagyit, meg ilyen nyolott hozzá sok, nem tudom, kukoricaszirupal. Úgyhogy gondolom ez így a fenntarthatóság miatt nem jelentkezett még kivezet, tehát mint igény, hogy társadalmat kivezessék. A másik meg, hogy ugye az alkoholfogyasztás az van a középpontjában ugye az ilyen társadalmi egészségprogramoknak. Uh-huh. Tehát valahogy úgy vannak vele, hogy a májad, tehát így is úgy is a test valahogy ugye hogy a cukrot lebontja. Ugye, tehát, hogy valahogy az is ilyen, hogy a túlzott cukorfogyasztás az alkoholizmushoz hasonló májkárosodást okozhat egyes szakértők szerint. Én magam, mivel hogy rendkívül, vagy relatív sok cukrot fogyasztok, ezzel próbálok nem egyetérteni.
0: Ja, érted, te támadod ezt.
1: Én ezt támadom, mint ahogyan ugye a mai napon is ugye, ugye arról szeretnénk beszélni, hogy ki a szabadság és ki a jövő, tehát hogy ez az ilyen technofasizmus koráról, aha, vagy erről inkább úgy fogalmaznék, hogy kicsit finomítsuk, és kevésbé legyen ilyen bulvárlapos clickbait a megnevezés, hogy a mostanában könyvekben, publikációkban a kritikaként megjelenő leírás, ami rámutat a mostani technológiai irányokban ezt a technofasizmus felé mutató tendenciákra, azt így járjuk körül, hogy mennyire igaz, mennyire nem. Uh-huh. Illetve egész pontosan nem is az, hogy mennyire igaz, mennyire nem, mert ugye elég igaznak tűnik. Csak tényleg azt gondoltam, hogy elég sokat beszéltünk magáról, a mesterséges intelligenciáról, az embernek, meg ennek a technológiának a viszonyáról, és nem nagyon beszéltünk ennek a szélesebb társadalmi következményeiről, ami ugye azért egy sokkal trükkösebb dolog, mert ott már tényleg nem is a technológia kerül kapcsolatba az emberrel, és lesz, tehát az egy nagyon optimista olvasat, amikor azt mondjuk, hogy van egy technológia, vannak az emberek, akik használják, és utána ennek van valamilyen hatása a társadalomra, ez nyilvánvalóan valamilyen szinten megjelenik, de kihagyja az egyenletből azt, hogy valaki szükségszerűen irányítja és birtokolja azt a technológiát, és az ő világnézete és gondolata az sokkal inkább meg fog jelenni a társadalomra gyakorolt hatásként, egész egyszerűen abból fakadóan, hogy aki ezeket a népszerű, központosító technológiákat birtokolják, azok ezt a birtoklást, ezt más szinteken is befolyásra tudják változtatni. És ezért aztán...
0: Egészen a nyelvi, nekem az tök izgalmas volt, hogy van egy ilyen nyelvfilozófiai vonala is ennek, hogy ahogy ezek a jelzők kialakulnak, nem tudsz másképp beszélni.
1: Így van.
0: És nem tudod másképp kifejezni, és akkor mindenki ugyanarra tud gondolni, miközben nem is tudod, hogy miért használod ezeket a kifejezéseket, és hogy igen, hogy a idő pénz.
1: Úgyhogy kezdjük is onnan a dolgot egyébként, hogy hogyan jutunk el a felszabadítás ígéretétől a magánhatalomig.
0: Jó.
1: Van egy,
0: és már van is egy telefonálunk. Úgy,
1: aki már tudja is, hogy jut el, na, vagy azt akarja mondani, hogy túl hangosan fújt a morrot. Ez a másik lehetőség.
0: Haló!
4: Haló, lehet kérdést feltenni?
1: Persze.
4: Hogy nagyon általában a Tilos Rádióban mindig ilyen problémák merülnek föl, hogy a végletek, hogy merre tovább, ugye, hogy ez a tendencia, amiben a világ ma, ha ilyet lehet globalizmusként értelmezni, hogy milyen kinövései vannak. És most volt egy osztálytalálkozónk, és egy idős tanár, matek-fizika tanárunk mondta, hogy a dínók is kihaltak. Na most ehhez mit szóltak, hogy ennyivel el lehet intézni, vagy tényleg finomítgatunk, ugye, hogy az AI fölén kerekedik, ugye akkor mondja ez a tanár, ugyanez a tanár, hogy az érzelmek azok nem biztos, hogy intelligencia típusú faktorok, tehát, hogy, de azért jobb lesz okosnak lenni, mert az ember kiderül, hogy az AI azért okosabb az embernél, mert nem nagyon hibázik, ha viszont az ember hülyeséget mond neki, akkor nem csinálja meg, vagy rosszul csinálja. Tehát mindenképpen visszajelez. Nem?
1: Hát minden, ez igen. Nagyon...
0: ez elvinni a témánkat.
4: Igen, de azért van köze, mert ezek a nyelvi dolgok, meg minden a kommunikáció, tehát az, hogy megértjük.
0: Igen, de mi nem vagyunk ennek, tehát hogy nem mondhatunk.
4: Dehogy nem, hát figyelj, azért most ne legyetek ennyire szerények.
0: De nem erről beszélünk, mert nyilvánvaló, hogy például abban a könyvben, amit a Miklós ajánlott erre a műsorra.
4: Jó.
0: Arról megkérdezem az élet, és az élet érződik, hogy...
4: A gondolat, remélem nem tettem kárt.
0: Semmi baj, köszönjük szépen.
1: Részben tudok egyébként nagyon röviden válaszolni, hogy ugye egyrészt ugye, hogy meddig fognak kifutni ezek a technológiák, meg a mostani megjelenésüket, azokat érdemes elkülöníteni. Mondjuk az, hogy annak így a mi egyéni életünkben már bizonyos értelemben megtapasztalhatjuk a negatív következményt adott esetben, egy ilyen nagyon közvetlen határa egyébként ennek a technológiának, hogy egyébként valamilyen korlátok vannak benne, hogy milyen választ fog adni. Tehát mondjuk, hogyha elkezded megkérdezgetni, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban, nem tudom, kilépni ebből a létezésből önkezüleg, akkor lehetséges, hogy már ma fogja mondani, hogy esetleg itt van ez a telefonszám, és érdemes lenne beszélgetned valakivel. Okay. Tehát ez van, viszont tényleg az viszont, amit mondtál, az igaz, hogy beleteszel egy kérdést, mindig egyébként fog válaszolni, és ez nem biztos, hogy egy pozitív dolog adott esetben, de a kihalás az meg én is egyetok értem, a dinók kihaltak, de nyilván azért nem tudom, tehát nem vonnék ilyen nagy párhuzamokat. Meg volt egyébként erről műsorunk még, amikor az antropocénről beszéltünk, és tulajdonképpen azt hiszem, ami ott érveltem, hogy végül is a nagy tesztje az emberiségnek az lesz, hogy mások tudunk-e lenni, mint az első baktériumok, amik úgymond feltalálták, vagy adaptációval ugye kialakították a fotoszintézisnek a képességét, és akkor egyszerűen, mivel nem voltak ökológiai határai a szaporodásuknak, ezért olyan mértékben megváltoztatták a bolygónknak a ökoszisztémát, hogy egy millió vagy két millió évre egy ilyen jég befagyottá vált, tehát hogy annyira megváltoztatták a bolygót, hogy egy ilyen jégbolygóvá vált, és a akkor létező életnek a 90%-a kihalt. Tehát igazából, ha úgy veszük, akkor ennek az analógiáját rá tudjuk dobni az emberekre, mi is egy ilyen organizmus vagyunk, az evolúció az nem a csoport meg a faj érdekén alapul, hanem a sejtnek az érdekén, hogy a lehető legtöbb kópiát készítse el magáról, így aztán a stratégiai döntések azok nem a végtelen túlélést, hanem az adott pillanatnyi sikert, nem tudom, jutalmazza, vagy jutalmazzák, és utána az a nagy kérdés, hogy akkor mi ehhez képest, ugye ez a nagy teszt, hogy tényleg kívül állunk-e az állatvilágon, tehát úgy, ha az ember tényleg egy olyan organizmus, aminek most nincsen ökológiai korlátai, és logikusan addig fogja tolni a saját működését, amíg egy ökológiai összeomlás nem nyom, és akkor most sokat szor a földi élet történetében megint az lesz, hogy akkor lesz egy ilyen hard reset, és akkor megint a 2%-ból valami visszaépül, vagy képes felfogni azt, hogy esetleg ő mondjuk önös érdekekből mondjuk szeretné elkerülni ezt a hard resetet. Úgyhogy én csak ennyit tennék hozzá ez a kérdéshez, és akkor térjünk is vissza az alapkérdéshez, tehát az én alapkérdésem, ahogy olvastam ezt a könyvet, az, mert egyébként csak, hogy akkor kontextusba helyezzük a dolgot, ilyen disclaimer, vagy ilyen limitáció, hogy nem csak a könyvről szeretnék beszélni, tehát engem nagyon megihletett a könyv, és egy csomó gondolatom lett ezzel kapcsolatban, de a Gil Durannak a könyvéről beszélünk, ez a The Nerd Reich, tehát ez egy ilyen 2026-os nem fikciós, hát ilyen journalisztikus könyv, augusztusban jelent meg egyébként, tehát egy friss könyv, de előtte az újságíró, tehát a Gil Durant már a Substacken, meg más platformokon már régóta kutatja tulajdonképpen a szilikonvölgyi milliárdosoknak a filozófiáját, életfilozófiáját, ebből következő üzleti stratégiáját, az ő legkülönbözőbb interjú szituációkban adott nem tudom, bepillantást, tehát minden bepillantást az ő gondolatmentükbe, illetve elemzi azt is, hogy a Donald Trump legutóbbi választási győzelme után ez a gazdasági elit hogyan, egyrészt, hogy már ebben hogy vett részt ebben a választási kampányban, illetve utána a választási kampány után hogyan kezdték el ezt a befolyást és a gazdasági befolyásukat közvetlen a társadalmat is érintő hatássá alakítani, és ugye ennek a legkonkrétabb példája ugye az egyrészt ugye a Peter Thiel, akiről majd egy kicsit talán beszélhetünk, de talán ugye akit mindenki ismer, az a és ugye annyit érdemes tudni, hogy a amerikai alelnök az tulajdonképpen ennek a Peter Thielnek az embere, tehát ez egy ilyen tehát kimondható nem tudom, következtetés, tehát tulajdonképpen ő finanszírozta az egész kampányt, ő intézte úgy, hogy alelnök legyen, a J.D. Vance. És mondjuk úgy, hogyha mondjuk a Trump-al bármi történne, vagy ha a következő körben a J.D. Vance futna és nyerne az elnök választáson, akkor teljesen egyértelműen a politikai hatalom a Thiel-i filozófiát és világnézetet követné. Ugye hát ez az ön... Hát ugye ez, és most nem csak arról beszélünk, hogy ez az a, majd a nagy ilyen mega technológiai vállalatok majd önmagukat korlátozzák az AI-jal kapcsolatban, ugye ez volt az amerikai válasz az európai AI-ekre, hogy itt majd Amerikában egyébként majd ezek az AI vállalatok majd magukat fogják.
0: Igen, tehát hogy azért még a filozófiát azért mondd el,
1: de hogy mi a... Nem akarom, mert hogy majd bele akarok menni részleteiben, csak most egy nagy áttekintésben, csak hogy érthető legyen, hogy mondjuk honnan indult el a Gilnek a gondolkodása, hogy ugye a Doge ez az ilyen, hát a állami költések visszavágására létrehozott ilyen Elon Muskos folyamat, erről Magyarországon keveset beszéltünk, nem annyira foglalkozott vele senki, azért lássuk be, hogy egy kicsit másban voltunk közvetlenebb elnyomás alatt, meg feszültségekben, tehát ez így nem volt annyira képben, de azt hiszem, hogy egyébként csak így valamelyik adásban említettük, hogy milyen világszintű károkat okoztak a kiadás csökkentése, tehát hogy a harmadik világban gyerekeket is érintő orvos, tehát ilyen gyógyszer ellátási programokat szüntettek meg egyik napról a másikra, tehát több tízezer ember maradt például AIDS gyógyszer, tehát ugye, vagy bocsánat, HIV gyógyszer ellátás nélkül, amit ugye az amerikai állam finanszírozott humanitárius
0: okokban. A Tilos se kapott meg egy nyert pályázatot, mert a Dodge leállította ezeket például. Igen, tehát, ez a bőrünkön érződő.
1: De mondjuk a társadalmi kárát azért nem mérném össze, de hogy igen, de tehát igen, ezeket, de szándékosan ezeket az ilyen extrémebb, vagy nem tudom, tehát ugye, hogy mindenki érez, hogy tegnap nem arról van szó, hogy néhány ilyen libernyák újságíró akkor nem tudta megvenni magának az új tornacipőt, hanem ugye tényleg arról van szó, hogy emberek konkrétan, nem tudom, egyik hónapban kaptak egy olyan orvosságot, ami lehetővé tette azt, hogy mondjuk ne halljanak meg, és egy hónap múlva meg nem kapták, és Amerikán belül is megszüntették a Millsonville, az egy ilyen közétkeztetési program volt, megszüntették a gyermekrák kutatásnak, az alapkutatásának a finanszírozását. Szóval tényleg olyan károkat okoztak, amik így teljesen értetetlenek, és akkor a Durán elkezdett azon gondolkozni, hogy mégis ezek a döntések, amik így nem egyértelmű, hogy milyen közvetlen mondjuk piaci, mert hogy közben egyébként azt még érdemes tudni, utána googlizhat mindenki, aki esetleg egy nekünk most bemondásra nem hiszi el, egyébként a Doge-nak, tehát az Elon Musk-nak az álmok futása, az döbbenetesen kis állami kiadás csökkenéssel jár. Igen, tehát, hogy tényleg, tehát, hogy emberi életeket követel mindenhol az egész világon, felbecsülhetetlen és behozhatatlan károkat okozott nagyon sok területen, és ehhez képest tulajdonképpen egy ilyen, nem tudom, egy ilyen Epstein-szigetes bulinak a költségvetését sikerült ugye megúszni, ami ugye azért érdemes idehozni a Elon Musk-kal kapcsolatban, mert ugye Elon Musk is benne van ugye egyébként az Epstein-fájlokban, aki ugye hozzá kellett, hogy annyira furcsa csávú volt, hogy még így az Elon Musk se akarta, még a Epstein se akarta annyira meghívni a buliba, de
0: mindegy. Figyeld, olyat nem tudok adni, amit neked olyan csajom nincsen. Ja. Olyan élőlényem nincs, amit te szeretnél.
1: Hát én amit láttam ilyen a fájlokból, az Epstein fájlokból ilyen kivett részlete, az volt egy e-mail váltás van a Musk meg az Epstein között, és akkor valami olyat ír, hogy akkor New Yorkba megyek, és akkor jó lenne valami bulit szervezni, és akkor visszaírt a Musknak a Epstein, hogy persze, gyere, és nagyszerű talentumokat tudok majd bemutatni neked, de mire visszaírta az Elon Musk, hogy három komoly cégnek vagyok az ügyvezetője, új termékeket kell kitalálnom, és nem tudom, kikkel kell beszélnem, úgyhogy ilyen idősödő értelmiségiekkel nem akarom tölteni az időmet, amikor New Yorkba megyek, és akkor az Epstein visszaír neki, hogy nem, úgy értem, hogy mindenki 16 éven aluli, tehát, hogy így nagyjából ez most, tehát, jó, ez most parafrézáltam, nem emlékszem, hogy pontosan mi volt a válaszában, de hogy le kellett írni a konkrétan, hogy nem, érted, hogy próbáltam mondani, hogy nem, tehát, hogy nem úgy, hanem máshogy, na mindegy, szóval, tehát ilyen emberek, hát csak, hogy a klasszikus pesti vicc mondja, csak meg akartam mutatni, hogy kikkel vagyunk itt körülvéve. Aha. És akkor terjünk rá ugye magára a témára, ahonnan én elindítám az egész gondolatmenetet. Az, hogy ugye itt van ez az alapkérdés, hogy azért a technológiai fejlődés, amire ez a szilikonvölgyi boom épül, az azért az nagyon közvetlen összekapcsolódik az egyéni felszabadítás ígéretével. És az emberi, az egyénnek az elnyomó intézményektől való függetlenedésének az igényével és ígéretével. És ez egy nagyon izgalmas lépés sorozata, hogyan eljutunk a felszabadítás ígéretétől így a magánhatalomig és a totális elnyomásig. Ugye van az első lépés, hogy felszabadítás, ez adott esetben önfelszabadítás, hogy ne ellenőrizzenek bennünket, de főleg ne engem. Ugye a második lépés, hogy akkor én kilépek ebből a rendszerből, tehát ne vonatkozzanak ránk közös korlátok, és utána a harmadik lépés, ami egyébként és amennyiben ezek a lépések sikeresek, és hatékony és piacosítható megoldásokat hoznunk létre arra, hogy kiléphessünk ebből a rendszerből, akkor ebből következik egyébként az uralom harmadik lépésként, amiben ugye azt jelenti, hogy mi fogjuk meghatározni, hogy mások milyen feltételek mellett használhatják a mi platformjainkat, amik továbbra is azt az ígéretet hordozzák, hogy ők kiléphetnek az ellenőrzés alól, és nem vonatkoznak majd rá szabályokat, de mivel hogy mi irányítjuk a platformot, azért nem a szabadság és a kilépés, hanem az új uralmi rendnek a kialakítását hozza létre. Mert hogy a technológiai, és ez a konklúzió, ehhez a slidehoz, hogy a technológiai, technikai autonómia nem azonos a közös szabadsággal. Hát, hogy és ez egy nagyon könnyű
0: tehát,
1: össze.
0: Hogy akkor, tehát, hogy ne, csak lenni. Azért, mert hogy ugye például a megfigyelési kapitalizmus, ugye, tehát hogy itt akkor mindenféleképpen szét kéne szálazni, mert hogy az egyik részről, amikor például az állam használja ezt az eszközt, akkor ebből érthető az, hogy én fel akarok szabadulni.
1: De ez előbb jelenik meg az igény, hogy felszabaduljak.
0: Így van, de hogy azt gondolom, hogy amikor ez ellen lázadsz, akkor tulajdonképpen feloldódik a distinkciód. Tehát az, hogy te most az állam ellen lázadsz, vagy azoknak a tech cégek ellen lázadsz, az direkt össze van kenve. Tehát, hogy emiatt te nem is veszed észre, hogy az államod ellen lázadsz, tehát a mi ellen lázadsz. Érted? Mert hogy...
1: Egy nagyon jó mondás, igen. Erre vissza tudok kapcsolódni.
0: Halló!
2: Halló, szia Miklós, Dani vagyok.
0: Szia, Dani.
2: Jó reggelt.
0: Jó reggelt.
1: Nincsen izém, Sanyi.
0: Mit nincs?
1: Nincs hang ebben a fülesben.
2: Jó, hallottam.
0: De mindjárt hoz egy másik fülest a Miklós, mert hogy az egyikben nem volt, mert az már nagyon régóta kontakthibás. Igen.
1: Szevasz. A kék van. Halló.
2: Halló, hello, sziasztok.
0: Szevasz.
2: Nagyon jó a Miklós összefoglalója, nagyon tetszik, és gondoltam, hogy merülök egy ilyen másik irányt, mert ott lennék a stúdióba veletek, ha tehetném, de hogy innen teszem meg, hogy egy ilyen még jobban kizumolt frémet szívesen felajánlok a vizsgálathoz, a mélységvizsgálathoz.
1: Hát nézzük meg aztán majd.
0: Nézzük meg, aztán tudod lerakjuk, hogyha ez szétfeszít.
2: Ja. Szóval, hogyha ha kicsit visszamegyünk a Ted Kaczynski féle, a technológia és a szabadság, ez egy egyenestek a két véglete, tehát minden technológia valahol korlátozza a szabadságunkat és komfortot a cserébe, ehhez az egyszerű elvánhozva, csak ahhoz, hogy az emberiség ugye, ahogy egyre komplexebb válik, úgy technológiai rendszereken keresztül kommunikál, koordinál, és ugye ezek a rendszerek, maga kontrollrendszerek is azokon a szinteken, amennyire bonyolultan tudja magát szervezni a társadalom. És hogy ezek ugye régen, ezek ilyen nation state, tehát ilyen nemzetállam szintű rendszerek voltak, rendőrség, jogrendszer, a többi, viszont hogy most igazából ezek a srácok, ezek a Nerdreich ugye tagjai, ezek igazából csak annyiban különböznek a korábbi uralkodóktól, hogy ők kezdték el megépíteni az új technológiai rendszernek az alapjait. A PayPal ugye a pénzügyi alapja, a Peter Thiel finanszia, a Starlink, ez mind olyan, hogy hogyan kötjük össze a globális kommunikációt, koordinációt, és mivel nem lehet, tehát hogy való igaz, ők le akarják bontani az állakat, csak nem úgy, hogy teljesen lebontják, vagy nem lesznek térképen határok, hanem úgy, hogy annyira összekötik az egész dolgot, hogy a kontrollrendszer az már az egész bolygóra, tehát ez egy globális dolog, meg digitális, mindenki az ő platformikat használja. Európának nincs is, hát tehát nincs olyan, mint az Amazon, hogy a Kína jöttek a saját cloud infrastruktúrákat. Európa az amerikai infrastruktúrán fut. Tehát a Jeff Bezos azt mondja, hogy hát ez nem tetszik nekem, hogy történik az Európában, akkor le is kapcsolhatja időt. Nagyon nagy húzás ez, de hogy nagyon-nagyon nem is, hogy nem tudom, de egy kontinensi szinten sincs igazából demarkálva az egész új koordinációs rendszer. És hogy minden hatalomra éhes hasonló karakter a történelem során, ők is csak ugye még több kontrollt, még több pénzt, és még több elismerést szeretnék, csak az nem volt direkt szabályok mondjuk, vagy nem tudom milyen egyéb okokból. És hogy szerintem csak ugyanez van, és az, hogy a végig gondolkoztam, aztán visszaadom a szót nektek, az, hogy a technológia ígérettel az a fel, egyébként olvastam a Sovereign Individual, tehát Peter Thielnek ez a bibliája, szerintem egy írkikönyv, és van benne jó gondolat, de alapvetően ez pont azt mondja, hogy a technológia által liberálod magad, mint egyén, és abszolút meritokratikus képesség alapú, mindenki hozzáférhet, mindenhez, bármit csinálhatsz, bármilyen kontentet csinálhatsz, de közben full igaz, ezek a platformok, hogy milyen content, milyen algoritmus, hogy kell, milyen a jó TikTok content, két másodperces vágások, nagyon sok kirógó testrészt, tehát hogy ilyen zenére, tehát hogy ezek mind ugye ő általuk dizájnolt dolgok, azért pontosan, hogy rabságba ejtsék, ugye, hogy függővé tegyék az embereket. A legjobb példa az AI, ezért a nagyon fontos szemantikai, tehát hogy milyen szavakat használunk minek a leírására. Én szerintem az AI-nál nagyobb marketing bullshit, ilyen stók, az, ami elvonja a figyelmet, de egyáltalán nem igaz, nincs. Mert vagy nem AI, vagy nem AI. Vagy nem intelligencia, vagy nem mesterséges. Ha intelligencia, akkor én, aki használom, intelligenciámtól függ, hogy mennyire jó a kalapácsom, nem? Tehát nem a kalapács csinálta, hogy az asztalt, hanem az asztalos idei asztalt, sok asztal csinálása árán csinál, rosszabb kalapáccsal is jó asztalt. Tehát egy ilyen kognitív háború zajlik, ahol nem csak, hogy elveszik az adatainkat, datafikálnak bennünket, azokat visszahagyták ellenünk, és dopamin rendszerünkön keresztül manipulálnak bennünket, hogy azt higgyük, hogy az AI az egy létező, különálló dolog tőlünk. Nem aha, az, maradjunk nem emberek az. A szobában, ember eszköz, az, hogy van egy pár ilyen marketinges rác, aki enyhén ugye ilyen outspektrumos figura, és hogy nem értik, az elomja nem érti azt, hogy mit gondolnak az emberek, hogy nincs ilyen ötletára, hogy már más gondol, ha nem mondod neki. Tehát ezek mind ilyen nagyon furcsa emberek, akik vezetnek egy ilyen technológiai innovációt, és ha tetszik, hanem ez a battleground, és hogy kicsi rezisztencia van, de nagyon nehéz, és főleg a kapitalizmus miatt, meg a pénz miatt nagyon nehéz elnök menni, ugye? Meg mert minden harc az elég. Na jó, tiszteltem,
0: köszönjük szépen!
1: Igen, ugye...
0: Nekem ezt tetszett, igen, érdekes, igen, igen.
1: Igen, ez így abszolút ugye azon a, igen, ezen a vonalon mozog, amiről próbálunk beszélni, hogy amikor van egy technológia, ugye van egy ideológia, van egy idealista elképzelést arra a kapcsolatban, hogy hogy lesz a technológia, akkor nagyon sokszor így kimaradnak részek.
0: Én azt gondolom, hogy először az ideológia van, és a filozófia
1: igen,
0: van.
1: És de igen, de hogy a ideológia és a filozófiában ugye megjelennek ezek az elképzelések, de egyébként hozzá kell tennem, hogy ugye már a popkulturális kritikája és megjelenése is önmagába foglalta szerintem a korai vészjelzéseket, vagy visszajelzéseket, amiket én mindig nagyon döbbenten néztem, hogy a tech-pozitív emberek, vagy inkább tech-optimista, vagy tech-naív emberek, azok miközben olvassák meg a William Gibsont, meg a cyberpunk irodalomnak a klasszikusait, és mégis elhiszik, hogy majd a blockchain-nel, meg a nem tudom, majd a mi ez, Roseberry Pi-ja, meg nem tudom, ilyen mindenfajta, ilyen valahogy ilyen függetlenít a technológiai alapokkal, majd ők kialakítanak valami alternatív hálózatot, ami párhuzamosan tud futni, ami ugye ezzel az a probléma, hogy önmagában az ilyen globális hálózatok, amik tényleg lehetővé teszik ezt a szervezést, azoktól idegen a központosítatlan és ugye az uralommentes működés, tehát ugye teljesen ilyen függetlenül működő tulajdonoshoz nem köthető globális rendszer soha a büdös életben nem alakult ki a történelembe, és nem is fog valószínűleg. És ugye itt pont arra utalnék vissza, hogy itt van ugye a William Gibson Neuromancer, meg egyáltalán általában a cyberpunk irodalom, amik pont azt mutatják meg, hogy itt van az új technológia, amin keresztül lehetőség van kilépni a társadalomból, de ez a társadalmi kilépés mindig egy ilyen nagyobb, tehát pont így nagyobb, ezek az emberek, ugye ezek az írók általában olyan fiatal, kiggalléros emberek voltak, akik a második világháború után bekerültek az egyetemre, és ugye általában ugye pont ugye katonai szolgálat után, és hozzájutottak az akkor elérhető legmagasabb szintű oktatáshoz. Tehát, hogy tényleg így, tehát, hogy olyan érzékenységgel és éleslátással fordultak egyébként a társadalmi igazságtalanság realitásához, hogy rögtön, tehát mint a nem tudom, a szike a vajon, tehát olyan erővel tudtak átvágni, és jól látták azt, hogy egyszerűen az lesz az alapfelállás, hogy lesznek ezek a mega vállalatok, akik minden elemét irányítják a világnak, és vannak ezek a cyberpunkok, árnyvadászok, tök mindegy, milyen irodalmi közeget nézünk, akik ebből úgy tudnak kint lenni, hogy valójában az ő kint lévőségük, vagy kiszakadásuk, az ugyanúgy ezeknek a nagy cégeknek a viszonyrendszerében tud csak megvalósulni. Aha, aha. És innen folytatom, hogyha meghallgatjuk a telefonálunkat.
2: Halló, sziasztok, kis ember vagyok.
0: Szia.
1: Most jó, már nem szól a kék se. Ezt is tönkretettem.
2: Mindegyik nálatok mindent működik?
0: Miért?
2: Miért? Hát kérdezem én, hogy hogy álltok a technikával, amit eddig...
0: A technika ördöge az nyilvánvaló, hogy most figyeld, a zsinort meg a csatlakozását próbáld el egy kicsit. Beszélj, hogy halljuk, hogy nem hallom.
2: Mondom nektek, akkor mielőtt bármit mondanék, aki esetleg szomlasz lenne itt 11 előtt pár perccel, akkor...
1: Van másik, itt van négy füles, valamelyik csak működni fog.
2: Szóval azt mondom, akkor még egyszer, hogy spektákulum, és akkor kétfelest is lehet.
1: Te hallod, Sanyi?
0: Én hallom,
1: ja,
0: igen.
1: Okay. Akkor majd fordítsa.
0: Hát ez szomorú.
2: Jó van, majd szóljatok.
0: Hát nem tudunk szólni, ugyanis, de az on-air nincs kikapcsolva az valami, mert ugye...
1: Nincs. És az első telefonát hallottam ezzel.
2: Nem lehetséges, hogy bementek néha továbbképzésre, és megtanítanak titeket, hogy kell használni?
0: De nem, mert hát amikor tönkre mennek az eszközök, akkor azt nem tudod használni. Miért te például, hogyha érted, nincs felhangolva egy zongora, vagy hiányzik öt billentyű, akkor
2: hát nem
0: tudsz koncertezni.
1: Azt lehet használni, csak alternatív lesz.
2: Előkészületnek hívják, és általában minden előadónak az egyik.
1: Most szóljon valaki?
2: Előkészületnek hívják, és minden előadónak az egyik része a munkájának, hogy
0: igen, hallunk, köszönjük. Na most már mondhatod a valóságot.
2: Szóval nem csak annyit szerettem volna, mert ugyanezt a problémát már egyszer pont
5: egy olyan 130-130, hát hány, igen, 120 évvel ezelőtt már egyszer végigvitték, ugye, amikor azt hitték a századfordulón, a fin de siècle idején, hogy a technika majd mindent megold, és az emberek boldogabbak lettek, és megdöbbenve látták, hogy arra fordították a technikát, hogy géppuskát gyártsanak belőle, és repülőgépet bombákkal. Tehát nem hinném, hogy új van új a nap alatt, és semmi különlegesség nincsen ebben. Majd valahogy azért tovább bevickélünk. És akkor csak a technológia hátrányairól a csetre már beírtam. Itt reggel 8-tól mostanáig áramszünet volt. Csodálatos idő van, nagyon szép volt minden, és hallgattam a rádiót, és közben itt vettem, és összejött az áram egy negyed órával ezelőtt, és abban adva megszólaltak a sarokcsiszolók, és nem lehet megmaradni innentől fogva.
0: Köszönjük hát, szépen!
5: Áram, és az áram, ugyanakkor a átok is, mint minden gyerekek, készüljetek föl az adásra, tanuljátok meg, hogy kell használni, és még egyszer mondanám, ha valaki inni szeretne, spektákulum, további voltás.
0: Én most egy kicsit ezt öncélúnak éreztem, de...
1: Jó, hát...
0: Folytasd.
1: Újdonság, mi újdonság? Ugye, csak X számú hang van az zongorán, ugye, vagy nem tudom, az amit presszer száma van? Nem mindegy.
0: Minden hangot ismer az orgonán, vagy a...
1: A kislány. Na mindegy. De a lényeg, hogy akkor igen, Cyberpunk szállal, tehát hogy ugye ott ez egy nagyon fontos ilyen meglátás volt kezdettől fogva, hogy vannak ezek az ilyen a mindent maguk alá teperő megavállalatok, amik eljutnak odáig, hogy tulajdonképpen az államoknál fontosabb szereplők ugye ezekben a disztópiákban, mm-hmm. vagy a középtávú közeljövőt elképzelő science fiction regényekben, és ugye ott vannak ezek a független emberek, akik ugyanakkor a technológián keresztül tudnak függetlenek lenni, de nyilván valamivel, hogy a szélesebb infrastruktúra, az architektúra az ugyanúgy a nagy cégek által adott lehetőség, ezért csak ezen lehetőségek között tudnak egyébként szabadok lenni. Egyrészt értelmezhetetlenné válik a szabadság, hogyha ez nem egy ilyen ténylegesen megélhető létezés, mert ugye azért a árnyakban, a határokon túl élni lehet, de az odáig lehet csinálni, mondjuk nem kell mondjuk óvodába vinni a gyereket, meg nem tudom, tehát ugye ha tényleg egy ilyen, tehát az a fenessége van, hogy amikor ilyen, nem tudom, magányos 20 éves férfiak kitalálják, hogy majd hogyan élnek a társadalmon kívül, akkor így nem nagyon vannak tisztában azzal, hogy alapvetően így közösség, illetve csak társadalomban tudunk élni, mert pedig ugye társadalmat nem tudunk építeni anélkül, hogy ne kapcsolódnánk valamilyen szinten a tágabb hálózatokra, tehát hogy muszáj, vagy nyilván lehet egy olyat csinálni, hogy akkor elmegyünk egy lakatlan szigetre, de akkor annak is lesz kockázata, és nem biztos, hogy fenntartható lesz az az élet, mondjuk...
0: Voltak ilyen kísérletek, igen. És egész furcsán
1: végződtek. Igen, nem biztos, hogy ezek jók. És ugye a másik, hogy tulajdonképpen nagyon hasonlóan, ugye ezek a cyberpunkok nagyon hasonlóan a mostani ilyen expatokhoz, technológiai nomádokhoz, aha. Tulajdonképpen ezek ilyen kb. Magányos... fogyasztói egzisztenciák, amik alapvetően azért mások kizsákmányolására épül.

0: végére mindig rájönnek arra, hogy ilyen klasszikus noáros, ez a 20-as éveknek ugye a nagyon pessimista, autoritás ellenes ponyva irodalma, illetve az ebből kialakult filmes műfaj, ugye itt is mindig rájönnek, hogy igazából az ő autoritás ellenességük, önállóság az egy illúzió, mert valójában ugye a szálakat, az ő papel, ilyen bábú, ilyen damírjaikat ugyanúgy ugye a nagyobb gazdaság és vált érdekek irányítottak, mert persze, tehát addig, amíg abban a rendszerben vagyok, ahol ki vannak zsákványol az emberek, és én olcsón tudok élni valami egzotikus szigeten, amíg egyedül vagyok, és nem kell iskolába vinni a gyereket, nem kell elmennem orvoshoz, nem kell gondoskodnom másokról körülöttem, addig ugye én tudok szörfözni a szélesebb kizsákmányoltságnak a hullámain, és tulajdonképpen az elnyomó technológiának a megrendeléseinek a kiszolgálásával teszem lehetővé massza saját magam számára ezt a spektákulumot, hogy én szabad vagyok.
1: Jó, tehát
0: na,
1: akkor...
0: hallgassuk meg arra.
1: Jó.
0: És utána tovább tudunk lépni.
1: Halló.
2: Meg vagyok megint. Szuper volt Miklós a Cyberpunk összefoglalva, csak be akarok dobni egy másik fogalmat, mert ez kicsit doom and gloom, és tényleg ez az abszolút mások kizsákmányolása, mindenki nem csak Robin Hood, de hogy inkább.
1: Ugye? Én is ezt gondoltam, jelen, hogy igen, hogy Neo az a masknak a marketingje, vagy nem tudom, tehát hogy hát, úgy képzeltünk
2: rá. Ott más a fókusz, ott ugye azon van a fókusz, hogy nem az van, amit gondolsz, hogy van, és azt elég jól átadja azért az egész sztori, tehát hogy szerintem az király meg, hogy ki a tankokba, kik vannak, és kik nincsenek a tankokba, ugye. Ja, azt akartam mondani, hogy ez régebb volt egy ilyen feszítő dolog, hogy hogyan lehetne pozitivistán gondolni ebben a jövőben, ami utánk vár valószínűleg mindenképpen. Fölmerült a Lunar Punk, mint az esztétika és ilyen elképzelt jövőbeli irány, ami úgy gondolja tovább a cyberpunk ilyen kulturális sajátékot. Hogyha ilyen a környezet, amit pár nagyon hatalmas cég irányít uhatatlanul, és egy ilyen szörnyen kizsákmányol, alapvetően megfigyelésen alapuló, teljesen furcsa digitális világban élünk, akkor el kell tudunk fogadni, és önvédelmi technológiákat kell fejlesztenünk, és azt kell megértenünk, hogy nekünk milyen viszonyunk van ezzel a közeggel, mi hogyan navigálunk benne, mik a mi kompromisszumok, amiket meg tudunk tenni. Tehát, hogy nekem az, hogy milyen telefonon hívva benneteket esetleg, vagy milyen internet kapcsolatom van, vagy hogy milyen appokat használok, az a saját jól felfogott érdekemből következnie kell, hogy tudom azt, hogy milyen kompromisszumokkal jár a komfortom. És akkor ez kicsit olyan, hogy éjszaka vagyunk, és nagyon veszélyes a környezet, és hogy el kell kicsit bújnunk, össze kell fognunk. És még a Miklós korábban mondta egyet, hogy ugye azért nem fog sose kialakulni egy ilyen párhuzamos rendszer, mert globálisan senki nem tud koordinálni az ilyen gerilla frakciók között kvázi. Ugye ez egy jó érv egyébként, hogy nincs egy ilyen fehér páncélos hős karakter ebben az egész drámában, csak a rosszakat látni ugye a színpadon mindenhol. az a megoldás erre is, hogyha ilyen önszerveződő, egymás között kommunikálni és tranzakciót végezni tudó egységek valamelyest, egy ilyen mindenkivel tud beszélgetni. Szerintem az történik, és ezt láttam is az iparágban azért, hogy ez a fajta ne hagyjuk, hogy minden megtehessenek velünk. Tehát abszolút egy ilyen defenzív irányból induló, olyan fajta közös technológiai szoftver, tech kialakítása zajlik, ami lehetővé teszi azt, hogy bárki, bármikor, bárkitől tudjon tanácsot, terveket, ötleteket kérni arra, hogy mit lehet csinálni. Most egy nagyon pici példát, volt egy Twitter space, amit hostoltam, pont egy ilyen Lunarpunk beszélgetés volt egyébként a Twitteren, és arról beszéltünk, hogy hol tart ez az egész, hogy van-e mindenre megoldás, van-e igazán anonim tranzakció a blockchain-en, lehet-e igazából anonim kommunikálni világszerte, és volt ilyen kérdések, és vetette egy hallgató a kezét, és kiderült, hogy ő Indiából hallgatja ezt, ahol egyébként a haverjai hallnak meg, és így nagyon belement abba, hogy ő nagyon a helyszínen mondta, hogy érzi magát ezzel a kapcsolatban, hogy a kormány elnyomja a fiatalokat, és meghaltak a barátai tüntetésekbe, és csak azért van itt a Twitteren, ezen a space-en, hogy megkérdezze, hogy mit tud ő most csinálni ott, hogy ne, ez neki jobb legyen. És akkor adtunk nekik egy VPN tippet, meg egy Signalt, meg a Jack Dorsey-nak a Bluetooth-os, ezt az ilyen internetet nem igénylő kommunikáljunk együtt helyszínen szervező valamiért, ami ott le is van tiltva az indiai app store-okba. de ez nem azt jelenti, hogy nincsen meg az eszköz,

0: most már ahhoz, hogy megvédjék magukat jobban. Tehát azért van ez a fajta a globális összekötetésnek van egy nagyon izgi oldala, hogy a tudást könnyű átadni, könnyű szerveződni, könnyű pénzt összedobni valami dologra például, nagyon könnyű a blockchain-en, tehát hogy minden, a technológia nem jó vagy rossz, ez egy dolog, szerintem azt túl neutrál, csak ugye a rendszerek kontrollal használják, és nagyon nehéz, ez nagyon jó a marketing, ez nekem nagyon jó, és hogy sokkal jobban élünk, és hogy csak ez a legjobb dolog, de hogy igazából közben be vagyunk mosva egy ilyen elvált társadalmi mezőbe. Ja. Például még, hogy Lunarpunk, hogy önvédelem, tudatos emberi nevelés, mi az én viszem a telefonommal, mi az internettel, az algoritmussal, tehát ezek hogy működnek? Minden nap belerakom a fejemet egy ilyen pixel halmazba 4 órára reggel, meg este, az nagyon rosszul.
1: Na igen, de ugye mondjuk egy professzori szeminárium, mondjuk rögtön az a negatív és kritikus hozzászólásom a dologhoz, hogy tök jó, hogy valaki megkeres titeket, akiről nem tudjátok, hogy kicsoda, és kér segítséget, és adtunk neki technológiai eszközöket, amivel valamilyen önszervezést tud végrehajtani, de ugye a cselekvésből hiányoznak azok az erkölcsi lépések, vagy erkölcsek szükséges lépések, amik mondjuk biztosítanak azt, hogy mi lesz ennek a felhasználásnak a végcélja. Tehát ugye legoptimistább, vagy tehát van egy olyan tragikus rész, hogy mondjuk ez egy jó intenciókkal rendelkező, ténylegesen magáról igazat mondó aktor, aki adott esetben a helyzet ismeretének teljes és részletes ismeretek hiányában egy olyan beavatkozást tettetek az ő irányába, amivel megöleti magát tulajdonképpen, vagy veszélybe sodorja magát, mert elkezd egy olyan önszervezést, ami adott esetben mondjuk őt veszélybe sodoratja, de ugyanúgy elképzelhető, hogy ő nem pontosan egy olyan valaki, ahogyan ugye elmondja magát, és akkor pedig ugye eszközt adtatok valakinek arra, hogy például valami életellenes dolgot hajtson végig. Tehát ugye ennek a típusú...
0: Értem, mondasz, tök fel, de hogy szerintem az eszköz az eszköz, az tudnia kell mindenkinek, hogy vannak ilyen eszközök, és a tudás, hogy azt egy eszköz, tehát hogy a majom kezébe a kézigenet legjobb esete, amikor megkérdezi a ChatGPT-t, hogy kiugatok az ablakon, mert tudok-e repülni lehet. Ja, persze, igen, és nyilván nem tudsz repülni, ettől a ChatGPT ezt mondja, tehát hogy ez ugyanúgy megint, hogy eszköz és tudás. Az, hogy milyen erkölcsi, és hogy mit fog ki mire használni, nagyon kicsi beleszólásom van, vagy bárkinek egyébként, hogy nagyon nehéz tudni, hogy milyen eszköz, ki hogyan, milyen tudás és célok mentén mire
1: használni. Na igen, de ezért van az, hogy a kontrollált hálózatok, azok ugye, mivel ugye képesek kontrollálni, és képesek valamilyen szabályozást, és ezáltal valamilyen ideológiai centrális irányt kialakítani, azok ugye a versengésben ugye kiszorítják, ugye kihalásba szorítják ezeket az alternatív megoldásokat.
0: Legalábbis eddig mindig sikerült nekik, és akkor de az nem jelenti azt, hogy csak azért, mert valahogy mindig történtek lassabb időkben, és egyenletesebb változás, és jobban felfogható, konkrét kialakult irányok mentén könnyebb volt követni, utókövetni, kontrollálni, tehát igen, hogy akkor a Bibliát hányszor átírtuk, mire hány nyelven kiadták, ugyanez egyébként a process, tehát hogy nem, hogy mire megtanultunk követni, tehát hogy ezek így mindig valahogy kergette egymást a kontrollmechanizmus a technológián keresztül, szerintem csak most az a különbség, hogy lassan a bárki számára jöhető. Tehát ezek a large language modellek ezek egyre kisebbek és egyre jobban csinálják azt, amit szeretünk, hogy csinálnak, hogy mondanak kedves szavakat a számunkra. És hogy szerintem mindenkinek ott vannak ezek az eszközök, ha tudod, hogy hogyan érdemes rájuk gondolni, és hogy mire jók és mire nem jók, és hogy fundamentálisan, hogy mindeközben te egy olyan terepen végzed ezt a dolgot ezek az eszközökkel, ami alapvetően nem a tiéd egyáltalán, és nem tudod, hogy működik, ugye, hány rétegen keresztül manipulál.
2: Dani, el fogok köszönni tőled, mert ki a érét a későnnek kicsordítod.
0: Jó.
2: Technopozitivizmus. Én ezt értem, csak hogy mondjuk... Nem. De nem azért, csak azért, nem, mert hogy igazából én értem, amit mond, csak ő nem egy... Nem az átlag ember, hanem pont akiről beszéltél.
1: Azért nem gondolok a Danira úgy, mint egy kizsákmányolóra, de értem, hogy...
2: Hát nem, hanem hogy ő, hogy ő az a fajta nomád,
1: mi?
2: Aki akiben még szorult, tehát akiben még benne van a humanizmus is emellett, de nyilvánvaló, hogy...
1: Hát ugye az a baj egyébként, ugye önmagában...
3: Megint levettem magam, bocsánat.
1: Az a baj alapvetően ezekkel a humanizmus dolgokkal, hogy a humanizmus... Jó, egyébként valószínűleg az van, hogy én túlságosan negatívan látom egyébként ezeket a folyamatokat, hogy a népításkutatás, meg hasonló témákon keresztül abszolút azt láttam minden empirikus példán keresztül, hogy amikor kialakulnak jól fenntartott, bejáratott rendszerek, akkor az egyéni akaratok, szándékok felülvezérelté válnak. Tehát tényleg az történik, hogy mindenki nagyon humanista, és kialakul egy teljesen embertelen rendszer. Uh-huh. Lehet, hogy visszahívott minket, mert lehet megszakadt.
3: Haló!
4: Szervusztok, bocs, nem. Én csúszába hallgattam, de úgy látszik, már korrigáltátok a...
3: Igen.
4: Hallást, igen.
1: Már basra ismét hallható, feltolt a potiját.
4: Igen. Tovább, jó technikai.
1: Na. Szóval akkor nézzünk egy kicsit a... Igazából még így fejtegethettem volna lépés folyamatokat, amik így mélyen összekapcsolják egyébként ugye a...
3: Nem, jó, várjál, tehát hogy ez a cyberpunk meg ez a dolgot, ezt azért mondtad, hogy megvan ennek ágyazva egy romantikus... marketinggel, vagy azért mondod, hogy ezeknek a cyberpunk disztópikus sztoriknak mindig az a lényege, hogy már nem gondolkozik senki társadalomba, mert hogy pont a társadalom felől érzi az egészet elizélve, elbaszarintva.
1: Nem, azért hoztam fel, mert hogy mindig döbbenettel nézem az egyébként olyan emberek, akik még rajonganak ezekért a irodalmakért, azok valahogy így nem látják meg nem tudom, ezt a figyelmeztetés részét a dolognak, és inkább csak így a lehetőséget és a coolság faktort látják meg benne.
3: A marketing része,
1: és, igen. És arra akartam csak utalni, hogy ezek az írók a kezdettől fogva nagyon látták, hogy amikor ezek a megacégek átveszik a vezetőszerepet az államoktól, akkor tulajdonképpen nem az lesz, hogy akkor feloldódik az identitás, hanem csak átalakul, és nyilván ugye ez a Japánhoz kötődik egyébként nagyon sok szállal, ugye ez a tapasztalás, mert a Japánban alakulnak ki ezek a gigavállalatok, ahol tényleg tulajdonképpen tehát nem akarok rossz
3: példát. A tól a...
1: Igen, tehát a minden...
3: Atomerőművig építenek mindent. Igen,
1: tehát hogy most így tényleg olyan vállalatokat kell elképzelni, mint hogyha, nem tudom, tényleg az Amazontól a ChatGPT-ig minden egy vállalatban lenne, és lenne egymás mellett.
3: Igen, de ott van egy kimondott filozófia,
1: igen,
3: ami
1: ezt
3: nem
1: pont a... ezt akarom mondani, igen, tehát ugye ezek voltak a... irodalmi alapjai ezeknek a jövőképeknek, ahol ugye a vállalati kultúra, a vállalati viszonyrendszer, a vállalati hűség egy ilyen alternatívát ad, és nagyon izgalmas, hogy a második világháború után a japán nemzeti büszkeség és a klasszikus nacionalizmus az egy bizonyos értelemben, ha nem is kimondottan, de kimondatlanul kevésbé bátorítottá válik. Tehát ugye azért, tehát ugye a második világháborúban azért Japán eléggé elmegy a fasizmus skálának a végéig, és egyébként az amerikai antropológusoknak a tanácsa miatt nem került kivégzésre a japán császár egyébként háborús bűncselekményekért, csak ki kellett mondani, hogy ő nem Isten, ami önmagában már egyfajta halál, ha úgy veszük. Tehát ugye bár azért persze a kérdés, hogy elhitték-e neki az alattvalók, hogy nem az, de most ezzel ne is humorizáljunk, de hogy ugye miközben, tehát ennek a mondjuk a szezonja az ugye elkopik valamennyire, és akkor
3: Én azért azt szeretném még hozzátenni, mert hogy nem pont erre gondoltam ezekbe a multina, vagy nem készültem erre, és én azért nem használom ezeket a szavakat, de ezeknek a japán cégeknek sokkal fontosabb a társadalom beágyazottságuk, mind a profit.
1: Jó, de
3: tehát azért, de ez nagyon fontos
1: dolog. Jó, de most én nem azt mondtam, hogy ez egy az egyben megfelelhető, azt mondtam, hogy ezek az írók, akik megnézték, hogy milyen lehet a jövő, azt így ebből vettek utalást. Tehát, hogy azért is, tehát maradjunk egyben. És egyébként ugye azért nagyon fontos még nekünk Japán valamilyen szinten, mert egyébként ez a technofasizmus, amit most a digitális korszakra azonosítunk, az egyébként a Japánnal, illetve a délkelet-ázsiai, szóval Mandzsukóval, a délkelet-ázsiai gyarmatosítási projektükkel kapcsolatban hozták létre bizonyos értelemben. Tehát tulajdonképpen azt határozták meg, mint technofasizmus, hogy van a bürokrácia, a szakértői tervezés és intézményi átszervezés, ez kapcsolódik a hadsereg, a birodalmi terjeszkedés, háborús mozgósítás, és ezt a kettőhöz kapcsolódik szorosan hozzá, hogy a gazdaság, ami az ipari kapacitás a totális állam szolgálatába állítja. Tehát ugye a szakértelem és a modernizáció az egy ilyen politikai cél szolgálatába állít, ható, és ezért fontos, hogy önmagában ugye a szakértelem és a modernizáció az nem ad politikai felmentést, mert hogy attól, hogy ez egy iszonyatosan hatékony működés, attól ez még egy embertelen működés, és ugye itt jön be a képbe ugye egy ilyen tágabb kritika, hogy azért a mondjuk a 60-as, tehát a második világháború utáni világnak a kritikus társadalomtudományi gondolata és az ebből is fakadó gazdasági mozantaiba azért mindig benne volt egy ilyen legalábbis belehazudott társadalmi érdek, ami valahogy a jóléthez is kapcsolódott. Tehát a egyébként emberellenesebb ideológiák is valahogy arra próbálták építeni az ideológiai keretüket, hogy ők az emberek érdekében cselekszenek. Tehát még a thatcherizmusnak is az volt az alapvető mondása, hogy ez egy jó üzlet, és ebből mi mindannyian jól fogunk kijönni. És egyébként itt van, ami szerintem egy kicsit kezd megváltozni, ugye ebbe a technofasizmus, és mindjárt rátérünk ugye a Thiel-nek a megmondásaira, ahol ugye ő már olyanokat mond, hogy már nem hiszem, hogy a szabadság és a demokrácia összeegyeztethető, illetve tulajdonképpen nem hajlandó kimondani, hogy ő az emberiség jelen formájában, mármint a biológiai formájában való túlélése az egy kívánatos dolog lenne így a jövőben.
3: Jó. Tehát ő számára ezek nincsenek. Mielőtt ezt elkezded, mert ez lesz a második rész, egy kis zenével lazítanék. Jó, és akkor öblögessünk, és majd elmondom ennek a számnak a történetét. De egyébként egy jó blues szám, úgyhogy akkor is érdemes meghallgatni, hogyha nem az, aminek látszik.

0: Tilos Rádió FM 90.3, 2026. október 8-án, társadalom dráma Miklóssal és Basával.
1: Ha-hó.
0: Ha-hó. Ezért nem esik az eső, gyerekek. Magyarországon, mert hogy a...
1: El lett kötve.
0: Mert máshol hogy félreértjük, hogy megrendelnek tőlünk egy nagy összeggel esőt csináló szeánszt, és hogy a sámán elárulja magát, és elárulja, nem az esőre gyűl, hanem ebből a nagy összegből szórni szeretné a pénzt, mint bohóc a lisztet. Na, csak ennyi volt. Hallgatunk.
2: Haló?
0: Haló?
2: Haló, hallatok engem?
1: Igen. Na, most tökéletes már, igen, kicseréltük a fülest, úgyhogy ez kontaktmentes.
2: Na, szerintem a technofaszizmus maga a fordulat, az egy bullshit-elés, csak azért, hogy a figyelmet valaki fölkeltse. Mert hogyha társadalomtudományi, politikatudományi szempontból megnézitek, semmifajta korporatív dolog nincs benne, mint a faszizmusban. Tehát akár a társadalom működtetés, akár a hatalomgyakorlás, akár a gazdasági jelleget nézed, nincs fasiszta jellege. Szerintem Jarufakisnak van marxista szempontból igaza, mert én nem vagyok egy ilyen nagyon baloldali ember, de onnantól kezdve, hogy a termelőeszközök, és egyáltalán ezek az eszközök nincsenek a kezedben, ez egy újfajta feudalizmus. Övé az az akkoriban föld, most bármifajta adatvagyon, szoftver és hardware, amivel te nem rendelkezel. Hiába mondta Dani pár perce, hogy föltelepíted az ágenst, és akkor te majd azzal rendelkezel. Nem te fejleszted a szoftvert, nem te kezeled jó, ezt az egész dolgot.
0: Itt most igazából itt ez is oké, tehát ez is egyfajta szelete, vagy ez is egyfajta magyarázó erővel bír a technofeudalizmus, persze, de amiről a Miklós próbál beszélni, illetve amiről ez a könyv is szól, amit belefoglalt az ő magyarázatába, az aki a technofeud, tehát a feud, tehát a hűbérurak, vagy a technofeudali tehát akik a feudum birtokosai, azoknak az egyéni megnyilvánulásuk, filozófiájuk, és elgondolásaik, társadalomszervezésük maga fasiszta. Tehát, hogy nem az, amit a Varoufakis, az eszközök, tehát itt most nem az alapról beszélünk, hanem a felépítményről, érted? Tehát, hogy az alap, az technofeudalizmus. A felépítményben pedig nem Isten van, hanem ők az Istenek, akik gondolkoznak úgy, hogy biopolitikai választ...
2: Mi benne a fasiszta, mert erre nem adtál választ.
1: Még van 45 percünk, megpróbáljuk.
2: Oké, de most ugye beszélgetünk, hogy közvetem egy kérdést.
1: Csak ugye akármilyen hihetetlen, hogy általában egyébként, tehát van ilyen műsortervünk, tehát szóval, hogy ez nem feltétlenül hallatszódik mindig, ugye haladunk A pontból B pontba, és ha most elkezdeném azt mondani, hogy akkor itt most a Doge-ban hogyan jelennek meg a dolgok, vagy milyen elitista gondolatok vannak, akkor azért itt én eléggé komoly ilyen társadalomszervezési dolgokat látok, amik ugye azokra az ideológiákra épülnek, hogy az egyéni kiválóságnak a klasszikusan ilyen kiválasztottság és felsőbbrendű ideológiája van leképezve a társadalmat meghatározó döntésekbe, és ugye az egész szilikonvölgyi testjavítás, tehát az az ilyen teljes, hogy is fogalmazzak, ilyen obszesszió azzal, hogy mondjuk például embereket tenyészünk, és jobb embereket hozunk létre, azt hiszem, hogy ezekben legalábbis a némi rossz indulattal fel lehet fedezni néhány ilyen klasszikus, ilyen a modern, kora 20. századi fasiszta ideológiai alapvetéseket, de nyilvánvalóan, mivel hogy ugye itt ez nem a Netflix, tehát nem a abszolútumokba beszélünk, tehát ugye mindenki érthet az egyet nem ért és szabadon megengedett az interpretációval kapcsolatban, sőt, bizonyos értelemben ugye az alap kívánalom. Hogy...
2: Tehát akkor jól értem, így például az eugenikára hivatkozol.
0: Például.
2: Azok, akik valamilyen technológiai fejlesztést hajtanak végre a testükön, azok felső rendőrök lesznek.
0: Így van.
1: Hát nem feltétlenül, de nem úgy, hogy aki végrehajtja, az feltétlenül fasiszta. Mert nem a végfelhasználó vagy adott esetben, hanem ugye, hogy van egy inherens logika, amiben elkülönböznek egymástól azok, akik a kiválóak és a kevésbé kiválóak. Tehát ugye egy ilyen klasszikus, ilyen késő 19. századi, kora 20. századi ilyen bizonyos értelemben naív fejlődés optimista a filozófia kezd el újra megjelenni, amiben az ipari innovációt, a gazdasági sikert, a közvetlen életminőség megjavítását, azt így áttranszponáljuk egyébként ugye az élhető életre, és utána ugye lássuk, hogy a 20. században is ebből lettek aztán a különböző eugenikai, meg sterilizációs programok, ugye ott azért ezt nem elég jól látható, hogy itt azért összeérhetnek a szálak, de vissza is térnek ide, mert ide akarnék éppen kiukadni, hogy akkor jó, ebből hogyan jutunk el.
2: Köszönjük
0: szépen.
1: Próbálkozunk. Mert igazából még egy dolgot én behoznék ide, ez pedig Jézusom, hogy hívják a hölgyet, a Paulina a Borszoknak a könyve, ő 2000-ben írta meg ez a cyber selfish, vagyis ilyen kiberönzés, ugye ez az egy jó fordítás, a kiberönzés könyvét, amin tulajdonképpen ő azt a összekapcsolást mutatja meg, hogy hogy valahogy a technológiai elit ben elindul egy gondolkodás, egyben a Silicon Valley-ben, a Wired-ben, meg más ilyen technológiai lapokba, magazinokba írt technológiai újságíróként, és a sok interjúja, illetve sajtófigyelésén keresztül elkezdett kirajzolódni benne, hogy itt ugye vannak ennek a klasszikus második világháborúból érkező kibernetikai szabályozásból következő ilyen lépések, ugye, hogy van adat, van előrejelzés, van beavatkozás, és ugye ebből következik a visszacsatolás, ami ugye maximalizálja a hatékonyságot, de ugyanakkor ugye önmagában csak azért, mert ez maximalizálja a hatékonyságot, még ugye nem következik belőle, hogy kiválasztja ki a célt, kimondhat nemet, kibírálhatja felül a döntéseket, ugye, és itt, tehát, hogy csak azért, mert van egy ilyen kizárólag a siker irányába haladó, látszólag a siker irányába haladó önjáró, önjavító rendszer, az nem azt jelenti, hogy ebből kihagyható, vagy ettől függetlenné válik az autoritás. Tehát, hogy akkor, tehát értitek? Tehát, hogy attól, hogy van egy rendszer, ami látszólag kizárólag az optimalizációra épít, ez nem azt jelenti, hogy egyébként nincsen benne döntési hatása valaki másnak, tehát hogy mert hogy akár csak ilyen mikro mozgásban, mert hogy egy kicsit a rendszer ugye körkörösen igazolja magát, hogyha mondjuk ellépünk attól, hogy a légvédelmi rendszereknek ugye el kell találniuk a célt, és akkor ugye adatot veszünk fel, módosítunk, és akkor, hogyha a következő támadásnál több német bombázót szedünk le, akkor ugye ez egy siker volt, akkor ez egy önjáró rendszer, de rögtön, hogy áttesszük más területekre, ahol mondjuk kevésbé közvetlenül mérhetőek a sikerkritériumokat, rögtön el fog jönni ugye az autoritás ezekbe a dolgokba, és tulajdonképpen a Borszok arra mutat rá, hogy itt tulajdonképpen van ugye a kutatás, az oktatás, az infrastruktúra, másoknak a munkája, ami az innovációnak egy közös alapja. Tehát, hogy alapvetően a szilikonvölgyi elképesztő siker és skálázódó siker az a sikert létrehozó, manifestáló embereknek a megélésében alap szociálpszichológiai okoknál fogva egyéni sikerként jelenik meg. Tehát a teljesítmény az elszigetett egyén érdemének látszik, és eltagadásra kerül egyébként a hozzáadott érdeke a tágabb társadalomnak, ami ezt lehetővé tette. Ugye például Steve Jobs nem igen ír arról, vagy nem nem tudom, nem igazán emlékezik meg, mint instrumentális, rendkívül fontos beavatkozóként arról a tanárnőről, aki felismeri, hogy Steve Jobs nem teljesen hülye, csak alul motivált, és ezért felajánlja neki, hogy azt hiszem, hogy 50 centet fizet neki, ha megcsinálja a leckéjét, és mondjuk ezért nem bukik ki a Steve Jobs már az általános iskolából. Tehát ugye, és akkor ugye...
0: De, mert egyébként ez hozzátartozik az, hogy te mondod ugye a G.I. Joe Act-et, és akkor azt a hirtelen szellemi, ami főleg a nyugati parton igen, megtermékenyíti a későbbi szilikonvölgyet, de ugyanúgy hozzátehetjük, mert akkor ez már inkább a Steve Jobsnak az évfolyama, az utolsó európai és amerikai lázadás, 68 diáklázadás, amikor a legtöbb individuális értéket tudja magához berendelni a spektákulum világa, és úgy tudja visszafordítani az egyéni teljesítményeket, tehát hogy érted, tehát hogy a Levi's, a Volkswagen, Hippibus, tehát minden olyan dolog, a popzene, a kultúra, a ifjúsági kultúra, a popkultúra, tehát ez mind kell ahhoz, hogy például egy Steve Jobs megalkossa azt a szinte művészi ezért, amit egy iPad képvisel a szuperminimalizmusával.
1: Hát így van, és ugye a piaci siker ugye általános politikai felhatalmazássá válik az emberek fejében, és nem szabad elfelejteni, hogy ez mindenképpen mindig is megvolt, ugye különösen a jobboldali piaci gondolkodásban, ugye már végülis Hannah Arendt is utal arra, hogy a kapitalizmusnak a logikus végpontja a népirtás, tehát nem egy ilyen
0: Hát akkor Weber is beszél a bürokrácia acélketrecéről.
1: Pontosan, igen. Tehát ugye ezt hozzá lehet látni, hogy visszamehetünk jó méretet, hogy ezt mindig láttuk, és ugye csak azt akartam hozzátenni, hogy ez a skálázhatóság, a siker, ezek ugye olyan kulcsszava, amikkel tényleg ugye az emberek ugye az eredménnyel igazolják a folyamatokat vissza utána, és önhatalmulag ugye kiveszik azokat a változókat, amiket nem tudnak közvetlenül magukhoz kötni. És ugye ezért van az, hogy én a mai napig lehet hallani olyan, hogy XY az hát de tulajdonképpen sok pénzt keres, tehát akkor végül is lehet, hogy ő elkövette, nem tudom, ezt a listát, na de hát végül is nem neki van igaza? Vagy egyébként ez az ilyen reakciós, popkulturális termelésben ez az ilyen fasiszta gondolkodás így az elmúlt években tehát virulensen megjelenik, akár a Yellowstone, a Landman, a Narcos is valamilyen szinten egyébként, tehát ugye ezek olyan popkulturális termékek, ahol teljesen embertelen, életellenes folyamatokat mutatnak be a néző számára olyan keretezésben, ahol a közvetlen siker, tehát az aktualizációja a hatalomnak, az így visszaigazolja azt, hogy tehát egy szükségszerű folyamatként tárja elénk például ugye a Narkozban ugye a drogkarteleknek a működését, és így minden kisvállalkozó, amikor nézi, akkor így magára ismerhet, hogy hát igen, ez egy szükségszerű dolog volt iszonyatosan kicseszni az összes alvállalkozómmal, meg kizsákmányolni embereket, mert hát ugye ez a természet által meghatározott út a sikerbe tulajdonképpen, és ugye a piaci siker általános felhatalmazássá válik, és ugye kimarad a gondolkozásból az, hogy meg tudom építeni, az nem jelenti azt, hogy jogom van uralkodni egyébként.
0: Hát vagy jogod van dehumanizálni azokat azokat a aktorokat, akik például ellenérdekeltek, vagy nem egy hajóba utaztottak.
1: Még egy héttel a gyógyulás után is még így valahogy így nem igazi a felső légúti dolog, úgyhogy elnézést a minőségért, és akkor leugorjunk is át a Nick Landra. A Nick Land ugye a gyorsítás az emberen túl, ugye ő az, aki alapvetően az egyik alap gondolkodója például a Thielnek. Tehát a technológia többé nem feltétlen az emberi élet jobbításának az eszköze, tehát ő ennek a filozófiáit hozza meg. tulajdonképpen van a korai filozófiája, amiben arról beszél, hogy a vágy és a technokapitalista folyamat nem emberi akaratok egyszerű összege, hanem ezen túlmutató, akár önálló jelentitás. És a későbbiekben pedig már azt mondja, hogy az egyenlőség és a demokrácia kibontakozás akadályává válik. De tulajdonképpen ez is egy olyan dolog, hogy most ebben én nem tudok nem ilyen fasiszta elemeket, nem tudom látni. De persze, hogyha akarjuk, akkor kommunista elemeket is láthatunk, hiszen ugye minden az osztályharcnak a fejlődés és a forradalom eljövetelének az akadályává változik minden. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor én tudok egy ilyen bolsevista analógiát is húzni, hogyha valakinek ideológiailag fáj, hogy ez a fasizmus, nem tudom, hogy a elvtársait nem akarja rossz színben feltüntetni, de hogy...
0: Whataboutism.
1: Igen. De azért azt is gondolnám, hogy például azt hiszem, hogy ha tényleg azt gondoljuk, amit a Dani felvetett, hogy azért alapvetően, tehát elfogadjuk, hogy itt ezekben a cselekvőkben ott van a technológia, mint felszabadítási alapfilozófia, akkor ugyanúgy, ahogy mondjuk a bolsevik forradalomban a politikai aktualizáción keresztül annak a konkrét megvalósítási nyomásának a következtében szükségszerű ideológiai torzítások következnek be, akkor tulajdonképpen itt is lehet mondani, hogy lehet, hogy egyébként ezek az emberek tényleg a Peter Thiel-től mindenki keresztül tulajdonképpen a megjavíthatóság és a megjavítás, nem tudom, filozófia álláspontjából indultak ki, de aztán ugye amikor ez elképesztő gazdasági siker lehet, a kezükbe adta a politikai aktualizációnak a lehetőségét, akkor viszont ugyan a következő lépésként meg részben ugye a képességhiány, és most ezt nem a leg konkrétabb értelemben értem a képességhiány, tehát nem, hogy intelligencia vagy egyéb hiány, meg egész egyszerűen akár olyan, amit úgy meg lehet nézni mondjuk a legfelkészültebb és jóhiszeműbb mondjuk politikai aktoroknál is, egész egyszerűen, hogyha nincsen közvetlen tapasztalatod mondjuk valamilyen munkaszervezési folyamatokban, mm-hmm. akkor képességhiányod van, akkor...
0: De a morális defektus is képességhiány.
1: De itt jön a képbe, hogy a Nick Land, és ugye a Nick Landnak a filozófia ez egy kicsit ugye ebbe jön be.
0: Aha.
1: Hogy ugye itt azért alapvetően megjelenik már ez a filozófia, ami felszabadítja az embert abból, hogy ne is legyen az a morális korlát az ő gondolkodásán. Igen.
0: Hallgatunk.
3: Sziasztok, Dani megint. Csak azt akartam gyorsan beszúrni, hogy nem biztos, hogy ők nem voltak korumpáltak, akik ezt csinálják, azok tudják, hogy én biztos, hogy megvan ez egyik narrálva benne fejükben, hogy ők jól csinálnak. Én szerintem csak az biztos, hogy a környezetet ők alakítják, és hogy nincs más lehetőségünk, mint ebben a környezetben élőknek, mint hogy itt gerilla számukra nem egyértelmű módszerekkel védekező, szervező.
1: Mármint, hogy kicsoda?
3: Hát az Elon Musk, tehát ezt egészet csinálták, ugye azt mondtad, hogy lehet, hogy nagyon kezdték, de hogy nem.
1: Ja, én szerintem se, tehát én kriminálisan megengedő voltam egy gondolatkísérlet erejéig.
3: Nem szabad elfelejteni, hogy ez azért direkt történik, szerintem.
1: Igen, meg azért azt sem szabad, tehát ha már egy betelfelejtő, hogy azért azt sem szabad elfelejtenünk, hogy már ugye, amikor a T-ről vagy a Muskról úgy beszélünk, mint a
0: ez a Thiel, ez valami gazdag ember?
1: Hát legalább... ő a PayPal-nek az egyik alapítója, ő egy iszonyatosan gazdag és elképesztően befolyásos elsősorban. Aha. Tehát hogy mondjam, tehát ő az, aki ráadásul úgy fogalmaz, hogy úgy kell jó vállalatot építeni, vagy mi ez a kált az ilyen, tehát vagy ilyen szektaként, vagy pedig maffiaként írja le ő maga a megfelelő gazdasági működést, tehát hogy ideológiailag, tehát az élet testi és szellemi területére 100%-ban kiterjedő bevonásra van szükség ahhoz, hogy gazdasági sikert érje az emberekkel, ugye filozófiát végzett eredetileg. És igen, de hogy amit a Daninak a betelefelsőre akartam gyorsan mondani, hogy ugye, mert erre szerintem ő is tud kapcsolódni, hogy azért eleve itt van egy ilyen nagy mark, mert hogy többször említetted ugye a marketing részét, és hogy igazából a Thielben meg a Muskban is rögtön van egy ilyen inherens marketing hazugság, hogy amikor róluk beszélünk, akkor nem szoktuk aláhúzni azt az óriási ilyen, nem tudom, tehéntrágyát, amit ők felépítettek magukkal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen ők magukat a kommunikáció szintjén megfeleltetik azzal az emberrel, aki az anyukája pincében hegeszti a nyomtatott áramkört, meg a Commodore 64-en kockás füzetből rakja be a kódot. Tehát ezek az emberek, ezek nagy befektetőként és kapitalistaként léptek be ebbe az egész rendszerbe, igen. És nem a munkás osztályaként a technológiai innovációnak.
0: Tehát ők a menedzserként, és nem létrehozóként, igen.
3: Főleg igen, és csak még egy gondolat, hogy azért azt láttátok a kiszivárgott belső fórumaikon, hogy ők miben vannak egyébként egymás között, így a Thiel és barátaik. És hogy azért azt nagyon ajánlom mindenkinek, hogy googlizom erre rá, hogy ők ott egyébként mit gondolnak a saját szerepükről. Nagyon röviden, hát ilyen visszajelzésvágyó gyerekemberek.
1: Aha, kulcsa,
3: tehát hogy amit a legrosszabb, vagy a legbutább, legegyszerűbb vágyak, örüli hatalmi megélések, és hogy milyen klassz, hogy ennyire hatalmasak vagyunk. A filmajánló úgy ide kapcsolódik, Mountain Head, 4 AI alapító, egy összezárva egy házba, egy két napra, ugyanez a karakterek. Ez is itt van, hogy ők nem, se nem erkölcsi, se nem emberi, semmilyen formában nem példák, vagy nem lehet úgy rá gondolni, hogy ők így bármi hétre akarnak rajtunk, mert nem.
1: Igen.
0: Durva.
1: Igen, ugye, és ugye tulajdonképpen mindez visszaúlik a Nick Landre, aki ugye hát egyébként a Thielnek egy ilyen, ilyen buthája, vagy nem is tudom, tehát egy ilyen alap viszonyítási pontja, hogy a jövő gyorsítása az ugye...
0: Az akceleráció.
1: Igen, az akceleráció az nem kapcsolódik ahhoz, hogy kinek lesz mozgalom. Benne helye. Aha. Sőt, bizonyos értelemben, ugye ide visszakapcsolódik ebbe a cyber... ez a kiber önzőségbe, hogy ugye ezzel a klasszikus kapitalista modellel, ami egyébként ugye Weberre visszavezethető, ugye ez a hogyan lehet felismerni azt, hogy a jó helyre fogsz kerülni ugye a protestáns etikából, ugye mit kell csinálni, ugye gazdasági siker és társadalmi megbecsültség egyenlő jó, biztos, hogy a mennyországba fogsz jönni, azért azt mondja, hogy ezt is akarod magadról kommunikálni, és ugye tulajdonképpen ez megy oda, hogy ugye kinek van helye ebben az új akcelerátor, tehát vannak alapvetések, tehát a felgyorsított, skálázott, tökéletes fejlődés az utópia. És attól az még utópia, hogy embereknek nincs benne helye, és az tulajdonképpen egy ilyen természetes, és igazából a ős természet morál által megtámogatott helyes gondolat, hogy akiben nem tud benne lenni a sikerben, annak nincs is helye benne. Mert tulajdonképpen mindenki egyenlő, tehát tulajdonképpen itt is olyan hazugság, hogy mindenki egyenlő esélyekkel indul benne, és az már tényleg csak rajtad múlik, hogy akkor bent vagy-e a nem tudom miben, az űrhajóban, amikor elhagyják a földet a robbanás előtt, vagy sem. És hát igen, ez azért egy ilyen elég kemény gondolat, és nem feltétlenül ugye az a kemény, hogy ezek az emberek mondjuk ezt ténylegesen kialakítják, meg nem is az a kemény gondolat, hogy ez leírja-e effektet, és ez nagyon fontos, ezt így ugye a korábbi betelefonálónak így üzenném, hogy itt igazából ugye nem az a fő boncolgató dolog, hogy ez így rávetíthető effektíve a jelenleg megvalósuló társadalomra, vagy globális világunkra, hanem az a fontos, hogy így bepillantunk ezeknek az embereknek igen, a gondolkodásába, fontosan, és ott igen. Viszont manifesztálódik, és jól kirajzolódik.
0: Így van.
3: A Nick Landhez egy gondolat, nagyon jó, hogy behoztad egyébként őt, hogy neki, ha olvastátok, vagy olvasta valaki a munkáit, akkor hát, hogy azért ez elég szélső értéken lévő félőrült. Egyébként nagyon, van benne jó gondolat is, de hogy egy ponton teljesen még a Fringe Akadémia ítélt is vetett, és elment Kínába, ugye most ott él szerintem Kínába ebben, mert hogy az a világ úttörője, abban be vagyunk. Nagyon, nagyon furcsa íveket, tehát hogy azért ez egy ilyen... azt akartam mondani, hogy az a baj ezzel viszont, hogy Nick Lang és az expressionism, hogy ebben az a mondás, hogy dőljön ezt a társadalmi rend, és hogy a technológiai fejlődés az evolúció következő lépése, és ezért mondja azt a Peter Thiel, hogy amikor megkérdezik ebbe az interjúba tőle, hogy akkor ön akarja, hogy túljön az emberi faj, és akkor én tudja elválaszolni, hiszen tudom, elég ciki, ugye ez a kérdés, nem tudni válaszolni.
1: Hát igen, ugye 2012-es ugye a sötét felvilágosodás, ugye az a legutóbbi könyve, azt hiszem, és ugye abban tulajdonképpen, ugye hát egyrészt ugye nagyon fontos ez a neoreakcionista politikai gondolkodásnak tényleg az alapköve, tehát nagyjából mindenki, aki jelen pillanatban ebben az ilyen új jobboldaliságban van benne, azt tulajdonképpen az ő köpenyéből bújt valamennyire elő, Azért egy izgalmas, hogy ő egyébként, ahogy mondott, tehát, hogy ő egy ilyen, ha úgy vesszük, egy ilyen őrültje, vagy ilyen, most idézőjelben mondom, a szent őrültjét ennek az ügynek, hogy ő, tehát ő nem a Trump Towerben fekszik az aranykádba, hanem tényleg ő egy kicsit olyan, mint a Philip K. Dick, hogy így a saját agyának a börtönében létezik, de ettől még ugye jól látszik, hogy aki meg ugye hozzák majd a döntéseket, őket nagyon mélyen meghatározza. És valóban, tehát hogy egyébként mint minden igazi kemény vonalas őrültség esetében ugye az van, hogy vannak nagyon élesen leíró gondolatai, csak utána ezek meg vannak hosszabbítva kevésbé tartozó
0: eszközökkel,
1: igen. Állítások felé. Ugye a igen. Hát igen, jó, és okay. Mondani.
3: Ja, én folytassátok nyugodtan szerintem még van egy gondolatom, de mondta, hogy miért fogja vinni az egészet.
1: Ja, jó, figyelj, most áttérünk gyorsan tíre meg a Tolkienre, és akkor utána gyere.
0: Utána bejössz megint.
1: Hello,
0: szevasz.
1: És ugye, tehát ugye a Thiel az egyrészt ugye a Land, ugye tulajdonképpen azt is lehet mondani, tehát amennyiben igazak a szektorban terjedő pletykák, tehát tulajdonképpen a Thiel lennek a filozófiájának a megismerését követően döntött úgy, hogy ő például a PayPal-be meg egyéb dolgokba fog befektetni.
0: Aha.
1: Nem, gyorsan hallgasson meg
0: nagyon
1: aztán.
0: Nagyon jó, aztán mondod tovább. Hallgatunk.
4: Oké, köszönöm. Imádom, hogy ennyit beszéltek a rendszerekről, meg eszközökről. Ez nagyon jó hallani. Nekem azt jön ki belőle, hogy azzal, hogy mi ezeket hogyan használjuk, azzal nem. Tehát mi magunkkal nem törődünk. Tehát ezzel nem foglalkozunk. Hogy én nekem mi hol a felelősségem ebbe? Azért hozom csak ezt be, mert...
1: Ugye... Hát erről csináltuk 3 műsort.
4: Na igen, de nem jutottatok sehova. Tehát konklúzió az lett, hogy azzal nem kell nagyon törődni. Lásd mondjuk például az egészséggel is, nagyon felvetettem egy baráti társaságba, hogy hát miért nincs a Tilosban olyan műsor, amely az egészséggel foglalkozik, tehát ezzel. Szóval hogy ez így abszolút egy ilyen fehér folt, vagy nem fekete folt, mindenkinek mi nevezzük, de hogy sokkal többet foglalkozunk a rendszerekkel, meg az AI-vel, meg mindenféle más kütyülékkel, ami mind csak kellék, ugye egy spektákulumnak a kellékei, de a természetes dolgokkal, azokkal nagyon keveset, az a saját egészségünkkel még kevesebbet, és hogy ebben egy ilyen nem tudom milyen attitűd van, de ez gyermeki nagyon. Tehát, hogy így hárítjuk a felelősséget. És ezért hozom be, hogy 3 műsor ezelőtt hiába beszélt, hogy 3 műsoron keresztül hiába beszéltetek róla, ha nem jutottunk el oda, hogy ezzel van feladat.
1: Ez nem egy normatív policy létrehozó műsor, tehát ugye nyilvánvalóan mi nem fogunk konkrét, nem tudom, jogszabályi hátteret kidolgozni azzal kapcsolatban, hogyan kényszerítsünk rá embereket bizonyos működésekre.
0: Nagyon szeretne egyébként persze Miklós olyan erejű filozófussá válni, mindenről beszélünk, és például Tírt például irányítja, de hát mi kicsik vagyunk, és még az
1: elején Magyar Péternek megvan a telefon számom, akkor nyugodtan csörögjön, és
4: szíves. Miért a Magyar Péterre gondolt?
1: Hát kicsibe gondolkozom, de az Elon Musk is felhív, hogy nyugodtan. De tényleg nem tudtad, hogy én szívesen az az igazság, hogy azért fontos egyébként beszélni a rendszerekről, mert az emberekben mindenki azt hiszi, hogy meg tudja javítani a világot. Tehát ugye az a másik, ami még így a népítás kutatásból ilyen általános és nagyon szomorú következtetésé le kellett vonnom, hogy a legborzalmasabb bűnelkövetők mélységesen meg voltak győződve arról, hogy ők valami közjó érdekében, valami nagyobb jó érdekében cselekszenek, és én ezért eléggé fázom egyébként attól, hogy embereknek megmondjam, hogy mit kéne csinálniuk egyébként, mert ugye a rendszerek megváltoztatása nélkül, ha elkezdünk mondjuk viselkedést megváltoztatni a rendszer működése, megértése nélkül, akkor nem biztos, hogy a kívánt hatás fog mondjuk úgy létrejönni, és az egy adott esetben veszélyesebb is lehet, mint a mostani rossz működés. Ugye erre én mondjuk például a kényszerbetegséget tudnám nagyon jól felhozni példának, amit nagyon sok esetben nem kezelnek, addig, amíg közvetlenül nincsen egészségkárosító, vagy mondjuk az életet lehetetlenné tevő következménye, mely mélyebb pszichózist fedhet el, és hogyha mondjuk ugye ezt a kényszerbetegséget mondjuk, hogy kikúrálják idézőjelesen, akkor mondjuk az került a felszínre, amit nem lehet már megoldani, úgyhogy azért ezt is érdemes így átgondolni, hogy amikor bemegyünk, és akkor megmondjuk az embereknek, hogy akkor, és ne használjad, és ne egyed, és ne tankoljad, és nem tudom, tehát hogy oké, de nem de tudjuk, várja, hogy milyen várja, hatás várja, lesz az emberekre.
4: Én nem erről beszélek, tehát ezeket valóban nem lehet nekik mondani, de például, ha megnézed azt, hogy a Coca-Colából miért iszol meg egy nap 2 litert,
0: De nem, ez egy társadalomtudományos műsor, hagyjuk már ezt komolyan, buszost, ja, komolyan.
4: Hagyjuk, hát azt mondom, hogy a társadalomtudománya sokkal jobb foglalkozni, mert abban nem tudunk tevőlegesen tenni semmit, így el lehet maszatolni a saját felelősséget. Ez a jó.
0: Oké, köszönöm jó szépen, okay, hello, szia.
1: Hát sokan próbáltak társadalomtudomány nélkül változásokat létrehozni, annak látjuk a következményét. Na mindegy. Például az elmúlt 16 évben a társadalomtudományok azok teljesen hiányoztak mindenfajta így politikai döntéshozatal nélkül, és tök jó. És pont azt nézték, hogy mi a politikai aktualizáció, hatásmechanizmus, sikerkritériumok, bum-bum-bum, és itt élünk. Tehát hogy kinézek az ablakon, és én is csak azt tudom mondani, mint a csodálatos ex-miniszterünk, hogy azért milyen szépen felépítettük ezt a várost, tehát itt látok egy fantasztikus tűzfalat itt velünk szemben, és így nézem, tényleg, tehát le van törve.
0: De ez a paradoxon, hogy itt a négyzetméter ár 2 millió forint, igen, ebben a romhalmazban.
1: Hát aztán igen, illegálisan kialakított itt a világító udvarra, utólagosan illegálisan bevágott ablakok, hogy élhetőbbé tegyék az egykor, nem tudom, szobakonyhás, ilyen, nem tudom, kényszerlakásokat, és most árulják adott esetben felújított lakásként, ugyanúgy, nem tudom, ilyen 19. századi elektromos kábelekkel, ugye, tek csodálatos. Tehát én is csak ezt tudom mondani, hogy minden jó. Senki ne fog azzal, hogy hogy működnek a rendszerek, mindenki csak azt nézze, hogy milyen közvetlen hatást lehet érni. Na mindegy, nézzük meg, hogy azért vannak sajnos néha az a probléma, hogy nézzük azért azt is, hogy mégis milyen következményei lesznek annak. Na jó.
0: Hogyha tudsz kérdezni, hogy hozzászólni röviden, akkor meghallgatjuk, de ki fogjuk kapcsolni a telefont, hallgatunk.
5: Szia! Csak érdeklődtem volna, hogy mivel társadalom elméleti műsorotok van, hogy Harariról felesleges osztály, biológiai kettőszakadás.
0: Köszönjük, most van egy témánk, és akkor most erről szeretnénk beszélni. Tehát nem tudunk például most Marxról meg Deborról se beszélünk, meg egy csomó mindenkiről nem, hanem egy témánk van. Engedjétek már, hogy ezt elmondja Miklós.
1: Nem lényeg, általában, jó, hozzá vagyok szokva, hogy nem mondom el a témát. De, figyelj, már beszéltünk róla egyébként, én nem vagyok a Hararinak barátja, de ez egy másik
0: igen,
1: történet.
0: Majd egy másik műsorba fognak beszélni róla, bocsánat.
1: Köszönjük.
0: Köszönjük.
1: Na mindegy, de egyébként az archívumban vissza lehet hallgatni, mert szerintem voltak témák, amikor te így említettem,
0: bocsánat,
1: hogy kritikailag érdekel. Majd a Dani először küldjön SMS-t, és akkor
0: megkapcsolja. Igen.
1: Na mindegy, de hol tartottunk? Ja, igen. Hogy ugye a Nick Land az ugye alapvetően ugye meghatározza ideológiailag
0: a
1: Tilt, és ugye itt igazából ugye az van, hogy még a Tilnek az ideológia az olyan izgalmas, hogy a Palantír, meg egyéb ilyen Tolkien-es dolgok is megjelennek benne, ami ugye azért nagyon izgalmas, mert alapvetően Tolkien egy ilyen modern romantikus egyébként, tehát bizonyos értelemben egy ilyen hát nem is tudom, tehát egy ilyen felvilágosult, ilyen hatalomellenes, totális hatalomellenes manifestúnak is tartanak. Sokkal ugye nem véletlen, hogy az ellenkultúrának lett egy elég fontos műve a 60-as években, és ehhez képest ugye a Teal, ugye a Tolkien-i ellenolvasatot építette be az ő saját rendszerébe, Tehát a saját politikai állításában, amikor ugye azt mondja, hogy már nem hiszem, hogy a szabadság és a demokrácia összeegyeztethető, akkor tulajdonképpen valamilyen a Tolkien ellenképből azt hozza el, hogy a gyűrűt nem a megfelelő elitek kapják meg, az uralmi eszközt kell elpusztítani, illetve egész most az uralmi eszköznek a, ez a Tolkieni alapgondolat, hogy a, igen, szóval ez, bocsánat, tehát ez áll egymással szemben, tehát tulajdonképpen a Till úgy kezd el nézni a Tolkieni világra, hogy az alapprobléma az nem a hatalmi eszköz, mint egyébként ez a Tolkiennek a klasszikus olvasata, hogy ezért van, hogy Gandalf, meg Galadriel, meg az összes nagyhatalmú ilyen angyali, meg egyéb lény, ő tulajdonképpen visszautasítja, hogy az ő kezébe kerüljön a gyűrű, mert tisztában vannak azzal, hogy ha ők lehetőséget kapnának, mint például ahogyan, nem tudom, megkísérthetne engem is egyébként a világ egy ilyen, nem tudom, miniszteri pozícióval. Tehát, hogy igen, de hogy...
0: Mi lenne belőled 5 év múlva, úgy, 10 év múlva,
1: hát
0: ugye?
1: Igen, pontosan, tehát ugye igen, tehát vajon Sztálin elvtárs, jó, mondjuk igen. Pont az ő esetében az egy kicsit neccesebb, de hogy nem, nagyon biztos vagyok benne, hogy nagyon sok diktát, mondjuk Che Guevara nem biztos, hogy amikor még a haverjával motorozgatott Dél-Amerikába, és a óriási könnyeket hullatott az egyébként ténylegesen tagadhatatlan jelenlévő USA, tehát ugye észak-amerikai új gyarmatosítás és az emberek kizsákmányolása fölött, akkor nem biztos, hogy azt tudta, hogy majd egyébként ő hát bizonyos háborús bűncselekmények elkövetőjeként fog bekerülni a világrendbe, amiközben egész biztos vagyok benne, hogy végig, amíg ő csinálta a dolgokat, addig ő meg volt győződve arról, hogy a világ...
0: Figyelj, a már csak azért, mert Tolkient említed, én azért ezt másképp látom. Tehát, hogy...
1: Mert mit?
0: Hát az egésznek a kifutását, igen. Tehát a kifutása, gondold végig, a kifutása az, hogy eljön az emberek ideje. Tehát az összes varázslattal és különleges képességgel rendelkező népesség elvonul arra a szigetre, amit egyébként Tolkien nem nevez meg, nincs fönt a térképen, de mindenki és csak az emberek ideje következik
1: ja,
0: be.
1: Jó, igen,
0: de ez úgy, nagyon úgy. Fontos, mert hogy ez az adornói felvilágosodás dialektikája, amikor a világ varástalanodik. És ez pont egy időben jelenik meg ez a könyv és a Tolkien. Az egy más dolog, hogyha én utána szeretnék ennek menni, akkor azt mondom, hogy hova megy a varázslat? Európából, hát az Egyesült Államokba, és akkor már ott vagyunk most, és akkor elhiszem, hogy vannak ezek a Nick Land típusú filozófusok, akik...
1: De igazából tehát a Till esetében azért fontos a gyűrűk ura, mert hogy ugye a megnevezésekbe ő ezeket mind bevonja, tehát ez így manifest módon megjelenik.
0: Fizet az... ezért szerinted?
1: Nem, mert miért fizetne, már több mint 70 éve írták a regényt. Tudomásom szerint, most nem tudom, de hogy igen, szerintem
0: igen,
1: már
0: igen,
1: így.
0: Igen,
1: nem. És ugye a központi kérdés itt az, hogy ki kér magának kivételt az egyenlő politikai szabályok alól, mert azért nagyon fontos, hogy van ez az olvasata, ami a gyűrűnek a narratívája, de alapvetően ez alatt, mivel hogy egy ilyen klasszikus, mitikus nyelvi keretbe ágyazza ezt a történetet Tolkien, ez nem... Azért muszáj látnunk, hogy van benne egy ilyen reakciós, klasszikusan ilyen, hát ilyen rasszista olvasat is, ahol vannak ugye a testükben elkülönülő torz lények, akik de facto rosszak, mert csúnyák, és ugye vannak azok, akik meg magasak, a kiválóak, szépek, akik igen. Ugye szépek, akik ugye ezek az eredeti emberek, ugye? Tehát akik ráadásul ugye az Aragorn, meg a többiek, akik az eredeti északi emberek, ugye ráadásul, tehát akik sokáig élnek, tehát tovább élnek, mint ezek a másfajta emberek, tehát, és ugye az is a morális elengedhetetlen, vagy szükségszerűen látnunk kell azt az értelmezést, hogy tulajdonképpen a gyűrűháborúk után a középföldjénk az arany korszaka érkezik el azzal, hogy Aragorn, aki egy ilyen hosszú életű, tiszta vérű, eredeti északi ember, ő uralkodik azokon, akik kevésbé alkalmasak arra, hogy uralkodjanak. Az más kérdés, hogy a Tolkien egyébként gondolkozott egy gyűrűk ura folytatásra,

0: akkor ő akkor ezt gondolja a világról, na de akkor hogyan manifestálódik a társadalomban konkrétan ez a rendszer. Ugye ez pedig, ugye van a hat összekapcsolható mechanizmus, amin keresztül az üzleti sikerből közhatalomhoz lehet jutni. Ez egyébként ettől az ideológiától viszonylag független tud lenni egyébként, de most ugye jól látszik és követhető ennek az ideológiai meghatározottságú technológia elitnek a kezében. Az első ugye a siker, a vagyon, a kiválóság bizonyítékának látszik. A második a befolyás, a pénz, nyilvánosság és politikai hozzáférésnek a dimenziója. Utána van a harmadik a felhatalmazásé. Ugye a demokrácia lassú, mi megoldjuk. Ugye ez tulajdonképpen az, hogy minek itt a szabályozás, most akkor a hülyék megcsinálják az AI szabályozást, addigra itt Amerikában már minden jól van, vagy nem tudom, például Kínában bármikor nem tudom, lehet nukleáris létesítményt felépíteni az iskola mellé, és ezért aztán ők sokkal jobban muzsikálnak GDP-vel, mert be lehet tölteni egyébként a szennyező hulladékot kolbászba, és meg lehet etetni a munkásokkal, és akkor tulajdonképpen már is ugye, és ezért aztán ugye kell a felhatalmazás, hogy nehogy ugye mi visszamaradjunk, egyébként ez kapcsolódik a sikerhez, ugye azért az első pont, tehát mondtam, hogy felcserélhető, de azért én az a siker a ideológiát azt azért egy központi helyen meghajnám mindenképpen, mert hogy tulajdonképpen minden arra fut ki, hogy ugye azért kell nekem felhatalmazás, azért kell a szabályozásokat és minden korlátot leépítenem, mert el kell érni a sikert, ami az egyetlen igazi visszajelzése annak, hogy jó irányba megyünk-e. Ugye ebből jön ugye a negyedik, a beépülés, amikor személyzet, döntési jog és adathozzáférés mind összekapcsolódik ezzel a döntési rendszerrel. Az átalakítás, az ötödik lépés, amikor ellenőrzés alá vonjuk az intézményeket, a tudás változását, az emberi a létszámokat ugye ebben a rendszerben, és ott az utolsó, ami ebből aztán organikusan következik, hogy a rendszereinken keresztül folyamatos függőségbe kerül mindenki. Tehát már onnantól kezdve, hogy mindenki az mi adott rendszerünkön belül kénytelen meghatározni magát, ezen keresztül folyik minden kommunikáció, minden adatcsere, onnantól kezdve tulajdonképpen, ha akarnának, se tudnának kilépni a mi rendszerünkben.
1: Hát igen, és akkor tehát csak zárójelben megjegyzem, hogy körülbelül ez az, ahol a Varoufakis gondolkozik, igen, ezen, és zárójelbe zárva, tehát hogy most tehát ez be van kapcsolódó elmélet, de nyilvánvaló, hogy most.
0: Jó, hát most őt el is
1: nem
0: akart.
1: Ez volt, nem ez a fókusz.
0: Meg hát most nem lehet mindenkinek megfelelni, ugye amikor legutóbb említettük, akkor a cseten meg az volt, hogy kultúremberek nem hivatkoznak rá, hiszen.
1: Most is ugye, ez van, igen.
0: Hiszen ugye ő ugye kritikus geopolitikailag, és ezért aztán minden gondolata értemtelen. Na mindegy, és ugye mindez összekapcsolódik ezzel a most, amit nagyon sokszor össze körül jártunk már, de ez tulajdonképpen az elitizmus, az antihumanizmus összekapcsolódása. Ez nyilvánvalóan nem ugyanaz, mint az eugenika, de egy ilyen nagyon furcsa modernitásban össze, mégiscsak így egy elemeiben összekapcsolja a dolgot. Szeretnél valamit?
1: Hát, hogy baloldali, hogy marxista, meg ez még főleg a Varoufakisnak a problémája, érted?
0: Igen, értem. Hát jó, hát ez senki nem tökéletes, tehát ugye Jack Lemmon megmondta. Tehát, és ugye a ugye, tehát, hogy ugye, tehát ugye van az elitizmus, ami ugye keveseknek több jogot tulajdonít a közös döntésre, ugye? Tehát, hogy tulajdonképpen ez, ami a gyűrűk ura, ez a korongvilág regényekben ugye nagyon viccesen van, hogy ugye a kormányzó nagyon hitt az egy ember, egy szavazat elvében. Aha. Ő volt az ember, akinek ja, volt a szavazata. Tehát ugye ez így tud működni. Ugye az antihumanista irány az, hogy az ember élet nem végső mérce, hanem felhasználható eszköz. Tehát tulajdonképpen az érdemeseknek kell sokáig élni, és inkább az is, hogyha az egészség a lehet, egyébként itt a buszos, amit mondott, tehát itt így konkrétan ide kapcsolódik, amit szeretem behozni, tehát itt van egy ideológia, amiben teljesen egyértelműen megjelenik az, hogy a minőségi élet, az egészség, a lehető leghosszabb élet, amit ki tudunk értelmesen és egészségesen tölteni, az nem alapjog, hanem a keveseknek

0: kiváltsága, és tulajdonképpen önmagát igazoló rendszer, mert aki ezt el tudja érni, annak volt hozzá joga. Ez pedig tényleg ugye ez klasszikus Nietzsche, klasszikus fasizmus, ugye ez a át akarom magamat tulajdonképpen ugye a sikerben, és akinek sikerül, akkor az önmagát igazolta is. És így jön be ugye az eugenika, ami ugye ezt a népességet, és itt egyébként el is változik egyébként, ami nagyon vicces, hogy ez az elitista antihumanizmus, ami a Thielnél megjelenik, ez annyiból egyébként elkülönül az eugenikáról, hogy az eugenikában azért valahogy benne volt egy ilyen megjavítási gondolat. Tehát, hogy az egész populációt akarta megjavítani, ebben az új elitista antihumanizmusban pedig valójában egy olyan ilyen klasszikus piaci működésben kézzel jel az eugenikát, hogy az azoknak lesz elérhető, akik méltók rá, fizetni. És meg tudják fizetni. Ugye ez a Gattaca egyébként egy izgalmas gondolatkísérlet volt, egy olyan méltatlanul alulértékelt sci-fi film. Ugye ez a Land egyébként ugye írt egy ilyen Hyper Racism című írást, ami ugye explicit genetikai elit hierarchiát képzed el, és egyébként itt azért mondom, hogy egyébként azért jó egyébként, hogyha így ez a technofeudalizmus bejön, mert ezek nem elidegeníthető fogalmak egymástól, mert például, hogyha utaztok például Olaszországban, és megálltok különböző helytörténeti múzeumokba, akkor az döbbenetesen fog érzékelni, hogy különösen az a ága az olasz királyi családnak, akik aztán így nagyon hogy mondják ezt klasszikus pesti szöveg, a csuriba voltak a fasiszta rendszerrel, azok így testükben viselték egyébként az elit hierarchiát. Tehát tényleg az van, hogy így elmentek Triestbe, a Miramaréba, és megnéztek, hogy ott a másik világháború előtti arisztokratákon mennek, és azt látjátok, hogy vannak ezek az ilyen tényleg döbbenetes, ilyen majdnem 3 méter magas, nem tudom, ilyen egészen tényleg azt tudom mondani, hogy majdnem ilyen transhumán, nem tudom, szépségű és egészségű emberek, és így mennek át a pornép között, mert hogy tulajdonképpen ugye a feudalizmus, a életminőség, a hozzáférhető táplálkozás, és a által elvégzendő munkának a kategorizásán keresztül, ugye tulajdonképpen már az eugenika előtt egy ilyen biológiai kasztosodást okozott.
1: Hát a TGM-nek van ugye ez a kedvenc példája, mindig mondja, hogy egy amerikai történész azt kutatta, hogy milyen magasak voltak a hadseregben az emberek, és a tisztek 20 centivel magasabbak voltak. Első világháborúban, második világháborúban megnéztek egy fotót, látjátok, hogy aki a nem menetel a sorban, nem oldalt áll, az mindig magasabb.
0: Az a baj, hogy valószínűleg Magyarországon nagyon félne egy kutatásetikai bizottság, hogy mire lesz felhasználva ez a kutatás, egyébként én munkahipotézisnek egészen biztosra veszem azt, hogy Kelet-Magyarországon, vagy inkább úgy mondanám, hogy hagyjuk a földrajzot. Tehát biztosra veszem, hogy a bizonyos bevételi szint alatt kimutatható lenne egyébként.
1: Abszolút,
0: így a...
1: Így
0: tehát de hogy minden, tehát a fogak száma, nem tudom, tehát hogy minden, tehát
1: magasság,
0: a vérkép,
1: tesszük,
0: igen, van, tehát van, hogy van. Tehát a koleszterin tényleg döbbenetes lenne valószínűleg a különbség, tehát ugye ezek mind leképeződnek, és hogy akkor befejezzük konkrétan ugye azzal, amire akartam beszélni, ahol ugye a fasizmus így megjelenik effektíve a társadalomban, nem csak mint gondolatban, nem csak mint ilyen mellékép, és ez tényleg így a Doge-nak a költség sor mögött ember képe, vagy ez a gondolat. Ugye a dokumentált 2025-ös intézményi következményekből azért néhányat mondanék. Tulajdonképpen papíron elért megtakarítás, az másokhoz áthelyezett költségé alakul át egyébként. Tehát ez is nagyon fontos, hogy nem csak, hogy nem sikerült, tehát az elején említettem, hogy nagyon szinte semennyit nem sikerült megmenteni.
1: Hát mert rengeteg szoftvert kellett venni, tehát meg
0: az marketinges, meg az igen, meg kellett hát az a szilikonvölgyi 20 éves gyerek, az nem fog ingyenbe menni, mert ő tudja, hogy mennyit ér az ő munkaereje. És ugye az ügynökségi csapatok és az informatikai átalakítás az már első 20-án egy ilyen borzalmas költségkeret volt, és a főfelügyelői segélyezés ellenőrző működés sérült, és ennek ellenére elvették az élelmiszer segélyeket, mindent, és és valójában ugye a költségeik azok magasabbak voltak, a Doge működési költségei, mint amit sikerült megspórolni. Ugye máson, csak ugye az a nagyon kényelmes állapot van, hogyha az egyik Excel táblában csökkented a költségeket, és a te költségeid meg egy másik Excel táblában vannak, akkor még mindig elő tudod adni, hogy nézd, mennyivel csökkentettem a költségeimet, miközben előfizettem egy másik Excelben mindenre.
1: Jó, be kell fejeznünk, igen, mert dél van.
0: Eltűnt az időnk.
1: És hogy át fogják vennünk tőlünk úgyis az adást, úgyhogy elköszönök, elindítok egy zenét, nem biztos, hogy ez el fog indulni, de sziasztok, ez volt a társadalmi.
0: Illetve vártak, egy mondatot még bedolunk, mert hogy ezt vigyük el, hogy nem az a szabadság, hogyha a legerősebb megszöket a közös szabályok alól.
1: Így
0: tehát,
1: van.
0: Hogy ez nagyon
1: köszönjük
0: fontos.
1: Köszönjük szépen.

Sziasztok, Kis Jankó vagyok. Ez itt a High Noon Spins, jó ebédhez szól a móka. Mostanában vásárolt lemezeimről válogattam nektek dalokat. Remélem találtok többet is, ami tetszik, és arra ösztönöz majd, hogy a teljes lemezeket meghallgassátok. Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Andy Burnham brit miniszterelnök szerint több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatokat alakít ki a jövőben, és ezek között szerepel az újbóli brit EU csatlakozás is, írta a hvg.hu. A kormányfő kijelentette, a Brexit, vagyis Nagy-Britannia kilépése az EU-ból több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott, ezért meg kell vizsgálni, mi az, ami megtehető az unióhoz fűződő kapcsolatok helyreállítására. A kormányfő a BBC-nek felidézte azt a korábbi nyilatkozatát, amelyben úgy fogalmazott, hogy szeretné, ha Nagy-Britannia még az ő életében ismét az Európai Unió tagjává válna. A Brexitről szóló 10 évvel ezelőtt tartott népszavazás óta eltelt időszakra utalva úgy fogalmazott, az ország nem engedhet meg magának még egy olyan évtizedet, amelyet a sodródás, a túlságosan mély megosztottság jellemez. Egy parányi bronz Vénusz szobor került elő egy római korú falunál, Piris-Szent-Ivánnál, írta a natgeo.hu. A fémdetektorral megtalált úgynevezett Vénusz pudika szobor különösen jelentős lelet, hiszen ez az első ismert vallási vonatkozású emlék a település területéről. A hársas forrás környékén lévő épület lakó részének és északi helyiségeinek, illetve előterének vizsgálata több fontos eredményt is hozott. A feltárt területen nagy mennyiségű kerámia, köztük egészben megmaradt edények, valamint egy épp vasfogó került napvilágra. A lelet együttes segíthet megérteni, mire használták az épületet és milyen tevékenységek zajlottak a településen. Az ásatás további leletei között olmozott bronztükör töredéke, vasszerszámok, ruhakapcsoló tűk, azaz fibulák és érmék is szerepelnek. Az Eiffel toronynak hamarosan új igazgatója lesz. Miután szeptember elején egy hindu vallási csoport látogatása során félreállították a női személyzetet, a torony üzemeltetéséért felelős cég vezérigazgatója Patrick Branco Ruivo szeptember 29-én bejelentette, hogy az év végén távozik a tisztségéből, írta a Euronews. A nőknek az emlékműben végzett munkától való ilyen kizárás a sztrájkot váltott ki az Eiffel torony dolgozói körében, és szeptember 7-én egy teljes napra bezárták a főváros legemblematikusabb látványosságát. A első ellenőrzés számos működési zavart és hiányosságot tárt fel a protokolláris látogatások megszervezésében, ami a női személyzet félreállításához vezetett a látogatás napján, ami elfogadhatatlan helyzet, részletezi az Eiffel torony üzemeltetője a kedden kiadott közleményében. A működtetésért felelős SZETE egy helyi közösségi tulajdonú struktúra, amelynek 99%-a Párizs városáé, 1%-a pedig a párizsi metropoliszé.
0: Ezek voltak a hírek.
2: And Soul School is on the air. And hey, no matter what the weather says, it's a beautiful morning.

90.3 Tilos Rádió. Szervusztok, kedves hallgatók! A Haiku Rádió eklektikus, ismeretterjesztő műsor 5. adását hallhatjátok, amely 2 hetente csütörtökönként délután 2 és 3 között hallható, valamint a tilos.hu oldalán az archívumban visszahallgatható az összes többi adással együtt. Október 8-a van, kellemes nyanyák nyara, talán annak is már a vége. A mikrofonnál Henry Gonzo. A mai adás sok új, aktuális megjelenést tartalmaz majd, de előbb kezdjünk valami régivel. Harminc éve forgatta fel a Jarvis Cocker vezette Pulp együttes első lemeze a brit zeneipart. Jarvis a Common People című dalt még egyetemista korában írta. A Central St. Martins Művészeti Egyetemen folytatott tanulmányai alatt megismerkedett egy nagyon jó módú görög diákkal, aki naív vágyat érzett azzal kapcsolatban, hogy a munkásnegyedbe szeretne költözni, konkrétan Hackneybe, és úgy élni, mint az átlag emberek. Jarvis ebben a dalban erre a jelenségre reflektál minden idők egyik legismertebb brit indie dalában. Ez a Common People.

A legsikeresebb fiatal belga popstar Angèle legújabb harmadik stúdióalbuma, az Instinct 2026. október 16-án jelenik meg. Angèle a francia nyelvterületeken már vagy 10 éve megkerülhetetlen karakter, akárcsak testvére, bátyja, a rapper Romeo Elvis. Angèlenek van közös dala Dua Lipával, fellépett a párizsi olimpián Kavinsky és a Phoenix társaságában, az új lemezén pedig Caroline Polacek, a Soulvox és a Justice is közreműködik. A következő dalnak a címe Un seul vie, azaz egyetlen egy élet.

Amilyen könnyen felismerhető Ángel fátyolos énekhangja, pont úgy felismerhető a következő előadó orrhangja. Végre Gus Stapperton is visszatérőben van. A Queen című legújabb dala a maszkulinitás témakörét járja körbe egy addiktív indie pop lüktetésbe csomagolva.

Az All on Me egy feltörekvő ausztrál énekes dalszerző Tiny James Organ dala. A melbourne-i előadóról még keveset tudni, velem például Ed The Cooks feldolgozás jött tőle szembe nemrég, ahol ebből megtetszett az énekhangja, az energiája és a korai Mick Jagger féle bátor és határozott mozgása. Az All on Me című dala egy családi traumát dolgoz fel, hangszerelése és lüktetése pedig nem kicsit emlékeztet a majd ezután következő zenekarra.

Életem egyik legszebb koncertélménye kapcsolódik a következő előadóhoz, a Sziget Fesztiválon láttam őket. Talán 2019-ben vagy 2018-ban a nagy színpadon léptek fel délután, és pont leszakadt az eső, a Blossoms nevű zenekar után léptek fel egyébként. Leszakadt az eső, és kiürült az egész, szinte az egész tér a nagy színpad előtt, és két barátommal az esőben szaladgáltunk körbe-körbe. A The War on Drugs 6. stúdióalbuma érkezik hamarosan. Az énekes dalszerző Adam Grandusiel a Who's Dead című első szingülben saját depresszióját analizálja a tőle megszokott és általam is nagyon szeretett hangszerelésben és stílusban. Ez a Who's Dead?

Ez lesz a londoni Art Rock zenekar 6. nagylemeze, amely 3 évvel követi a legutóbbi 2023-as Off Planet című anyagukat. Az album címe egy fiktív térképről rejtélyesen eltűnt középnyugati amerikai kisváros legendájára utal, a lemez címe pedig Duffland. A lemez felvezető kis lemeze a Cameos, amely egy vonósokkal dúsított, a gyász és az elszigeteltség témáját feldolgozó szerzemény. A dalt J.G. Ballard Betonsziget című regénye inspirálta, az előadók pedig Django.

90.3 Tilos Rádió, és azon belül is a Haiku Rádió nevű. Két hetente csütörtökönként 2 és 3 óra között hallható műsornak az 5. adása. A mikrofonnál még mindig én vagyok, én pedig Henry Gonzo vagyok. Megyünk tovább. A Fountains DC új 5. stúdióalbuma a Dopamine Chamber, amely 2026. október 16-án jelenik meg. A lemez producere az a James Ford volt, aki dolgozott együtt korábban. Arctic Monkeys, Last Shadow Puppets, Florence and the Machine, Depeche Mode, Klaxons, Mumford & Sons és még számos brit lemezen. Az ír énekes elmondása szerint az anyag egyfajta katasztrofális figyelmeztetés, amely a modern szorongásokat, az AI-t, a klímaváltozást és a technológiai korrupciót járja körül egy sötétebb, szintetikusabb hangzásvilággal.

Az Ausztrál The Sweet Enough nyugtat le minket mindjárt egy kicsit, nekem személyes kedvencem szokott lenni ébredéshez, olvasáshoz, főzéshez, ajánlom szaunázáshoz is, már akinek van, vagy megteheti, vagy betéved valamikor egy szaunába, és zenét akar hallgatni, vagy kocsikázáshoz, fürdőkádban üléshez, mit tudom én, kertészkedéshez. Mindenféle ilyen meditatív és kikapcsoláshoz, nem tudom, teregetéshez, szobafestéshez, igen, tanuláshoz. Szóval az ilyen picit befelé forduló megnyugvásokhoz ajánlom a Sweet Enough-nak az új lemezéről, mert hogy úgy tűnik második lemeze is lesz, eddig egy lemeze volt az Ausztrál duónak. Következő zenéjét. A Sweet Enough, ha minden igaz, új lemezéről hallhatunk most egy instrumentális ódát, Ode to Ennio címmel.

A Beethoven, igen, Beethoven, úgy írják, hogy Babehoven. Egy amerikai indie rock duó, amely jelenleg a New Yorki Hudsonban működik. A zenekart Mayában énekes dalszerző alapította, állandó zenésztársa és producere pedig Ryan Albert, ők alkotnak egy duót. Dalaikra a finom, introspektív és érzelmes hangvétel jellemző. Nagyon szép a következő dalban a vokál dallam, ahogy elringat már az első sornál, egy nagyon magasról ereszkedő, szép pentaton dallam. Nagyon szépen szólnak ezek a gitárok, és szerintem meg a pergők, ezek nagyon ízlésesen össze vannak rakva. A dal szövege a megbocsátásról szól. Ez a Bird's Eye.

Egy Angliában élő barátom mesélte, hogy Jake Bugg újra turnézni megy Angliában. De milyen szarul mehet neki, mert szólóban megy. Erre én azt mondtam, hogy tavaly felléptek itt nálunk, és hárman voltak, vagy lehet, hogy tavaly előtt. Szóval, hogy az se sok, igazából sosem állt ki túl nagy zenekarral, és szerintem Jake Buggról mindenkinek Jake Bugg jut eszébe, tehát teljesen indokolt a szóló turnéja. Jake Bugg új dalában még nem éri utol korai önmagát, de hallgassunk bele, hol tart most az az észak-angol srác, aki annó 16 évesen már Liam Gallagherékkel turnézott. Új dalának címe Never Can Tell.

90.3 Tilos Rádió. Van még egy búcsú szám, előtte én viszont elköszönök tőletek, és ajánlok két programot. Ez volt a Haiku Rádió műsor 5. adása, én Henry Gonzo voltam, köszönöm, hogy itt voltatok velem, legközelebb 2 hét múlva hallhattok majd itt a Tiloson, valamint a tilos.hu oldalán az archívban megtaláljátok ezt a műsort, vagy a korábbi 4-et Haiku Rádió névem. Októberben indul, tehát ebben a hónapban az ország egyik legjobb filmfesztiválja, hanem a legjobb, a BIFF, amit nagyon ajánlok mindenkinek, valamint a hónap végén lesz a fővárosban a Busch Zenei Showcase Fesztivál is, ami a régiónk feltörekvőit mutatja be a város különböző pontjain. Zárásképpen az új-zélandi Conan Moccasintól hallhatunk még egy kellemes dalt, a dal címe Charlotte's Tongue. További szép napot nektek! Csőváz!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Küzdenie kellett annak, aki a hetekben algyőnél próbált evezni a Tiszán. Beállt ugyanis a békalencse. A növény tömeges jelenléte, makacs hőség és alacsony vízállás idején gyakran tapasztalható. Bár a békalencse főleg az állóvizeket kedveli, aszályos, napsütéses nyarakon és kora őszökön óriási, egybefüggő zöld szőnyeget alkot a mozdulatlan Tisza tápanyag gazdag, tiszta szélvizeiben, öbleiben és torkolatánál is. Táplálékbázist egyszer mint púvó helyet nyújtva a halivadékok és vízimadarak számára. Ám amikor teljesen elzárja a vízfelszínt, az oxigént hiányt, alpusztulást, bomlása pedig bűzt okoz. A békalencsét végül a vízügyesek gépei távolítják el, a közben szivattyúkkal levegőztetett vízből avat be a sokszínű vidék.
2: A Reuters elemzése szerint az európai tengerek felszíni hőmérséklete júniustól augusztusig átlagosan 21,6 Celsius fokot ért el, ami az elmúlt 45 év legmagasabb értéke, írta a Greenfo. Az asztúriai partvidéken a barna alga erdők mintegy 95%-a eltűnt 2010 óta. A hínárosok, amelyeknek 20 Celsius fok alatti hőmérsékletre lenne szükségük, pusztulásukkal a homárok, a languszták és a tengeri sünök eltűnését is okozzák. A helyi halászok most tudósokkal és természetvédőkkel összefogva laboratóriumban nevelt szaporító anyaggal próbálják újra telepíteni a hínárosokat. A földközi tengerben az invazív fajok terjedése okoz egyre súlyosabb problémát, mivel a Suezi csatornán keresztül a Vörös-tengerből és távolabbi vizekből érkező fajok kiszorítják az őshonos populációkat. A Ciprusi Akadémia jelentése alapján a földközi tengerben már több mint 1000 nem őshonos faj él.
1: Áprilisban a levegő

0: megengedett azbesztos szennyezettségének 30-szoros átmérték a szombathelyi Oladi platón. Az érintett útburkolat teljes, a rapid eltávolítását és megsemmisítését ígérték, ám kivitelezőt hamar csak a bitumen fedése sikerült találni. Időközben már-már ellehetetlenült a környéken a szemétszállítás és a postai kézbesítés. Ha szeptember végéig végeznek az Oladi plató utcáinak szegélyezésével, a georács és geotextil lerakásával, majd a kavicsozással, indulhat a bitumenezés. Csak hogy egyes lakosok saját ingatlanjukba hordják el a kavicsot. Nem csak a halmokból, hanem a már kirakott fedőréteg visszafejtésével is. Azbeszt miatt egyébként további 110 szombathelyi helyszín szorul mentesítésre, tudósít a nyugat.hu.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Küzdenie kellett annak, aki a hetekben algyőnél próbált evezni a Tiszán. Beállt ugyanis a békalencse. A növény tömeges jelenléte, makacs hőség és alacsony vízállás idején gyakran tapasztalható. Bár a békalencse főleg az állóvizeket kedveli, a szájos, napsütéses nyarakon és kora őszükön óriási, egybefüggő zöld szőnyeget alkot a mozdulatlan Tisza tápanyag gazdag, tiszta szélvizeiben, öbleiben és torkolatánál is. Táplálékbázist egyszer mint búvó helyet nyújtva a halivadékok és vízimadarak számára. Ám amikor teljesen elzárja a vízfelszínt, az oxigént hiányt, alpusztulást, bomlása pedig bűzt okoz. A békalencsét végül a vízügyesek gépei távolítják el, a közben szivattyúkkal levegőztetett vízből avat be a sokszínű vidék.
2: Először állt földkörüli pályára a 124 méteres személyzet nélküli Starship űrrakéta. 11. repülése során körülbelül 275 kilométeres magasságba juttatták. Az eredeti cél az volt, hogy 10 óra alatt 6-szor megkerülje a Földet, mielőtt a csendes óceánba ereszkedne. A küldetés megkezdése után azt közölte a SpaceX, hogy a Starship 3 órával hamarabb hajt végre leszállást. Az indítás után volt némi gond, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók miután más meghibásodást nem tapasztaltak, úgy döntöttek, hogy folytatják az emelkedést. Ahhoz, hogy pályán maradjon, a rakétának kb. 28 000 km/órás sebességgel kell haladnia. Ez csak az első állomás egy nagyobb holdmisszió előkészítésének. A NASA űrhajósokat és eszközöket szeretne holdra juttatni. A SpaceX korábban csak szuborbitális pályán tesztelt a rakétáját, amiért lakott területről távol zuhanhatott csak le, az orbitális pályáról visszatérő rakétákat viszont nehezebb kezelni, írja a Telex.
1: Áprilisban a levegő megengedett aszbesztrost szennyezettségének 30-szorosát mérték a szombathelyi Oladi platón. Az érintett útburkolat teljes, a rapid eltávolítását és megsemmisítését ígérték, ám kivitelezőt hamar csak a bitumen fedése sikerült találni. Időközben már-már ellehetetlenült a környéken a személyszállítás és a postai kézbesítés. Ha szeptember végéig végeznek az Oladi plató utcáinak szegélyezésével, a georács és geotextil lerakásával, majd a kavicsozással, indulhat a bitumenezés. Csak hogy egyes lakosok saját ingatlanjukba hordják el a kavicsot. Nem csak a halmokból, hanem a már kirakott fedőréteg visszafejtésével is. Azbeszt miatt egyébként további 110 szombathelyi helyszín szorul mentesítésre, tudósít a nyugat.hu.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

Ahó, Tilos Rádió, FM 90.3. Ez itt a Páholy, a Tilos Rádió Punk Underground műsorában.

0: Hallani engem, hallani téged, hallani minket, szevasztok.
1: Most már hallani. Hallani.
0: Hallani.
1: Szevasztok, ez itt a Páholy, Pútbal, Taknyos Szasza.
0: Viszont, sziasztok.
1: Itt meg a Tomi Punke.
0: Na, mi történt mostanság veled? Meg veletek?
1: Hát, szaszám, volt mindenféle. Gyorsan elmondom akkor, nekem volt egy jó kis élményem, voltunk Posonyba játszani.
0: Aha.
1: A Rompóval, meg a Furunkulussal.
0: Melyik helyen? Milyen helyen?
1: Ezt kérlek szépen, ez annyira punk, ez a hely, hogy Pozsony mellett egy ilyen hatalmas garázssor, de úgy képzeld el, hogy 500 méter hosszan egy garázssor, és több sorban vannak ilyen régi szószreál garázsok. És az egyik lehetett a helyi zenekarnak a Wargame-nek a próbaterme, és akkor ott kipakoltak elé, jöttek az emberek, előtte ilyen mindenféle szedett-vedett kanapék, úgy nézett ki, mint egy ilyen szeméttelep.
0: Tök jó hangzik.
1: Jöttek az emberek, zseniális buli volt. Egész más már a millió Szlovákiába is, mint nálunk. Nem panaszkodok, nálunk se rossz egyébként, csak látványosan más az egész hangulat ott nekem egy kicsit jobban esett. Aztán múlt hétvégén, ez két hete volt, múlt hétvégén meg az előző műsorba konferáltuk fel a Joli által szervezett antikváriumos Bolita Noise 3-at. A kék vagyok, Szasza.
0: Te vagy a kék, jó.
1: Igen. Okay. Na, és egy egészen meglepő helyen volt aznap este rock. Itt van egyébként egy villamos megállónyira, itt a Megvártligetnél a antikvárium.
0: Ja, tényleg. Múltkor beszéltetek velük.
1: Igen. Az volt az előző műsorban. Ja, na, ez zseniális volt. Nem jöttek el végül olyan nagyon sokan, mint ahogy...
0: Be volt harangozva?
1: Hát be volt, látod, még rádió műsort is csináltunk neki, de... De mindegy, azért voltak, tehát, hogy...
0: Nem érdekli a punkokat a kultúra, a könyvek.
1: Valami rászervezés volt aznap este is, nem tudom, valami volt a Jolly-ba is, aztán többen oda mentek. Uh-huh. De mindegy, akinek ott kellett lenni, az ott is volt, és zseniális buli volt. Nagyon jó zenekarok, volt Kultivátor, te hallottál már Kultivátort?
0: Persze, szerintem meg voltak műsorban.
1: Meg korábban volt is. Dászlator, ők is voltak műsorban, de most már kiegészültek, most már öten vannak, azt hiszem van szinti, meg minden, zseniálisan jól tolják a punkot.
0: Jó nézett ki ez a helyszín így, hogy így a könyvtárba bent, vagy könyvtárba.
1: Rengeteg könyv van, több ezer.
0: Elolvastad őket?
1: A nagyját igen. De aztán menni kellett haza, mert zárták a helyet Joliék, úgyhogy...
0: Mikor lett a vége?
1: Éjfél után valamikor.
0: Ja, szóval akkor nem volt olyan sietős.
1: Nem, hát nyilván.
0: Nem kellett ugye elhagyni
1: mind a... Nem tudok gyorsan olvasni, már mint régen.
0: Aha. Na, akkor hány könyvet sikerült így végül?
1: Figyelj, nem tudom, a 75%-át.
0: De én nem is vagy olyan
1: gondolom,
0: rossz.
1: Hogy igazából már csak a gyerek rész maradt hátra, meg ezek a búvársebb könyvek. Abból is főleg a madarasak.
0: Aha.
1: Úgyhogy azokra már nem jutott idő, de visszamegyek valamikor is, és kiolvasok.
0: Amúgy tök jó hangzik, már hogy tökre elmennék egy ilyen buliba, csak sajnos nem volt rá időm, már hogy ilyen helyszíneken koncertek, szerintem zseniális dolgok, nem?
1: Eljöhettél volna, zseniális, az abszolút zseniális.
0: Több ilyen kellene.
1: Teljesen rendhagyó minden értelemben. És te veled mi történt, Zaza, mostanában? Meséljél már, hogy mik vannak felétek.
0: Felénk.
1: Vagy te nálatok.
0: Hát nálunk nincs sok minden. Annyi, hogy te nem hallatszol, vagy igen.
1: De hallom.
0: Figyelj, hát nem sok minden. A Kugler zenekar sajnos.
1: Hát igen.
0: De adja a stafétabotot.
1: Az lett, amit előre beharangoztál.
0: Igen, úgyhogy 10-én.
1: Sose mondd, hogy
0: jövő hétvégén lesz a búcsúbuli.
1: Kombathelyen?
0: Kombathelyen, igen, egy ilyen ska parti keretein belül, majd fellép a Shanti Skatons, meg a Csizmás Kandúr, meg mi akkor zárjuk az estet, uh-huh. És akkor elbúcsúzunk egy kicsit így 6 év után, szomorú, könnyeket potyogtatunk.
1: Hát szomorú, de ez még alakulhat másképp is, ha nem haraggal váltatok el, és pedig tudjuk, hogy nem haraggal váltatok el.
0: Hát bennem mindig ott a harag.
1: Jó, hát egy igazi pánkolyt.
0: De nem, igen. Tehát, hogy én is adok még ennek pár esélyt szerintem, csak most nem baj. Akkor pihenjünk, mondjuk ezt. Jó?
1: Persze, van ilyen. Amúgy van olyan zenekar, aminek részese voltam 20 évig, és voltak évek, amikor nem létezett 100%-ig.
0: Aha,
1: de úgy számoljuk, hogy létezett akkor is csak.
0: És ha már itt tartunk a feloszlásról, két ilyen hírt is hoztam, hogy feloszlik például a visszaesők, akik itt jártak már nálunk korábban is, nem tudom, te emlékszel-e rájuk.
1: Most így nem.
0: Fiatal srácok, 8 éves pályafutás után az is véget ér, és a központi hatalomnak is egy búcsúturnője van éppen jelenleg.
1: Hát, az hány évig tolt, az jelentősen több.
0: Hát, ez biztos, hogy sokkal több, meg nem mondom neked. Sose voltam nagy központi hatalom hallgató.
1: Hát bevallom, hogy...
0: Te se.
1: Én se.
0: Igen, úgyhogy nem tudom, de szintén.
1: Hát van ez így. Van ez
0: úgy
1: így,
0: tűnik szóval. Ez az október, ez a nagy búcsú koncertek ideje lesz, nem?
1: Hát de beszéltünk róla múltkor, hogy így lehet a visszatérő bulikat mindig minden évben megcsinálni.
0: Persze, így lehet pénzt keresni.
1: Utolsó visszatérő, utolsó utáni, utolsó előtti, közbeni alatti. Persze. Hát sőt, ez még a kultuszt emeli is, hogy hát a Omega híresebb volt szerintem a visszatérő időszakában, mint valaha.
0: Hát szerintem is.
1: Úgyhogy szóval ebből még akár meg is gazdagodhattok szerintem.
0: Szerintem is, igazad van.
1: Örülök, hogy egy rugóra jár az agyunk.
0: És amúgy jártál még valahol, valami koncerten mostanság?
1: Öreg vagyok én már, szóval nem járok én már.
0: Az a baj, hogy én is.
1: Metal koncerten voltam múltkor, valami szerb zenekart láttam a végén, de nem tudom, körfűrész volt, annyit hallgathatatlan.
0: Körfűrész? Már ugye, volt egy körfűrész?
1: Hát amikor bekapcsolsz egy körfűrész, és különböző anyagból lévő tárgyakat tolsz alá, követ, meg fémet, meg nem tudom, de közben meg ilyen favágó korong van benne, szóval így nagyjából.
0: Szóval a korong az megkopott, és akkor mégis ezeket az zajokat hallott ki belőle.
1: Hát kb. Ezt
0: jó lehet. Jó lehet. Figyelj, hoztam még egy-két hírt, amit hirtelen találtam a mai nappal.
1: Amúgy milyen jó kis zenék voltak, a nyitózenék, azt ne felejtsük el, hogy a Clawfinger az közkívánatra ment itt le.
0: Igen, azt imádja a Tilos Rádiónak a brencse, úgyhogy az ő kedvükért szólalt föl.
1: Igen, betűztek a vonódba egy 20 000-est, és ezért beraktad.
0: Én kedves gyerek vagyok.
1: Igen.
0: Te figyelj, és nekem ez dobta föl a gép, amúgy, hogy megkérdeztem, hogy mi a mai hír.
1: Na.
0: És azt mondta, hogy 50 éves a punk, ezt írta nekem a gépezet.
1: Hát akkor erre kortyolni egy kis kefírt.
0: Figyelj, fél évszázados évforduló, a zenei sajtó kiemelten foglalkozik azzal, hogy a punk mozgalom elérte az 50-es mérföldkövet, a széna az 1976-os londoni Ramos koncertek, valamint a The Damned New Rose kislemezenek 76-os októberi megjelenés óta írja a történelmet. Hát most nem tudom, hogy tényleg itt indult-e.
1: Hát szóval,
0: de a punk, vagy mióta nevezik a punkot punknak egyáltalán? Na. Nevezzük, vagy akkor a londoni széna döntött el, hogy ez punk lesz?
1: Hát nem tudom, szerintem divatilag meg zeneileg, tehát hogy így együtt a kettő, az lehet, hogy ott indult, vagy hát Amerikában indult ez a Ramonszal. Onnan vitte haza Malcolm McLaren az Egyesült Királyságba, és így lett Angliában is punk egyébként. Ezt azért tegyük hozzá, hogy ő ezt Amerikába látta, de volt a The Sonics nevű zenekar az 50-es években.
0: Na hát figyelj, rá fog keresni hát közben.
1: Erre kénytelen leszel, például a The Sonics és a Boom, vagy nem tudom, valami ilyesmi mondjuk, ami mondjuk érdemes tőlük. Ez egy garázs zenekar volt, az 50-es években adtak ki lemezt, és végül úgy megelőzték a korukat, hogy nem lettek sikeresek, úgyhogy fel is osztottak utána nem sokkal, viszont visszatértek öreg korukra, tehát ilyen, úgy kell elképzelni, hogy ilyen 70 éves koruk körülre visszatértek. Voltak is a hajón egy pár éve, én voltam azon a koncerten, és zseniálisan játszanak az öregek. Én egyébként azt mondanám, hogy a punk az inkább
0: és onnan, vagy hány az zenekar, szerinted?
1: Mondom, 50-es évek, 1951-2003, vagy lehet, hogy pont 50 konkrétan. Úgyhogy akkor, ha őket is oda vesszük meg, már voltak előtte rock and roll zenekarok, akik zajosan játszottak, úgyhogy...
0: Ja, csak akkor még lehet, hogy nem volt rájuk aggasztva ez a név, nem?
1: Igen. Hát a fazon az ilyen, például a Sonics-ék ilyen öltönyös fazonok voltak, úgyhogy ők...
0: Látom is itt a képen most már.
1: Nem voltak pánkok, nem kapcsolódott össze ilyen divatkultúrával, de akkor fogadjuk el, hogy 50 éves a pánk, és ünnepeljük ezt mi jó. Itt együtt.
0: Ennek örömére meg is hallgatunk akkor egy Sonics, jó. Meg egy Damned...
1: Azt mondjuk be, hogy Sleki nem tudott ma jönni, és készített egyébként egy... több mint egy órás anyagot a kivel is?
0: Életinterjút.
1: Egy életinterjút ráadásul.
0: Hát nem tudom, ezt most így én mondtam, nem tudom, hogy mit készített, mert nem hallgattam meg őszintén szóval.
1: Na mindegy, majd lesz, majd bemondjuk, hogy ki a srác, akivel készített egy legendás punk, és nem ugrik be a név, de majd lesz egy adás, ahol le fog menni ez zenékkel, mindenekkel össze van vágva, úgyhogy majd amikor karácsonykor nem tudunk bejönni, mert elcsendesedünk, és a családjainknál gyonjuk a bűneinket meg egy kilométer hosszú beigli mellett, akkor majd betoljuk ezt a műsort.
0: Hát remélem, hogy nem bűnöket fogunk gyújtani, de azokat fogunk gyújtani karácsonykor.
1: Nekem nincsenek bűneim, szasza.
0: Nekem sincsenek.
1: Semmit se bánok meg. Na nézzük ezt a Sonics-ot, azt mondjátok meg, hogy ez punk vagy nem.
0: De lekezdünk azzal akkor, mert pont nem azt raktam.
1: Le, most akkor beszéltünk róla, legyen
0: tudod,
1: az.
0: Mint a kedvedé.
1: És akkor 061-215-3773, azt ha valakinek eszébe jut róla, hogy ez punk vagy nem punk, akkor az
0: telefonálja. Vagy elmondják.

0: Na, hát az egyik az, az punk volt, a másik az nem annyira.
1: Lehet, hogy mellé nyúltunk.
0: Igen, a Sonics. Hát rock'n'roll zenekar volt alapvetően, de hogy ilyen hisztérikus kiadásban, meg ilyen garázs hangzással operáltak egyébként. Ez most pont egy ilyen rock'n'rollos dal volt. De egyébként öregkorukra is úgy tolták, mint a vajélet.
1: Aha.
0: Nagyon keményen. Na, milyen híred van még, Szasz?
1: Hát igazából annyi van még, hogy az Aurora új albumot adott ki.
0: És arra, az áldóját.
1: Arról hoztam majd egy dalt nektek, Nehéz idők címmel. Megjelent a legendás győri punk rock zenekar legolyan nagy lemeze. 8 dallal, köztük a már korábban bemutatott Szeszel a parazsat, és a Fájdalmas az éden, amelyet a frontember Vigi jegyez.
0: Őket is már, ők már 40 éve legalább tolják.
1: Hát ők biztos nagyon régóta tolják.
0: Mert... Ezért gondolj bele, hogyha 50 éves a punk, és ők már legalább 40 éve tolják, akkor...
1: Akkor ők... hiába ojnározunk az a külföldre, nem?
0: Ja, nagyon kemények. Hány évesek lehetnek már? 60.
1: Igen, de hát a punk az soha nem hal meg, ugye?
0: Meg nem öregszik.
1: Nem öregszik. Te figyelj, úgyhogy azt hiszem nekem ennyi az összes, amit hoztam magammal, úgyhogy jöhetnének talán a események, amiket
0: mondjuk
1: a következő
0: na,
1: hetekben...
0: Na, túl a kultikus esemény felsoroláson. A koncertlista.punk.hu a Carfiol által jegyzett oldalról fogunk szemezgetni. Én mondom a feketéket. Vagy én mondom mindent.
1: Szerintem te mondasz mindent, mert nekem tök más van megnyitva.
0: Na, akkor úgy döntöttünk Szaszával, hogy a következő műsorig mondunk be, az 22-23 kb. Tehát ez két hétre előre. Rengeteg minden van, azt előre mondom. Ez egy elég hadarós, gyors felsorolás lesz, de kezdem akkor. Október 9-én az Instantban lesz Retorsion, idő, Nemecsek, Havária, Touch és Zsír. Vagy Zsír. Ja, ez jó kis este lesz. Szintén 9-én

0: Győrben, a Betonba lesz fegyelmező részleg, Lynx, Böjler, Turbulencer, Dealer BT, Millió Rózsaszál, Watch My Bag, Robi Two Man RT is még. 9-én Verőcén, Zsengélőbe, a Gecó és a Fa. Azt ismered?
1: Hogyne, zseniálisak szerintem.
0: Igen, igen. Szintén 9-én, atya, fasz, mennyi van még 9-én, lesz az Óbudai terempróbaterem színpadán Vaginál Reflux, Iring Ong, Slamten Drag Tommy, Jesszusom és Wisdom Lave. Talán így ejtendők ezek a zenekarnevek.
1: Persze, biztos, hogy így.
0: Valami metál estének tűnik nekem így elsőre. Aztán 9-én még az A38-on a hétköznapi csalódások visszatérnek.
1: Most térnek vissza. Ja. Már hogy amúgy is valami betegség miatt volt, ja, egy ja, hosszú szünet.
0: És játszik még velük a Graveyard at
1: Maximum.
0: Maximum. Uh-huh. Aztán a Riffben is lesz 9-én este, és ott az utolsó hullám, a Cold Contrast és az Academy Order fogja ezt.
1: Holnapra még nekem is vannak programjaim. Na. Azt mondja, hogy ne fogazz, lesz, okay. Meg Long Life, The Martyrs, Martyr, Battery Kecskeméten a Kilelében, vagy hol? De nem, az egy zenekar, bocsánat, de Kilele Music Café van.
0: Mi? Betori?
1: Kilele.
0: Az Kecskeméten van, igen, de mi a zenekar?
1: Ne fogazz, Long Life, The Martyr.
0: Igen.
1: És Battery, mind a elem.
0: Ja, azt hittem a Battery, mint a híres black metal zenekar.
1: Az is lehet, hogy van, de ezt nem ismerem. Illetve Reggae és Skábuli lesz a Neonban, bárhol is legyen Budapesten.
0: Igen, én nem vagyok ismerős Budapesten.
1: Úgyhogy te jössz a
0: rádiót tudom, hogy hol van meg az otthonomat.
1: Ennyi.
0: Néha eltévelek, még így is. Na, 10-én Győr, a Beton. Retorzsön, azt nem mondtam, az a Retorzsön, az nagyon megy, mert előző nap meg az Instantba játszanak. Na, szóval 10-én, október 10-én a Győri a Betonba. Retorzsön, Social Free Face, Azen, Demolisher, Rompó, Flash Prison és Pszichózis. 10-én S8, No Friends Left, Boobstorm, My Last Summer, Kids for Vampire, Felleng, Silo Ogabis, nem tudom, hogy ezt hogy kell ejteni, pontosan Pertli Punk Project, Dunat és Koriander fognak előadni. Aztán 10-én a Dürerbe Központi Hatalom és Úrfi koncert várható. Ez lesz a híres utolsó koncert? Ez a Düreres?
1: Aha, lehet.
0: Oké, akkor 10-én még Esztergomban a Kaleidoszkóp házban. Kábelok, utolsó hullám, Project Daywalker. Aztán 10-én Szombathelyen a végállomásban az utolsó koncertjét tartó Kugler és a Shanti Ska Tunes. Így tikettel lesznek, csak nem lesz harmadik?
1: De a Csizmás Kandúr lesz.
0: Az nincs ideírva, de akkor Csizmás Kandúr is lesz.
1: Uh-huh. Rosszak az információk.
0: Ezek szerint igen. Majd Karfiolt...
1: Mindenképpen meg kell pokrócozni szerintem.
0: Az a minimum.
1: Vagy papucsozni, persze, vagy nem tudom, vagy valami retorzió kell.
0: Retorzsent fogunk alkalmazni. Na, hát szaszám. Sajnálom ezúton is. De hát, ahogy beszéltük, soha nem mondta.
1: Az élet
0: soha.
1: Ilyen, igen. Soha nem mondta soha.
0: Néha kicsit mostoha, de ki tudja, hogy miért történik ez. Na, 10-én még Almás Fűzítőn.
1: Hoppá.
0: A Petőfibe. AMD, Kush, Starsky és Hatch, Kriplik, 34-es körzet. Almás Fűzítőn is megy.
1: Nagyon komolyan hangzik, Almás Fűzítőn.
0: Aztán 10-én még a Riffben The Somersault Boy, The Safe One, Zuhanó hónapok, Exposure, Salabakter, ez a riffbe 10-én. 10-én még Budapesten, a Legenda nevű helyen, Impardonné, Noiseborn, Day by Day. Aztán a Dürerbe 11-én Oaken, igen, 12-én a Kriptában lesz Kenyér, Human Husked Body, Kriogenikus Lebeny, igen, azt hiszem, hogy itt ennyi. Aztán 13-án a Riffben Ifernet, Kazal, a Riff az most nagyon megy. Egyfolytában vannak bulik ott, érdemes lenézni, megújult a hely, szépen ki van festve.
1: Tényleg?
0: A Feri.
1: Láttam még szegény Feri kommentárt is, hogy valaki le is tegerte a frissen festett falat, és hogy nem örült neki.
0: Meg is sajnálgattam valamelyik nap evéget.
1: Már hogy tényleg így is ért el, vagy?
0: Hát megölelgettem, egy kicsit zokogtunk, beszélgettünk erről, mert ezt azért valakinek csak el kell mondani, ez... hogy mondjam, ez egy trauma manapság már, hogy valakivel ilyen történik, úgyhogy, és azért ezt jó valakinek kiadni.
1: És te voltál a lelki szemetes.
0: Hát én voltam, igen, igen, és death metalt hallgattunk közben. 14-én a Kriptában Podriado, Corpserot és Vomitulepsia. Hát, ez egy szép este lesz. 15-én Dupla eutanázia, kronoszinklasztikus infundibulum és cabrio embryo a gólyában.
1: Hát emiatt már érdemes elvenni rájuk, nem?
0: Ezt ki fogom mondani még egyszer. Kronoszinklasztikus infundibulum.
1: És még most se tudtad szerintem helyesen kimondani.
0: Nem lehet, nem így ejtődik latinul például. Na, aztán 15-én Szegeden, a Városi Rock Clubban Micimajó, nem tudom pontosan, hogy ejtődik,
1: és Micimacko.
0: A The Cabinet. Őket nem ismerem. Aztán lesz 16-án a Bárholban, Budapesten, Lynx, Turbulencer, Böjler, The Prowlers. 16-án Debrecen, Stage, AMD, Erőszakszervezet, Head on Collusion. 16-án Miskolcon, a Randomban, Komodo, Iringong, Long Life the Martyr. Aztán 16-án Székesfehérvár, 8-as műhely, Hétköznapi csalódások and Prosektúra. Hát az öreg klasszikusok. 16-án Budapesten a Kriptában Tanuki Orgia, a few years later, csak egybe van írva, aztán Sharin, Tisztán a cél felé, Demolisher, Láz és Svojd. Ez a Kriptába. 16-án Budapest, Riff, Laser és Kobrafáz. Aztán 17-én Budapest, Gólya, Building Ruins, Vadon, Mass Reaction, Tetem, Cult of Grace, Touch és a Gyilkos is lesz. Aztán 17-én, No Way, Dereng, Röng, Budapest Robot. 17-én Hétköznapi csalódások és Prosektúra ismét együtt, ezúttal Kaposváron, a Hangárban. 17-én S8-ban Mi napunk Söralátét, Takony, Gelogroll, Iringong, Ian Kemper, Szabad akarat, Liminal Maze, Végbélszakadás, Erogén zónák, illetve a nézőpont kérdése. S8-ba, S17-én. Aztán 17-én.
1: Én nem tudom, hogy mindent föl kell sorolnunk
0: szerinted. Szerintem most már essünk rajta túl, már nem olyan sok van, már csak 23-áig megyünk, szaszám. Ez
1: már csak 46 koncert van vissza.
0: Okay, igen. Vagy legyen zene?
1: Legyen, hallgassunk meg valamit. Ezt a száraz, mert olyan, mintha, tudod, mit hallgatnék, nem tudom, a vízárás jelentést körülbelül.
0: Igyekeztem úgy beolvasni.
1: Sikerült szerintem.
0: A következőt megpróbálom majd valami más affektussal. A
1: hangsúllyal, érted? Tehát, hogy... Na, hát így sokkal jobb volna. Úgyhogy hallgassunk meg az Aurórától most akkor az új albumokról egy dalt, igen, és aztán meg
0: kíváncsi vagyok
1: valamit.
0: 1, 2, 3, 4.

Újság volt egyébként, amit most fedeztem föl nemrég, mégpedig a Slaves zenekar jegyezte a Hey című dalt, és most egy másik újdonságot, a Netherville-et fogom még bekavarni itt nektek.

0: unchallengeable fact that everything begins with an idea. A philosophy based on the fact that everything begins with the state of mind. Thoughts are things, incredibly powerful things, when mixed with definiteness of purpose, persistence, and a burning desire for their translation into whatever it is you happen to want. The first principle, desire. Here is the starting point for all achievement. Once and for all, let's clear up this point.
1: Na, itt vagyunk a remek zenék után. Ez Sasannak egy kevésbé ismert Hetpi volt itt a végére.
2: Én imádtam, Tomikám, ne hülyeskedjél.
1: Nagyon jó a Hetpi. Ajánlom én is mindenkinek. Arra gondoltunk, hogy folytatnánk ezt a remek felsorolást.
2: Csak mondtam neki, hogy ne úgy csinálja, mint tényleg a bizárás jelentés, de nem tudom, hogy lesz ebből jobb, vagy sem.
1: Okozzak meglepetést, arra gondolsz?
2: Aha, valahogy old meg, Tomi, nem jó. Tudom. Rád bízom.
1: Megpróbálom. Ott tartottunk, hogy mezőkövesd Dökót. Francesco és a haverok bebukottak Szidol. Október 17. Uh-huh. Skandallum. Sexy Beast. Hey, hallod? Lesz a riffben. Október 18. Mind Gaze. Steel Card. Nail Gun. Will Bite. Lesz a riffben. October 19. Mindfeld. Obsexual. Skeptra. Resurrection Disorder. Budapest Riff. Október 21. Diesel Dudes. Véna. Separated. Lamb. A gólyában.
2: Nem tudom, hogy ez jobb-e, mint az előző.
1: Maradjunk a eredeti felállásnál?
2: Nem, hát mi kiegér hangon esetleg, hogyha...
1: Most lehet, hogy nem fog menni, de megpróbálom egy kicsit így.
2: Jó, na ez jó. Szerintem ez feldobja a hangulatot.
1: Remek, akkor legyen így. Október 22. Jack, Slave Mentality, Dispopulár, Budapest Riff. Szintén október 22. Kábelok, Katalóg, Szegeden a No Milk Today-ben.
2: Nagyon jó. Én ezt adom.
1: Október 22. Mankurt, Misznyik, Kargot, Budapest, Hundia.
2: Oh yeah.
1: Október 22. Szombathely, végállomás. Hatóságilag tilos, Baracka, tilos. Tetra. Október 23. Dockson Leeds, az út maga, Borg, Dirty Dan, Budapest Riff. Október 23, Tatabánya, Roxy. Központi hatalom, Braveyard. Nem azt mondtad, hogy a központi hatalomnak egy utolsó koncertje lesz?
2: De, bocsú tornéja van, kérem szépen, a központi hatalomnak, én úgy tudom.
1: Lassan a végére érünk.
2: Jaj!
1: Október 23, Das Lator, Lotti Bigotti, Kultivátor, Katalóg, Budapest, Krypta. Október 23, The DIY, Apunk, Punkbán, Pótkulcs, Budapest. Október 23. Hát ezt a saját hangomon fogom bemondani. Yellow Spots várhatóan, Pécsen a várárokban. Ugye a kultikus, a méltán népszerű, a híres, a legendás Yellow Spots, aminek egy bizonyos Sasa az énekese és rendbontója.
2: Igen, hallottam már róla.
1: Nagy valószínűséggel október 23-án Pécsett a várárokban fog előadni. Ha az Isten is úgy akarja, és hogyha azt is úgy akarja, hogy ez egy igazán jó buli legyen, akkor én is ott leszek, Sasa, előre szólok. És akkor azt gondolom, hogy eddig van értelme elmondani az eseményeket, mert innen majd következő alkalommal is tudunk, még rengeteg esemény van, de azok már mind két hét múlva utáni időpontok, úgyhogy innentől arra gondoltunk, hogy
2: most már zenélni fogunk.
1: Hogy zenélgetünk. Igen, az a helyzet, hogy ma nincsen kifejezetten betervezve semmi, Úgyhogy most csak így a saját szórakozásunkra és a punk 50 éves évfordulójának a ünneplése véget bejöttünk, hogy kicsit punk zenékkel emlékezzünk meg erre a, erről a
2: eseményről,
1: nagy igen. alkalomról.
2: És hát megpróbáljuk a legrosszabb dalokat berakni, ami csak létezik.
1: Hát szerintem eddig csupa jó zenék voltak. Eddig csupa jó, kilógott egy kicsit a sorból, meg a Sonics-nak az a rock'n'roll dala, de hát amíg találunk majd tőlük valami egyebet.
2: Hát akkor jöjjön a takonytól a nátrium hidroxidot öntsetek Istenre
1: című. Magam sem mondhattam volna szerintem. Dal. És azt hiszem, hogy így teljesüljön minden kívánságotok.
2: Egy pillanat, míg betöltjük. Nagyon rövid dalnak tűnik, 50 pár másodperces.
1: Utána jön a végbeszakadás?
2: Az még nincs bekészítve, kedves Tamás, úgyhogy kicsit várni kell magadra.
1: Oké, addig iszok kefírt.

0: Hát, nagyon szépen ünnepeljük szerintem ezt a 50 éves évfordulót. Remek zenéket igyekeztünk berakni. Viszont van itt a mai naphoz kapcsolódó hír, miszerint pontosan ezen a napon, 1948. október 8-án, viszol?
1: Nem tudom, lehet, hogy a telefonomban valami zene.
0: Október 8-án született John William Cummings, azaz Johnny Ramone, a legendás Ramones gitárosaként és alapító tagjaként a punk rock történetének egyik legmeghatározóbb alakja lett. Végegyévé vált a villámgyors és agresszív lefelé pengetős downstroke technikája, mely megalapozta a punk gitárhangzását és generációk sorát inspirálta. Egészen az együttes 1996-os feloszlásáig a zenekar oszlopos tagja maradt. Aztán van még itt egy szenzációs hír.
1: Ó, mekkora szenzáció, igen.
0: A Sex Pistols ezen a napon, 76. október 8-án írja alá az első komoly lemezszerződését. Október 8-án a brit punk mozgalom epicentrumában álló Sex Pistols hivatalosan is elkötelezte magát, és aláírta első nagy lemezszerződését az EMI kiadóval. Előtte ugye az I&M-nél voltak, meg is emlékeztek róla a EMI végén. Bár a partnerség nem tartott sokáig, a hírhedt és botrányos televíziós szerepléseik után az EMI

0: Nem vagy föltol, vagy hogy, hogy...
1: De fel vagyok, miért?
0: Ja. Semmi.
1: Ja, hogy ilyet mondtam? Uh-huh. Akkor elnézést kérek.
0: A gyermekektől.
1: A gyermekektől most kérek elnézést.
0: Akkor jöjjünk még valami remek zenével szerintem. Mondtam én neked a Dokszon Lícet, nem?
1: Aha, mondtad, de nem azt raktam be, mert fölülbíráltam most már végre.
0: Simán.
1: Most már az én zeneim jönnek így befejezésképpen, mindenki nyugodjon meg a csába, és akkor Auf Wiedersehen, ez volt már a Páholy, mindenki érezze jól magát, hamarosan jön a Bandita Rádió, itt már a DJ nagyon készül, nagyon-nagyon, de nagyon készül. Ez volt a Páholy, Tomi Panka, meg Szaszával.
0: Szavaztok!
1: Csővász!
0: Boldog punknapot!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Áprilisban a levegő megengedett azbesztos szennyezettségének 30-szorosát mérték a szombathelyi Oladi platón. Az érintett útburkolat

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Áprilisban a levegő megengedett aszbesztrost szennyezettségének 30-szorosát mérték a szombathelyi Oladi platón. Az érintett útburkolat teljes, a rapid eltávolítását és megsemmisítését ígérték, ám kivitelezőt hamar csak a bitumen fedése sikerült találni. Időközben már-már ellehetetlenült a környéken a személyszállítás és a postai kézbesítés. Ha szeptember végéig végeznek az Oladi plató utcáinak szegélyezésével, a georács és geotextil lerakásával, majd a kavicsozással, indulhat a bitumenezés. Csak hogy egyes lakosok saját ingatlanjukba hordják el a kavicsot. Nem csak a halmokból, hanem a már kirakott fedőréteg visszafejtésével is. Azbeszt miatt egyébként további 110 szombathelyi helyszín szorul mentesítésre, tudósít a nyugat.hu.
2: Andy Burnham brit miniszterelnök szerint több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatokat alakít ki a jövőben, és ezek között szerepel az újbóli brit EU csatlakozás is, írta a hvg.hu. A kormányfő kijelentette, a Brexit, vagyis Nagy-Britannia kilépése az EU-ból több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott, ezért meg kell vizsgálni, mi az, ami megtehető az unióhoz fűződő kapcsolatok helyreállítására. A kormányfő a BBC-nek felidézte azt a korábbi nyilatkozatát, amelyben úgy fogalmazott, hogy szeretné, ha Nagy-Britannia még az ő életében ismét az Európai Unió tagjává válna. A Brexitről szóló 10 évvel ezelőtt tartott népszavazás óta eltelt időszakra utalva úgy fogalmazott, az ország nem engedhet meg magának még egy olyan évtizedet, amelyet a sodródás, a túlságosan mély megosztottság jellemez. Egy parányi bronz Vénusz szobor került elő egy római korú falunál, Piris-Szent-Ivánnál, írta a nadgeo.hu. A fémdetektorral megtalált úgynevezett Vénusz pudika szobor különösen jelentős lelet, hiszen ez az első ismert vallási vonatkozású emlék a település területéről. A hársas forrás környékén lévő épület lakórészének és északi helyiségeinek, illetve előterének vizsgálata több fontos eredményt is hozott. A feltárt területen nagy mennyiségű kerámia, köztük egészben megmaradt edények, valamint egy épp vasfogó került napvilágra. A lelet együttes segíthet megérteni, mire használták az épületet és milyen tevékenységek zajlottak a településen. Az ásatás további leletei között olmozott bronztükör töredéke, vasszerszámok, ruhakapcsoló tűk, azaz fibulák és érmék is szerepelnek.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Figyelem, figyelem, figyelem, figyelem, figyelem! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro! A nyugalom megzavarására alkalmas hanghatások fordulhatnak elő, ezért a 18 éven aluliak kapcsolják ki a készüléket.
4: Na akkor hej, ha, ho!
3: Bandita Rádió!

0: kiló.
1: 2.15.37.73.
2: Figyeld oda.
3: Na figyeljétek oda! Szervusztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Adástelefonunk 2.15.37.73. Girl Power, csak csajok a stúdióba! Yeah, ilyenek a csajok! És akkor mai vendégünk Lippe Jósolya a Kerékpáros Klubtól. A mobilitási hét az nem most volt, de nem volt érkezésünk, mert pont úgy volt adás, hogy a kettő közé estünk. Aztán itt van velünk Pécsi Patrícia, ő a Patrikának a tulajdonosa, akik látogatják a Tilos Rádiós eseményeket, és a merchben tengetik napjaikat, és támogatják a rádiót. Tudhatják, hogy a Patrika az övé, gyönyörű dohánytasakok, könyvfedők, föl se tudom sorolni mennyi minden, és hát igen, ez a Patri, és ez hozzátartozik a bicikli, meg a Judit is itt van, ő is nagyon csapatja. És Abu ezt a pult mögött, jeje. Úgyhogy akkor az van, hogy az Orsi majd ugye volt kint Hollandiában, és hát csomó jó dolgot hozott nekünk, én nagyon kíváncsi vagyok, ezért nem is kérdeztelek, hogy mi van, csak úgy körülbelül. Úgyhogy Abu a pultnál zenélünk egy kicsit, aztán pedig jövünk. Szevasztok mindjárt!

0: Yeah. Hát ez zseniális. Zseni. Ah, igen, a fülessel van gond. Esküszöm, elhozom az enyémet, vagy veszek egyet. Na mindegy, használjuk, sokan vagyunk. Ez most pont jó. Na sziasztok, Tilos Rádió hallgatók, hát remélem hallgatok bennünket. Itt borzasztó meleg van a stúdióban, amúgy is. És akkor... Ja, hogy úgy, de hogy is. Hát... Én akkor mindegy, girl power adás van. Lehet. Szóval, hogy a női minőség meg a női energia az, az határtalan és teremtő. Schluss pass, illetve... azért indult ez a session, ez a girl power, hogy csak csajok, illetve hát a nők a pult mögött bírjuk a cseheket. És kerékpár sportban is az van, hogy van női Giro, Tour de France, minden, és hát ezek a nagyon menő sportemberek, mindenkit tisztelek, férfiak nagyon kemény pénzt kapnak. 5-10 000 fölfelé, szépen meg vannak fizetve, és ennek így is kell lenni, mert nagyon sokat áldozok bele. Ellenben a csajok méltatlanul keveset kapnak a kerékpársportban. Méltatlanul. És akkor megy ez a, hogy szoktam hívni, ilyen, tudod, megmagyarázzák, hogy ez azért van, mert a nők kevesebb távot teljesítenek. Hát még szép. Hát az univerzum őket úgy teremtette, hogy abból az izomzatból az az erő, bennük másféle minőségben van. Írd és mond, ezek lehet, hogy már 50 kilométerre nyígnak, azok 150-nél nem nagyon nyígnak. Nem dolgoznak össze. Máshogy vagyunk húzalozva, tehát egy populáció két fajáról beszélünk. Miért kéne párhuzamot vonni? És akkor mi legyen egyenlő a fizetés? Azért, mert teljesítik. Mert ez a vége. Úgyhogy, hát igen, ilyenek vannak. Szóval így került ez az adás igazándiból. És akkor kedvenc mondatom, in medias res, vágjunk a dolgok közepébe. Orsi.
1: Sziasztok, Liptai Orsi vagyok, a Magyar Kerékpáros Klubtól jöttem, ahol partner és területi szervezeti koordinátor vagyok. Ez azt jelenti, hogy pályázatokat írok, pályázatokat valósítok meg, illetve hozzám tartoznak a területi szervezeteink. Check it out, van egy csomó, és tök jó dolgokat csinálunk.
0: Ellenőrizzük le?
1: Igen. lehet, hogy ahol ti laktok, ott is van éppen egy területi szervezet, aktívabb vagy kevésbé aktív, ha kevésbé
0: aktív. De hát, mi lakunk, bocsánat, nem megszakítani akarlak, hogy mi vagyunk a területi szervezet, meg a kerületi is, megyei. Bocs.
1: Úgyhogy mondom, hogy ha nem tetszik, hogy mennyire kevéssé aktívak, akkor be lehet dobni magatokat, mert ugyanolyan emberek vannak ott is, mint ti vagytok. Szóval néhány témával jöttem. Az egyik az az, hogy lehetőségem volt részt venni a Velocity-n Rimini-ben, sőt, az utolsó panelben én voltam az egyik panelbeszélgetés egyik résztvevője, teljesen meglepő módon. Ez egy kicsit ilyen kvóta hely volt, és én ezt nem mondom direkt pejoratív módon, hogy én egy kvótanő voltam ott, hanem ott tényleg arra figyeltek.
0: Mit adtak érte?
1: Hogy négy nő legyen az utolsó, tehát a Velocity utolsó panelében négy nő legyen az, aki lezárja ezt az egész egyhetes eseményt, és olyanokkal ültem együtt, mint a Német Kerékpáros Klubnak az elnök nője, a Transport Londonnek a, vagy London Cycling, azt hiszem, tehát a
0: mondani. Adhatok adalékanyagot, megengeded?
1: Tessék?
0: Adhatok egy kis adalékanyagot. Igen. A hallgatóknak, a laikusoknak, akik mondjuk most hallanak először arról, hogy mi a Velocity. Ez egy világkonferencia, az Európai Kerékpáros Szövetségek és az ECF zászlóhajó eseménye. Ezt többször megrendezik, és erről beszélünk, jól mondom.
1: Igen, és itt voltam a zárt, tehát egy világkonferencia, és én voltam.
0: Bocsáss meg, még azért, én még a Melindától tanultam a Kerékpáros Klubtól, a számok, azok kellenek, mert valami viszonyítást adjon az embereknek. Igen. Ez elég furcsa volt, de amúgy szeretem a számokat. Na, több mint 1500 és 1600 küldött, több mint 60 országból, több mint 400 előadó, és plusz 80 szakmai ülés. Központi témák vannak, és akkor majd itt
1: Igen. Tehát, hogy, és ugye az utolsó panel az arról szólt, és nem véletlenül hívtak nőket oda, hogy hogyan lehet, ugye van ez az úgynevezett backlash, ami azt jelenti, hogy a kerékpározás ellen egy ilyen visszacsapás, tehát, hogy amikor kerékpáros fejlesztések történnek, akkor utána jön egy ilyen ellenreakció, ez ugye, amit Magyarországon autós üldözésnek hívunk.
0: És hogy üldözik autóval a kerékpárosokat?
1: Hát, az autós üldözöttek hangja, ugye.
0: Mi üldözzük
1: őket. Igen, mi üldözzük őket.
0: Mint az a csoport a kék könyvben.
1: Igen. Tehát, hogy ugye ez az autós üldözött narratíva van, és hogy lehet ez ellen olyan eszközökkel küzdeni, hogy elfogadottá tegyük a kerékpározást, és hogy a nőknek teljesen más erre a reakciója, és hogy ez a kedvességgel, meg olyan dolgokkal, olyan kezdeményezésekkel próbáljuk meg ezeket elfogadottá tenni, amiben egy női szereplő, vagy egy női fajta minőség megjelenése az nagyon fontos.
0: Az értetlenebb hallgatóknak, illetve akik keresik a kötésen is a KK-t, direkt fogalmazok így, szeretném megmondani, hogy itt gondolkodási különbségek vannak, és hogy mindenféleképpen az legyen a szemszög, amiben ez tekintendő, hogy máshogy gondolkodunk ennyi.
1: Igen, és más a tavalyi, ugye ami volt, amit már adásba bemutatni a kutatásainkat, és abból ugye kiderült, hogy a nőknek azért más szempontjaik vannak abban, hogy a kerékpárt választják, vagy nem választják.
0: És nem feminista mozgalom, ez nagyon fontos, mert aki ezt mondja, kitiltom, abszolút DQ, hogy itt látásszemléletmód bemutatása történik.
1: Meg az a radikális forradalmi gondolat, hogy a nő is ember, tehát hogy így...
0: Hát igen, de hogy...
1: Hogy nem mindig a férfiakra kalibráljunk mindent.
0: De hogy hány éve küzdünk ennel? Ezzel, tehát hogy voltak ugye a szüfrezsettek?
1: Hát jó, nagyon régóta, tehát én azt mondom, hogy több száz éve, és hát, mondjuk 150 éve nem, azt mondom, hát, hogy úgy...
0: Szerintem a kezdetekig, mert ugye, hogy ez az egész onnan ered, hogy a politika és a vallás... Hát nehogy már, tudod. Igen.
1: Na, szóval tehát messziről indulunk, de az a lényeg, hogy most ugye Riminiben a legérdekesebb előadások egyébként azok voltak, hogy van egy ilyen mozgalom, talán annak hívnám, az a neve, hogy Women in Cycling, és hogy ez van egy csomó országban, Németországban, Franciaországban, Svájcban, tehát hogy nagyon sok helyen most már van, egy ilyen LinkedIn csoport igazából, és akkor raknak föl szakmai anyagokat. Ők például csináltak olyan felmérést, hogy a kerékpározásban, mint olyan, hány nő vesz részt, és most nem az arról van szó, hogy hányan ülnek kerékpáros, hányan kerékpárosnak, hanem megnézték mindent, hányan ülnek a tervező asztalnál, hányan ülnek egy önkormányzatban nők, akik döntenek ezekről, hányan ülnek egy minisztériumban, ahol döntenek ezekről, hány olyan nő van, aki mondjuk a versenykerékpár gyártásban dolgozik, tehát hogy a gyártásban is megnézték,
0: és
1: hányan van.
0: És ugyanaz a metódus, amit most felsoroltál az összest, az a metódus, hogy bezárás van, és egyszerűen nem kapnak lehetőséget, hanem hogy ki van jelölve, hogy jó, kettő lehet.
1: Vagy hát ugye ez az üvegplafon, hogy egy bizonyos szintig eljuthat, de azt az üvegplafont, azt látja, hogy ott fönt mit érhetne, és egyébként ez az üvegplafon a felmérés szerint ez volt a legnagyobb akadálya annak, hogy a nők megmaradjanak a kerékpáriparban, és ne menjenek át mondjuk máshová dolgozni.
0: Én is szeretek szerelni, például van egy-két dolog, amit a srácok csináltak, szevasztok majma, de attól függetlenül így, megcsinálom meg, azt én csinálom meg. Illetve, hogy tényleg ne bélyegezzenek bennünket férfi gyűlőnőnek. Igen, vannak igazi férfiak, csak ritkák, hogy ezt így tök látják, de nekik ezt nem kell így elmagyarázni. Na mindegy.
1: Na mindegy, szóval ez volt így Riminiben, nagyon sok ilyen gyerekekkel foglalkozó programon is voltam, mármint hogy hogyan lehet a gyerekeket, fiatalokat bringára ültetni. Például láttam egy olyat, amit a dublini közlekedési vállalatnak a kampánya, mert hogy Dublinban tragikus, hogy mennyire, tehát hogy minden kb. Az egy tizede a lányoknak biciklizik, tehát ugyanabban a korcsoportban, és például az ilyen kamaszlányok, ilyen nagy kamaszlányok, ők egyáltalán nem bringáznak, és akkor ott például csináltak ilyen influencer kampányt, hogy az, aki mondjuk bemutatja, hogy így sminkeld magad, meg nem tudom, hogy azt is bemutatta, hogy biciklizni menő. És hogy ez ilyen tök jó fogadtatása volt, és hogy az indikátorokból is látszik, hogy több lány ült kerékpára.
0: Most lenne egy olyan kérdésem, hogy mondod ezt, hogy ilyen fiatalabbak is most már ráülnek a kerékpárba. Van olyan statisztika, amit így mondjuk ott hallottatok, hogy hogyan oszlik meg ez az X, nevezük X embernek, akik women in cycling, akik nők bringával járnak például, tehát hogy részt vesznek a bringával kapcsolatos dolgokban, ez a gyártástól, a használatok, ez be át volt ilyen korcsoportos besorolás, hogy mondok valamit, a 15-től 25 évesig mondjuk biciklizik 10%, a 25-től 45
1: évesig. Erre magyar adatok is vannak, na, most na, így fejből nincsen meg, de a kerékpáros klub honlapját tudom mondani, hogy az ibrázik Magyarország a 3000 fős online reprezentatív felmérésünk tavalyról. És ott mondjuk, ami nagyon durva, ott az, hogy a nőknek a nem tudom, tök nagy százaléka többet biciklizne, vagy akár elkezdene biciklizni, hogyha olyan lenne az infrastruktúra, hogy biztonságban érezni magát. És én azt veszem észre, hogy meg azt mutatják a számok, hogy a nők ott bicikliznek, ahol biztonságos biciklizni. Tehát, mint a Hollandiában.
0: Igen, a nagy
1: ott,
0: számok,
1: ott,
0: igen.
1: Igen, ott sokkal több nő biciklizik, mint mondjuk Angliában, vagy Ausztráliában, vagy Amerikában, mert hogy ott nem érzik biztonságban magukat. És például az van, hogy Magyarországon a nő a két gyerekével nem fog elindulni egy olyan úton, ahol mondjuk van egy marha jó infrastruktúra az elején, és akkor közben van mondjuk egy daráló mondjuk az Asztóriánál, tehát hogy így...
0: Nem, megtervezi.
1: Igen, tehát hogy ne, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy inkább fölül a buszra, de hogy így nem
2: biztos
1: szeret,
2: nem
1: szeret kockáztatni. Nem mindenki ilyen Amazon, mint én, meg a Maja, hogy megyünk és nyomjuk, de hogy így én tökre megértem, és én úgy vagyok vele, hogy számomra azt jelenti azt, hogy a többi nővel sister vagyok, hogy nem mondom azt, hogy mindenki legyen ilyen lándzsás.
0: Nem ez a lényeg, mindenki úgy. Én például ma a két kocsisort között jöttem végig, és na mindegy, a látvány az jó mindig, szóval hogy így meg, hogy jön, na időre kellett mennem, tele a körút, mindenki úgy bringázzon, ahogy saját maga számára a legbiztonságosabb, és ilyen különbségek, körültekintőbbek, pont ezért. Nem mindenki olyan forró fejű, mint én, de nekem ez a forró fejű valószínűleg a fordulatszám miatt van, mert mindig kell edzeni valamire. Nem, hogy mondjam, szóval, hogy én azt használom, amit tudok, és mások is, és ugye a Margit hídon jövünk itt át, és egyébként meg én mostanában azt veszem észre, hogy vannak sutyó vaskaszni használók, de lehet, hogy a bringások között van a gond. Hogy például azt akarom megkérdezni, megkerékpáskodni, nagyon nehéz a bubi? Mert hogy volt a följáron, hogy mész föl a Margit hídra, ugye evidens, aki szembe jön, annak van egy nagyon jó sungja, ugye középen kicsúcsosodik a híd, és akkor úgy megy lefelé. Hogy láttam, hogy nem uralja a járművet. Szóval konkrétan olyan volt, mint tudjátok, hogy akkor már csajok, fölültetik a gyereket hátra, a liba kergetőre, és akkor elfeledkezel róla, hogy ott a súly, és akkor tudod így nyomsz egy kerekt a gyerekkel. Például volt ilyen, de nincs baj, hál' Istennek, ott a gyerekülés, és az pont úgy van tervezve. Szóval, hogy nem úgy vannak megtervezve az útvonalak, meg az egész, hogy ahogy mondod, hogy biztonságban érezzék magát.
1: Hát ugye most voltam Groningenben, van egy projektünk, egy pályázaton nyertünk, és a Műegyetem a főpályázóit Magyarországon, de egyébként 27 intézmény 5 országban, így Józsefvárosban lesz egy ilyen élő laboratórium nevű dolog, ahol ilyen mikromobilitási dolgokat, meg ilyen várostervezést csinálunk majd gyerekekkel, és ugye ennek volt az ilyen partner találkozója Groningenben, és ott eltöltöttem 3 napot. Ugye Groningenről azt kell tudni, hogy az kb. A bringás paradicsom, ilyen 60%-os model split van, tehát hogy a belvárosban megtett utak 60% az kerékpárral történik, Én ott egyébként egy kicsit a kerékpárosoktól féltem, nem az autósoktól.
0: Na,
1: mert hogy így folynak, és hogy így be kell valahogy kapcsolódni, és hiába van, nem tudom, 17 éve, de a kerékpárral megyek, egyszerűen nem éreztem azt magamban, hogy ez a fajta ilyen, hogy ezt a flót így mindig föl tudtam
0: volna menni. Hát de hogy mikor először tekersz egy útvonalon? Hát akkor mit csinálsz? Letapasztalod gyakorlatilag.
1: Igen, meg ugye bekapcsoltam a Google-t, amelyik valahogy megőrült, és elkezdett megfogva másik utakra küldeni. Utoljára 250 méterre lettek, kellett volna jobbra mennem, elküldött balra, és néztem, hogy mindjárt tekerek fel az autópályára, tehát hogy így autópálya felhajtóra, úgyhogy akkor kicsit szentségeltem, meg eleve késésben voltam, és felhúztak előttem egy hidat, akkor egy kicsit már ideges voltam, minden. És de amúgy tök király volt az egész, és az, hogy és az van, hogy nagyon kevés helyen vagyunk összeengedve az autósokkal, és azt vettem észre, hogy ilyen másfél-két óra múlva nekem így lekopolt az a fajta ilyen folyamatos készenlét, ami itt van, amiatt, hogy autók mellett kell tekernem, még akkor is, hogyha kerékpársávban vagyok. Tehát ez csak akkor nincs, hogyha nagyon-nagyon szeparált útvonalon vagyok, de ott meg az a baj, azok meg tök keskenyek. Tehát mondjuk ilyen mondjuk a rakparti útvonal, de ott például az, hogy mondjuk jön szembe egy rolleres, és így fosok, hogy visszamegye a helyére, vagy éppen szemből.
0: Azokat
1: nekem
0: tiltsuk
1: jön.
0: Már ki, hogy Orsi, robbizunk már, léci. Én tényleg segítek, vagy hogy korlátozzuk, mert nem akarok belemenni, mert tegnap a netet ez fölborította minden, akármi, nem rolleres, nincs roller. Szóval, hogy tiltsuk már ki őket.
1: Egyrészt nem vagy hatóságon.
0: Vagy hogyha azt mondjuk, hogy mégse, akkor van nagyon durva, szigorú iskola.
1: Illetve, hát most nagyon nagy szigorítás van.
0: Illetve mivel ugye a sebesség meg stb. Tanuljatok már meg akkor igen az autók által használt úton közlekedni, semmi keresni valótok a bicikli utakon. Vagy aki ezeket behozta, az építsen neki roller utakat. Lobbizzon veletek együtt. De első természetesen a kerékpár, vagyis a gyalogos, aztán jön a kerékpár. Vagy mit Prágába
1: igen, ott
0: kipipálták, igen, külvárosokig lehet vele közlekedni, de ne vesszünk el ebbe. Van egy kérdésem, ezeken a konferenciákon vannak olyan előadók, vagy vannak olyan, nevezzük iskoláknak, ahol mondjuk lehet ilyen képzésekre járni, hogy nők eljárnak, és hogy ha adott útszakasszal van problémájuk, akkor mondjuk átbeszélik, vagy amit te is szoktál csinálni, összegyűltök valahol egy spoton, és végigmentek azon az úton.
1: Most elkezdtünk szervezkedni kicsit a Feminicity kezdeményezéssel, őket tökre ajánlom. Ők közöttük vannak urbanisták, mindenféle építész, várostervező, pszichológus, tehát mindenféle ilyen, és ők ugye azt szeretnék, hogy a város úgy lenne kalibrálva végre, hogy nem a 30-40 körüli férfiak tudjanak csak biciklizni benne, hanem mondjuk tényleg az olyan nő is, aki mondjuk a gyerekével szeretne egy kargóval menni, vagy valami, vagy akár egyedül, és hogy így biztonságban érezze magát, és hogy ugye nem tudom, hogy a Le Mariettát ismeritek-e, ugye ő csinálja ezt a Feminicity-t, és hogy ő most így összeszövetkezett a Melissa Brantlettel, aki ugye itt volt erre a biciklivel kortalanul felvonulásra, aki egy ilyen nagyon-nagyon jó fejnő, a férjével együtt ők Kanadából átköltöztek Delftbe, Hollandiába, és ilyen biciklis tartalmakat gyártanak, tök jókat, és ők ilyen biciklis nagykövetek, és van ilyen, hogy Dutch Cycling Embassy, és gyakorlatilag ők küldik őket, hogy itt terjesszék az igét, mert ugye a holland doknak ez egy ilyen tök jó ilyen exporttermék.
0: Hát kerékpáros város, igen. Benne van az infrastruktúrában, pontosan tudják, hogy mi annak a pozitív hozadéka, hogy ennyien kerékpároznak.
1: Szeretnénk a Feminicity-vel például olyat, tehát most így pályáztunk is önkormányzatokhoz, meg talán majd lesz rá pénz, hogy ilyen akár egyhez kócsoljanak nőket, bringázni, tehát hogy nem
0: legyenek tanítók.
1: Igen, tehát hogy ilyen sister ride-okban is gondolkozunk, de az, hogy valaki tényleg egy az egyben foglalkozik veled két órát, az olyan szinten ilyen felhatalmazó, ilyen empowering élmény, hogy ezt nagyon szeretnénk itt is így meghonosítani. Meg nekem is volt olyan, hogy ilyen bebiciklizni így vittem csoportot, relatíve kevesen voltak, és egy nálam 10 évvel idősebb hölgy volt, és így olyan aranyos, hogy így fotózkodtunk, mintha arra mennél, mintha valami híresség lennék, úgy fotózkodott velem, és aztán, de ez egy régebbi történet, több mint 10 éves történet, és utána láttam, hogy kitette, hogy először, mert akkor még ugye lehetett az autóknak menni a Lánchídon, és hogy ma reggel először volt, hogy az úttesten mertem menni a Lánchídon, mert nekem az Orsika azt mondta, hogy nekem is jogom van az úttesten menni. És hogy így határozottan átment, és mondta, hogy ilyen tök, vagy írta, hogy tök felszabadító élmény volt, és de pár hónap múlva találkoztunk, és így a Dob utcán jött, és ment tovább a körúton, ahol még szintén nem volt bingasáv. Tehát, hogy ez, hogy egy az egybe foglalkozol valakivel, ez iszonyú sokat számít.
0: Persze.
1: Egy ilyen női témában, mert annyi ilyen sebet hordozunk, amikor nincs önbizalmunk, meg nem merünk megcsinálni dolgokat. Mindig ezt mondom, hogy bár lenne annyi önbizalmunk.
0: Én merem.
1: Mint egy középkorú férfinak. Ugye, ez ilyen mondás, de hogy így tényleg az van, hogy így ezeket így le kell bontani, mint a hagymának a héját, és így ki kell hozni azt, ami a másikban van.
0: Azt szerettem volna mondani, hogy tudod, mit hiányolok? Hogy egyfolytában ez a hasítás megy. Miért nincs az, hogy akkor ott vannak a férfiak, és akkor a nőkkel együtt, és akkor kitalálni egy olyat, hogy mindenkinek működik. Miért nem ez van? Oké, hogy máshogy gondolkodunk, de így vagyunk tervezve az univerzum által, ennek így kell lennie. De miért nincs ez?
1: Én nem tudom, én nem így csinálnám. Tehát, hogy így valószínűleg...
0: Tök sok mindenben tudnak segíteni. Kicsit az, amikor ők elmagyarázzák például, aha, köszi, pattog a mikrofonom, nagyon nagy vagy. A fülem, meg a hallásom. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy mint például nálunk a Tilosban, a közösségi rádiózásnál, egyedül is eszenciák vagyunk, de ha összefogunk, akkor a sokkal több.
1: Hát ugye ez a versengésnek a...
0: De adjuk már abba, segítsük egymást, és ez ne legyen ahhoz kötve, hogy valaki szoknyát vagy nadrágot hord.
1: Igen, együttműködés, ez fontos.
0: És hogy mikor lesz majd egy olyan stratégia, terv, mit tudom én, vagy egyáltalán egy ilyen együtt gondolkodás elindulni, hogy akkor hogy lehet így, nézzük már meg így, hogy itt így mire mennénk. És hogy amúgy meg tök jó, hogy van véleménykülönbség, mert úgy lehet igazán szerintem megtalálni azt az utat, ami így működik, és mindenkinek elfogadható, és be tud illeszkednie, be tudja használni. És akkor ez szerintem mindenkinek önbizalmat ad. Tehát, hogy mondjuk most mondok hülye példát, kanyarodjunk vissza a csoportba, meg az, hogy az emberek nem fogják föl, mit jelent egy kaszni. Hogy mi van előtted, aki meg biciklizik, annak meg csak a teste van, tehát hogy így palacsintára. Hogy most nemrég tanultam egy ilyen szemléltetési módot, hogyha 30, nem, azt mondja, ha 20-szal mész, akkor úgy merje ezek, hogy 2,5 méterről leesel, így arcra, betonra. Ha 40, akkor ilyen 10 méterről esel. Tehát, hogy ezt kell elképzelni, hogy milyen kárt okoz. Illetve, hogyha egy autó előtt 30-al egy kerékpárost mondjuk, akkor az a magasabb a százalék arány, hogy túléli. De a 40-nel akkor magasabb a

0: Én egyébként egyszer volt, hogy véletlenül felakadtam, tényleg véletlenül felakadtam tükörre, így nem tudom, 15 év után először, így a Dohány utcában, mert hogy így de azért ügyeltem arra, hogy az egy rendőrnek a tükre legyen.
1: Yes. Egy, három, egy, kettő. Egy, három, egy, kettő.
2: Atszab, igen.
1: Jó.
2: Hát volt ilyen. Nem tudom, nekem egy néni a szatyromba beleakadt. Aztán fordítva is volt, hogy szegény kellett ment a piroson, és akkor elkaptam a kormánnyal, de nagyon jó fej voltam, és így összeszedtem a cuccát. És mondtam, hogy, ne, hogy biztos, hogy nem fog letolni, mert ez így egyezünk egy 50-50-ben.
0: Az megvan, amikor az egyszer a Tour de Hongrie ment a Margit hídon, és a néni átszaladt előttük a villamoshoz, 4-es-6-os villamoshoz?
2: Várjál, ez az, amikor a befutója neutralizálták az utolsó szakaszt? Mert...
0: Nem, ez nagyon, nem tudom, legalább egy, nem tudom, egy 5-6 éve volt, és egy ilyen videó volt, hogy a néni át, a 4-es-6-oshoz, ami percenként jár, a Margit szigetnél átfutott, és már jött a izé boly.
2: 5-6 év, akkor azt jelenti, hogy az, hogy nekem tudod, hogy van a fejemben, nekem úgy van, hogy akkor 2020-as, akkor az innen indult, érted, hogy de útvonal szerint. És akkor most a legelső, ami eszembe jutott, az pont 2 éve volt, hát át is mentek, de lehetséges, mert hogy úgy lett a szakaszt neutralizálva, hogy ők elindultak, azt hiszem a hősökről, de hogy annyira rossz idő volt, és na, hogy...
0: Az már most volt, ez sokkal régebben volt. Azért tudom, mert én 3 éve önkénteskedem a Tour de Hongrie, úgyhogy ezeket
2: világos,
0: ezeket
2: nem, tudom, azt hogyne. Potter, telefonálj már belé, cé. De tényleg. Vagy Geri, Lengyi, valaki. 2.15.37-et várom. Ja, hát ott mennek, tudod, a srácok. Igen. Mondjuk a 20-as az a 41. verseny volt, és akkor... 861 kilométer Debrecen hajdúszoboszló Karcam Nyíregyháza Sárospatak Kazinbalcika Miskolc Kékestető Esztergom Eszkem. Nem lehetett a 20-as. Akkor 21. Na mindegy, nem veszünk el a Tour de Hongrie-ban, de azért köszönjük, hogy van. Hát igen, van ilyen, átszaladnak. Groninger után, Orsi, mi volt még?
0: Újból elkezdtük, amivel egyszer voltunk már itt a futáros projektet, amikor a harmadik országbeli futárokat
2: nagyon kítjuk. Jó, hadd kérjelek már meg, hogy ezt úgy mondd el, légy, mert a Greg rám írt.
0: Igen, hogy neki meg van majd ilyen másik oldalról.
2: Igen, hozzá. De ráért szerintem nyugodtan bejöhetni, úgyis együtt kenődtök, meg ez így közös projekt. Aha, hogy jó. Úgy mondd már el, légy, hogy ne spoilerezzük szét, érted? Mert hogy maradjon már, mert végül is... A Gregnek is jó, akkor 2 hét
0: múlva. A Greg inkább ugye a futár témát nyomja,
2: a saját
0: közlekedés biztonsági témát. Ugye ez
2: a kiadvány, hogy le lett fordítva.
0: Igen, le lett urdura, vietnámira, meg angolra fordítva. De nem is a nagy kisoposunk, mert hogy az nagyon ilyen mélybe megy, meg nem tudom. Meg 60 oldal, meg nem tudom, senki nem fogja elolvasni, mert csináltunk belőle egy ilyen 8 oldalas kis kivonatot. Igazándiból annyi van benne, hogy ne ütesse el magát, ne üssön el másokat, legyen lámpája, keresse a szemkontaktust, meg ne menjen az autópályán, meg a gyalogosok között ezerrel. Tehát kb. Ennyi, meg az, hogy így dúd, amit nem tekersz, az nem bicikli, és így, ha alád rakják, akkor így tudjad, hogy ezért bármikor megbüntethet a rendőr, mert ezt se tudják szegények.
2: Igen. És, én mondjuk és egyébként én tartanék ilyenok. Nem tudom, én szívesen tartanék ilyen előadást arról, hogy mit, hogy.
0: Igen, akár úgy is, hogy így ütközünk velük, amikor
2: akár úgy is, hogy mondjuk lehet kérdezni, és akkor azt mondja valaki, hogy ő a... mit tudom én, Zuglóba, az Erzsébet királynén, meg a Nagy Lajoson jár. Hát az pont egy olyan szakasz, hogy aszfalt, hello, villamos sín, köszi, ez mind a két irányban, ez két merőleges utca, és akkor mondjuk menne az Örs felé. Ezt csak azért emelem ki, hogy akkor egy kicsit nekem ezzel célom van, mert a Páholyból a kollega ott, a Tomi, hát ott egy nagyon durvát borult, és onnan kihátrált az útkezelő, minden, még a Tomit majdnem megbüntették nagyon keményen, azért, mert ott rossz az útburkolat, akkor hogy menne arra egy két gyerekes anyuka? Sehogy. Mert az mondjuk, hogy beszorul a kereke ugye az aknába, mi van a két gyerekkel?
0: Szóval, nyilván, de. Ugye ilyenkor mi azt szoktuk ajánlani, hogy menjen párhuzamos úton, nyilván nem kerültetem meg vele a fél világot, de mondjuk lehet, hogy azt mondanám, hogy menjen inkább a Róna utcán, ami ugye egyel arrébb van, és

0: és azért lényegesen nyugisabb útvonal is van ott kerékpársáv, tehát hogy így...
1: Meg hogy lenne javallatom is ebben, mert azért ezzel így készültem tegnap, mert túrtam a, nekem a telefonon egyszer, így na, majdnem kégett a retinám, hogy például én nagyon pártolom ezt a kiadványt lefordítani, mert ugye az ételfutár kiszállítás az megölte a jó kis iratfutár szakmánkat, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy muszáj, hogy információk legyenek, mert a sok delikvens, aki ezt dolgozza, az, az nem azért csinálja azt, amit csinál, hanem mert nem tudja, mi a szabály, hogy a szocializációja honnan jön, úgy minden unblock az lehet, hogy köszönő viszonyban sincs az ittenivel. És akkor visszakanyarodva, hogy akkor a nőknek, hogy, hogy egy olyan kiadvány, ahol végig van járva az útvonal, mint nálunk az eliketeknél, és az akkor tuti biztonságos, és akkor ott, ott le van írva, hogy figyelj, itt a lámpa az így vált, itt inkább várjál ki még kettőt, neked van elsőbséged, Mogyoródi út kedvencem, de annak van elsőbsége, akinek megadják, tehát hogy, hogy ne legyél, tehát hogy na, nem félned kell, de amikor te ott átmész, de nézzél oda, és ez a szemkontaktus.
0: Mert a kisokos kiadványunk egyébként, ez fent van.
1: Én most nem akarom így elmondani élőadásban, hogy én most mivel játszom, idézőjelbe, hogy ez, a, ez az együtt közlekedni, de tény a lényeg, hogy kb. Ilyenre kell gondolni, hogy ugye vannak a fényvisszaverők, hogy fölhívjuk magunkra a figyelmet. És akkor én most azt játszom, hogy hogyan tudok így kommunikálni az autósokkal. A rendőrök is megállnak. Mert kommunikáltuk, és lehet is. És akkor utcatérkép is valahogy ezt átvinni. Mert hogyha elkezdődik a, az egész forgalomban a minden résztvevő közös kommunikációja, akkor, akkor szerintem egy tök másfajta közlekedés kerül ebből, aztán megváltoztatja azt a látásmódot, hogy hát amelyik nagyobb, az a nagyobb. Hát nem áll.
0: Hát nyilván egyébként ez egy szemléletváltás. Ami...
1: De nem működik más, az szükséges, igen. És ezt együtt lehet elérni. Igen. Tehát, hogy, hogy igenis a nőknek hallatniuk kell a hangjukat, és én is hát imádom Girl Power. Ezt igen, mindjárt eljössz, most már meg kell a zenét, és akkor egy kicsit szusszanunk, hanem, hogy oldjuk már meg ezt együtt, hogy, hogy ez már mindannyiunknak érdek, hogy ez már annyira kicsúcsosodott, nem működik. Lobbizunk, csináljuk, gondolkodunk, és szétesünk atomjainkra. Miért? Mert nem összedolgozunk. Ezért.
0: Hát meg nem csak azt, hanem így igazán mindenki szarrá van terhelve.
1: De ez nem lehet kibúvó, tehát igen, de, de szarrá, bocsánat, szénné terhelve is, fogjunk össze, és nem egyből egy Eiffel-tornyi magasságot kell ugrani, hanem hogy lépésről lépésre.
0: Step hát nem van, a small is beautiful, és így akkor van. Apró lépésekkel nyomjunk.
1: Előszeretném terjeszteni a Magyar Kerékpáros Klubnak azt, nem lehet azt tudni, szóval azt, hogy, hogy tavaszra, hogy jöjjön már mindenki. És akkor legyen egy ilyen, igen, lesz egymásra időnk, mindenkit hallgassunk meg, ugyanúgy, mint a közgyűléseknél, legyen egy nagyon nagy tábla, rajzoljuk föl mindennel, mit tudom én, akármivel, hogy miből lehet indulni. És ne az önös érdekek legyenek, hanem az, hogy mindenki könnyen, mosolyogva közlekedjen. Zene! Hajrá, hajrá! Mindjárt jövünk. Mert zene?

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.
1: Fecske László, a felhővarró óriás. A világ két legnagyobb óriása közül, ha csak rontom-bontom létezne, akkor megnézhetnénk magunkat. Az égen úszó felhőket darabokban látnánk, széttépett szavatok formájában, és ekképpen soha nem esne az eső. Még szerencse, hogy van nekünk a Földön egy öltönvarrom nevezetű óriásunk is, aki a rontom-bontom által széttépett felhőket újra és újra összevarja. De ez persze csak addig tart, amíg a rendet megbontó behemót útjába nem kerülnek ismét a nagy dús felhőzetek. Hogy miért csinálja ezt rontom-bontom, azt senki nem tudja. Talán ezt érzi a feladatának, vagy talán a magassága lehet az okozója. Elképzelhető, hogy a felhőktől sosem lát rendesen, és ezért tépi szét őket. Öltönvarrom viszont mindig egymáshoz ölti a szétcincált foszlányokat. Hogy honnan van ennyi cérnája, bizony azt nem tudja senki. Minden esetre nagyon kedves tőle, hogy vigyáz a Föld felhőire. Az örökös tépegetést rontom-bontom egy nap megunta, és elhatározta, hogy azon felül, hogy szétszakítja őket, el is fogja dugni egy barlangba, hogy öltönvarrom ne tudjon rájuk találni. Így is történt. A feldúlt óriás dirib darabokra szedte az összes felhőt az égen, és egy zsákba téve elrejtette valamennyit a sziklás hegység egy mély üregében. Öltönvarromnak furcsa is volt, hogy már egy pár napja járja a Földet, de egy darab felhő sem került elé.
2: Hát ezek meg hová tűntek? Én aztán messze ellátok, de közel, stávol, nincs egy sem. Érthetetlen.
1: Ahogy így elmélkedett magában, hirtelen egy gólya szállt el mellette.
2: Te sem láttál erre felhőket?
3: Felhőket? Nem. De sejtem, mi lehet az oka. Rontom-bontom keze lehet a dologban. Egy nagy zsákkal láttam őt ügyelegni a sziklás hegységnél. Talán rabulejtette őket, és eldugta valahol, nehogy megtaláld.
1: Az óriás megköszönte a gólya segítségét, és elindult a hegyek felé. Rontom-bontom a hegylábánál hevert, kezeit a feje mögé rakva bámulta a ragyogó napot.
2: Add elő a felhőket!
4: Honnan veszed, hogy nálam vannak?
2: Jaj, ugyan már, hát kinél lennének? Hát te téped mindig szét őket, hogy bosszants vele. Én pedig nem győzöm összevarni szegényeket.
4: Azt hiszed, azért szakítottam darabjaira a felhőket, hogy felbosszantsalak?
2: Hát akkor mi az oka? Tudd meg, hogy a felhők esőt szolgáltatnak a Földnek, hogy ha összeállnak, miattuk nincs szárazság, és napos időben árnyékot is adnak az élőlényeknek, nagyon hasznosak, hát nem szabad eltüntetni őket.
1: Rontom-bontom felállt, lehajtotta a fejét, és egy nagyot sóhajtott.
4: Igazad van. Az én hibám minden. Hosszú ideje nem alszom rendesen. A Föld és a kemény sziklák már kikezdték a hátamat. Nincs akkora puha terület a Földön, ahol álomra tudnám hajtani a fejem. A sivatag homokja meg túl érdes. A felhőket csak dühönben tépem szét minden alkalommal, amikor csak elém kerül.
2: Jaj, de hiszen tudom én a megoldást a te bajodra. De ahhoz elő kell adnod a felhőket.
1: Rontom-bontom felcsillanó szemekkel nézett a másik óriásra, majd bemászott a sziklás hegység belsejébe, hogy előhúzza a zsákot, amelyben a felhők szorongtak. Öltönvarrom hamarjában összeöltötte a szétszakított felhőket, amelyeket aztán vissza is helyezett az égre. egy pánának és egy takarónak valót, azonban magánál tartott. Azokat is összeöltötte, majd átadta Rontombontomnak.
2: Na, tessék, ha ezen alszol, nem lesz több problémád. A felhő párna a világ legpuhább párnája. Tudom, mert magam is ilyenen pihenek éjjelente.
1: Rontombontom nem győzte megköszönni öltönvarrom jóságát. A felhőpárna olyan kényelmesnek bizonyult, hogy az óriásnak a szúnyókálás lett a kedvenc időtöltése. Ez itt a mese vége.
2: Fecske László, az ördög fürdőkádja. Az ördög olyan, mint a macska. Gyakran elhagyja az otthonát, és elindul felfedezni a világot. Nézelődik, kalandozik, majd miután jól kivándorolta magát, honvágya lesz, és hazamegy. Egy nap hazaérkezett az ördög. Koszosan, büdösen nyitott ajtót, ahogy egy-egy barangolás után szokott.
5: Nem szégyelled magad, már megint így állítasz haza.
2: Dorgálta meg őt az anyja.
3: Legalább a lábadat megtörölhetnéd, te bunkó.
2: Mondotta a felesége. Ez minden alkalommal így zajlott, az ördög ugyanis sohasem fürdött. Meg is elégelte ezt a ház másik két lakója, és úgy döntöttek, hogy megfürdetik őkelmét. Az anyja törölköző kendőket vett elő a szekrényből, a felesége pedig elsietett egy közeli boltba, ahol illatos szappanokat vásárolt. A fürdetést gérben úrva patak vizében akarták megejteni, de az ördög kijelentette, hogy ő abba a patakba bizony nem fogja beletenni a lábát.
4: Amár mindenképpen tisztálkodásra akartok bírni, akkor szerezzetek nekem egy kádat. Olyat, amiben az emberek is fürödni szoktak. Sőt, attól, ha lehet, még különbet.
2: Az édesanyja mérgesen indult el a kád készítőmesterhez, de annak örült, hogy a fia nem határolódik el teljesen a tisztálkodástól. Konrád mester, akinek a műhelyébe szemnél szebb zománcozott és lemezkádak sorakoztak, de még kerámiából és fából készített portékái is voltak, igazi kihívásnak tekintett, hogy pont az ördögnek kell fürdőkádat készítenie. Azonnal hozzá is látott.
5: Lehet, jó nagy legyen, és fekete. A fiamnak ez a kedvenc színe.
2: Mondogatta a megrendelő. A kád szépen alakult. A mester hajlított, fúrt, festett és heggesztett, még egy zuhanyzó szerkezettel is ellátta. A nap végére el is készült vele. Mivel elég nagyra sikeredett, a szekerével házhoz is szállította. A járókelők nagyra tátott szájjal bámulták a nem mindennapi fekete színű fürdőkádat.
4: Ne mondom, szép darab, de mi ez az ajtó az alján?
5: Az a fűtőtér. Ott kell megrakni a tüzet, és folyamatosan meleg vízben fog szűrni a tisztához. Ez egy egyedi darab, édesfiam. Na de ne is késlekedjünk. Már is engedem a vizet, gyújtom a tüzet. Te pedig indíts be a kárba, s csutakold meg magad. Ha egyedül nem megy, annyi segítünk.
4: Jó, csak ne sürgessetek. Elég lesz, még a végéből fullhatok.
3: Ennyi vízben, kétlem, ne próbálj meg kifogásokat keresni. Hadd lepjen el csak a víz, mert nagyon büdös és koszos.
2: Miután az asszonyok végignézték ezt a kínlódást, amelyet fürdésnek egyáltalán nem lehet nevezni, úgy döntöttek, hogy közbelépnek. Egy nagy kefével kezdték, mint ketten dörzsölni az ördög hátát, majd megmosták a haját is. A víz, bár a kád színe miatt ez nem látszott, egyre feketébb lett. Ugyanakkor őkelme egyre erősebb. Rózsa illatot kezdett árasztani. Kétszer is vizet kellett cserélni, de megérte, hiszen az ördög végre megtisztult. olyan szép és illatos lett, hogy öröm volt közelébe lenni. A fejére meg egy piros masnit is tett a felesége, és a haját becsavarták, hogy ne álljanak szerteszét a hajszálai, mint az előtt. Így sétált végig a falvakban, és az emberek azt se tudták meglepetésükben, hogy megdicsérjék, hogy ne vessenek rajta. Hát persze az ördögön senki sem mert nevetni, így leginkább csak elismerő fűhajtásokat kapott. Az egyik település lakója azonban nem bírta ki kacarászás nélkül. A masnit viselő, rózsaillatú ördög látványától kitört belőle a nevetés. Az ördög persze ettől rettentően mérges lett. Letépte magáról a masnit, összeborzolta a haját, és elindult szokásos, felfedező útjára. Estére aztán persze olyan piszkosan tért haza, hogy az anyja és a felesége alig jutott szóhoz. Mondanom sem kell, hogy az ördögöt azóta sem lehetett tisztálkodásra bírni, és az emberek a világon a mai napig várják a végleges megtisztulását, ami bizonyos értelemben az emberek felfogásán, viselkedésén és jó indulatúságán is múlik.
1: Fecske László, Félkész ország. Sokan azt mondják, hogy Félkész ország nem is létezik, mert hogy milyen ország is lenne az. Pedig én mondom, igenis létezik. S hogy hol? A Halandzsa-hágón túl, ott, ahol az Agyva folyó folydogál. Félkész ország első, s talán az utolsó királya, a Fele királysággal uralkodó Félix Ferdinánd volt. Az a hír járta, hogy az országot csak félig építették meg, így szó szerint mindennek csak a fele volt meg. A félig felépített főtéri torony óráján is csak egy mutató volt, és minden órában csak annyit lehetett hallani a harangkongásából, hogy
6: bim!
1: A bamra várhattak az emberek, az ugyanis sohasem hangzott el. Futballmeccsek alkalmával is csak egy fél időre jutott idő, aztán lefújták a mérkőzést. Az emberek félcipőben jártak mindenhová, s télvíz idején is csak egyetlen egy kesztyű volt a kezükön. El lehet képzelni a függőlegesen lefelezett hóembert, amit a gyerekek építettek. A lakosok annyira hozzászoktak a félkész dolgokhoz, hogy minden munkát félbehagytak. Soha sem készült el igazán semmi. Fél szakál, a borbély mindig csak félig borotválta meg a kuncsaftjait, és 50% a bankár, a kamatoknak mindig csak a felét fizette ki. Élt itt még egy féllábú, pontosabban falábú kalóz is, Fabatka, akinek mindig nagy étvágya volt, de a feleségétől kapott étel a félfogára se volt elég. Félkész országban még a feleségeket is csak féleségeknek hívták, s gyakori volt a féltékenység is, annak ellenére, hogy a népek között sosem volt házasságtörés. Aki romantikázni vágyott a szerelmével, az felsétált a félbevágott hegyre, s a félhomályban együtt gyönyörködtek a félholdban. Egyszer egy vándor érkezett az országba, aki 3 napra szállást kért egy félpanzióban. Amikor pihenni kívánt, leesett az ágyról, amelynek hiányzott 2 lába. Ebédre malac sültet rendelt, de csak 1/2 adagot kapott. Egy rendezvény alkalmával pedig felült a körhintára, de az 1/2 fordulat után megállt. El is ment félkész ország vezetőjéhez panaszt tenni a történtekkel kapcsolatban.
3: Uram, királyom, hogyan lehet az, hogy ebben a birodalomból mindenből csak a felét kapja meg az ember annak, amit fizet. A legtöbb házon nincs tető, némelyeknek hiányoznak az ablakai. Az emeletes házakban csak 1/2 emelet van, a kergetőző madarak pedig csak annyit mondanak, hogy csip. A halászok meg kifogják már épp a halat, majd visszadobják őket a vízbe. A kerítések félig vannak lefestve, és ezt az őrületet még hosszasan sorolhatnám.
7: Kedves vándor, a sors félkész országba vezényelt téged,

0: Lehet így élni? Lehet így fejlődni?
1: Mint látod, itt mindenki boldog. Mindenki elégedett. Nem dolgozza magát halálra senki, mert már a munka közepénél lepihennek az emberek. Miért ne lehetne így élni? Gondolj csak bele! A világban az emberek nagy része állandóan csak háborúzik, rombol. Amit a felvilágosultabbak felépítenek, azt az ostobábbak lerombolják. Aztán újra kezdik előről az építést. Nálunk csak félig készülnek el a dolgok, de nekünk így is megfelel minden. Mivel látják a szomszédos uradalmak, hogy állandóan épülőben van az országunk, és emiatt nem is rendelkezünk nagy vagyonnal, ezért meg sem támadnak bennünket. Nincs értelme. A birodalmunknak sok előnye is van. Például nálunk minden féláron kapható, s a fizetésekre sem kell egy egész napot várni.
2: Akárhogy is törte a fejét a vándor, erre a feleletre végképp nem tudott mit mondani, egyetértően fogott kezet az uralkodóval, és elhatározta, hogy nem is vándorol tovább, ott marad félkész országban. És mielőtt azt hinnéd, kedves tilos hallgató, hogy ennek a mesének a fele sem igaz, biztosíthatlak téged, hogy ez nem így van. A fele bizony nagyon is igaz.

0: Tilos Rádió, FM 9.30, pontos időjelzést adunk, nagyjából 8 óra van, vagy pontosan, vagy pár perc múlva, vagy éppen már elmúlt, és még pontosabb értelemben csütörtök van, csütörtök este 8 óra, egyértelmű, hogy ez az alkotás útja. Ez egy különleges műsor lesz ma, de hagyjuk a különlegességet, mert először jöjjön a programajánló. A programajánló a mai nappal kezdődik, valahogy a mai napra rengeteg program csúszott össze. Én speciál a Gyaloglás művészete című kiállításról jövök, ami a Ludwig Múzeumban nyílt meg, megtekinthető, ez egy csoportos kiállítás, és tényleg a gyaloglásról szól. A gyaloglás, mint a gondolatainkat struktúráló mozgás, ritmus, gyalogolni jó, és mindenki kipróbálhatja, és szerintem mindenki ki is próbálta. Szintén ma nyílt meg, hát erről én sajnos nem maradtam, pedig nagyon érdekelt, Liter Zsófia, Microdramas from the Grid, mikrodrámák a Rácsból, ez a Lőrinc paptér 3 alatt a második emeleten Kapucsengő 16 nyílt meg, úgy hívják ezt a Flat Lab, mint lapos laboratórium, és ezek pedig versek, amiket Excelben írt a szerző Liter Zsófia. A koncepció zseniális, sajnálom, hogy nem tudtam megnézni, de bejelentkezés követően ez megtekinthető. A Várban, a Galéria Neon új helyén és kiállítás nyílt, ez talán még éppen tart, mert ez 7-kor nyitott, a Erdély Gábor kiállítása, Más hely a címe. Hát ezek történtek ma, és akkor most szokás szerint papír és ceruza elő, mert például október 10-én, ami az vasárnap, ha jól tudom, hát igen, mert hogyha ma 8-a van, a holnap 9, nem, az akkor az lehet, hogy szombat, a lényeg a 10-e, tehát október 10-én a Kastner Community-ben Másik János Pál tér a metró kiárattal szemben, az Okapi Press ünnepli a második születésnapját, és nem is akármivel ünnepli az Okapi Press a második születésnapját, hanem közelmúltban elhunyt Nádas Péternek az első és egyetlen verses kötetével. Ennek az a címe, hogy Középre zárva, és hát elett menni a bemutatóra, a könyvet pedig nyilván ott is, meg másodt is meg lehet vásárolni. Ez szombat, és kedden, jövő kedden, 12-én pedig egy érdekes kiállítás nyílik a Vízivárosi Galériában, az a cím, hogy Szavaink súlya. A csoportos kiállítás, erről azért nem mondok el többet, mert önképpen a kiállításnak egy nagyon fontos része az a kurátori koncepció, amit Fodor Balázs talált ki. Nem kell valami nagyon különlegeset gondolni, egy picit játékos dolog, de inkább csak érezze mindenki motiváltnak magát, hogy vagy a megnyitóra, ami nyilván a legérdekesebb, vagy valamikor megtekinti. Vízivárosi Galéria október 12-től. Október 13-ára áttérve, már is van hova mennünk, Rádai utca 33B, bejárat a Kinizsi utca felől, mindenki kívülről fújja, hogy ez a Kisterem Galéria, és ott Fusz Mátyásnak az Emberi Test Gépeknek című kiállítása vár minden érdeklődőt. Tehát október 13, este 6, Kisterem Galéria új helye. Szintén ugyanezen napon a Patika Galériában, ami a Képér utca 6-ban van, a régi Kisteremmel szemben, Konrád Áron Furcsa hályok című könyvének lesz a bemutatója. az eseményen nemezé Márió költő, kritikus, esztéta és Pándi Balázs fognak beszélgetni. Amit ezek a megnyitók, és hát amiről már beszéltünk, de ajánljuk mindenkinek a figyelmébe, a Trafóba például Cooking Sections, a ház, amit malacok építettek, című fantasztikus kiállítás tekinthető meg. Ez ugye már megnyílt korábban, de november 8-ig nyitva tart, és hát a várban, a Produca egy szám alatt az Orvostörténeti Múzeumban törékenyek, művészet és terápia, egy szóval pszichés betegségekben szenvedők rajzait, alkotásait lehet megtekinteni. Ennek a gyűjtésének és ezzel való foglalkozásnak komoly nagy tudományos háttere van, és ez egy nagyon érdekes és izgalmas gyűjtemény, nagyon inspiráló mindenkinek, érdemes megtekinteni. Ezen túl már csak azt ajánlom, hogyha valaki a Rádió utcában jár, ne hagyja ki a 2B galériát, ott Éva négyzeten egyik évszázadtól a másikig Budapest és Párizs között egy animációs filmrendező és bábművész nagymama, valamint a festőművész unokája, akik soha nem találkoztak, mégis egy hasonló alkotói lendület köti össze őket, és ennek a terepe ezt mutatja be a 2B galéria. Lajos utcában, Budapest galériában még mindig november 22-éig bezárólag a Szívem és sír belül gyászmunkák című kiállítás van. Fontos téma, a kiállítást én még nem láttam, de fontos téma, és hát jó, hogyha minél hamarabb ezzel mindenki elkezd foglalkozni, mert nem csak halál esetek esetén folyik egy úgymond egy gyászmunka típusú folyamat, hanem más, mondjuk azt, olyan dolgok esetében is, amikor valaki valamit nagyon tragikusnak fog föl. És ezzel elérkeztünk a programajánlónak a végére. Több programot nem is ajánlok, szokás szerint azt tudom mondani, hogy aki többre, szebbre, jobbra vágyik, van rá lehetőség, lehet örülni. Xindex nevezetű online elérhető folyóirat, xindex.hu, az idén 30 éves C3-nak a kulturális portálja, vagy hát magazinja, inkább nevezzük így. És hát ugye van az Index nevezetű papíralapú galéria térkép, amin szintén el lehet tájékozódni, tehát innentől kezdve mindenki a jó szerencséjére van utalva, és ugye a jó szerencsére föl kell készülni, és úgy, hogy néha csinálunk olyan dolgokat, amikben vagy nem vagyunk egészen biztosak, vagy eltérnek a szokásostól. És ez az a helyzet, amikor mi is eltérünk a szokásostól. Rettentő régóta tervezzük azt, hogy ezeket az egyébként számunkra rendkívül érdekes beszélgetéseket, amiről ugye többször azt nyilatkoztuk, a Bájron és én is, meg többiek is, hogy csak olyanokkal beszélgetünk, akikkel amúgy is leülnénk beszélgetni, tehát egy kiváló jó ürügy ez a Tilos Rádió számunkra, de hát ezt rögtön nyilvánossá is tesszük. És régóta gondolkodunk, és ennek már voltak is jelei, hiszen elindítottuk a Füllel látni című programunkat, ami egyértelműen, bár akkor ezt még nem tudtuk, hogy milánói Szent Ambrus a 4. században tett egy olyan kijelentést, miszerint a látás gyakorta megtéveszt, a hallás viszont bizonyosságot nyújt. Mi csak arra gondoltunk, hogy a hallásunkat méltatlanul alá szoktuk becsülni mi magunk. Azt hiszik, hogy a szem az mindent elmond, fogalmazunk így. Holott a hallásunk is egy hihetetlen komplex és közvetlen módon kapcsolódik a fantáziánkhoz. És Egyrészt ugye a szemmel látni sorozatnak a darabjai, azok műtárgyak voltak. Ha valaki emlékszik, behívtunk festőművészeket úgy, hogy a festményükkel együtt, és a pontos műleírás, ez az ekfrázis nevében megpróbáltuk szavakkal leírni a művet, és nem is akármilyen helyzetben, hiszen maga az alkotó is ott volt. Most ilyen nem lesz, hanem egy picit inspirálódva a múlt heti adásunk, vagy az egyik múlt heti adásunk alapján, amikor Ravasz Andrásnak a 2006-os hangjátékát adtuk be, és utána pedig, ha mindenki emlékszik, az Artpool Rádiónak az 1983-as első kazettáját, ugye ez egy kazettán terjedő rádió volt, játszottuk le tiszteletadásként az Artpool iránt. És most arra gondoltam, hogy Ebura Fakó, Ugocsa non koronát, tehát elő a farbával, nem rejtegetjük tovább, vannak bizonyos hanganyagaink a múltból, és ezekből adnánk most be. Tehát hangjátékok lesznek, és méghozzá olyan hangjátékok, amiket én a magam szóhasználatában ad hoc rádió mixnek nevezem, mert ugye akkor fordult elő, vagy akkor történt meg velem mindenképpen akkor, hogy volt egy úgynevezett Iker kazettás rádiómagnóm, ami hát ugye egy óriási lépés volt előre, viccen kívül, ami ugye rögtön szerzői jogi problémákat is föltett, hiszen Iker kazettával hihetetlen könnyen, úgymond egy gombnyomásra lehetett egy műsoros kazettát lemásolni, és ugyanezt meg lehetett tenni, hogyha ment a rádióadás, az ember az ember csak megnyomta a felvétel gombot, és akkor a rádióból valami, és akkor a rádiót fölvette. Ezt a ad hoc mix dolgot Gerlóci Ferenc barátommal, Gerlóval gyakoroltuk, és konkrétan 1988 tavaszáról és nyaráról származnak azok a hanganyagok, amiket most be fogunk játszani. Hát arra is gondoltam, és ezt is csináltuk már, hogy filmhangokat adunk be, mert hogy egy filmnek a hangja, akárcsak egy rádiójáték, ugye ott van dialóg, zene, zörej, egy nagyon komplex dolog. Itt ez most egy picit más, szerepel benne film is, mindenféle. Tehát inkább egy olyan időutazás, amikor a kedves hallgató, amennyiben abban az időben élt és hallgatott rádiót, akkor egy picit visszautazhat az időben. Ha meg nem volt szerencséje abban az időben élni, akkor egy picit megtapasztalja, hogy milyen volt akkoriban a rádiózás, illetve milyen hangokat, milyen hangzást produkált. Meg kell, hogy mondjam előre is, elnézést kérek, már csak nem is azért is, hogy nem lesz betelefonálása lehetőség, a hangminőség nem a legjobb. Tehát a kényes fülű Tilos Rádió hallgatóknak biztos föl fog tűnni, hogy itt-ott zúgás van, itt-ott kattanások vannak, hogy más nem mondjak. De ettől most az egyszer tekintsünk el, és én azt ajánlom, hogy mielőtt Ozi lenyomná azt a bizonyos piros gombot, ami elindítja a felvételeket, hogy mindenki egy picit fújja ki magát, próbálja csukott szemmel hallgatni, és minél nyugodtabb körülmények között, ha meg ez most nem megy, akkor majd próbálja ezt ki egyszer. És ezzel szeretném bejelenteni, hogy szeretnénk régi álmunkat, az Alkotás útja csapatának régi álmát fölfrissíteni és újból elindítani, hogy ne csak beszélgetések legyenek, hanem élvezzük ki azt a fajta abszurdot, ami a különböző rengeteg fölvett hanganyag, mert ezek a hanganyagok csak a töredéke annak, amivel ilyen ad-hoc formában rendelkezem, hogy legyen érzékünk, legyen fülünk, azaz lássunk a fülünkkel is, és azt a fajta hangzásbeli jelenséget, nem mondanám gazdagságot, mert néha nagyon szegényes, de mégis engedjük rá a fantáziánkat, és egy picit próbáljuk ki ezt a hangjáték hallgatást. Lesz rá még alkalom, jó időutazást kívánok, és irány 1988 és a Magyar Rádió.
1: Jack, Anton és Kenji a világ tetején ücsörögve, és szerelmed napsugara. Kedves hallgatóink, tehát Jack Bruce, Keresztutak és Egy kanálnyi. Ismét Jack Bruce és társai következnek.
2: Reklámparádé.

0: feleséged nem fogja megőrizni a szépségét, ha elutasítja a hagyományokat, és nem hajlandó tejben fürdeni. Meglátja száraz, és érzékeny marad a bőre.
1: Márpedig nekem csakis a Fabulon arclemosó tejre van szükségem, mert azon tökéletesen le tudom mosni az arcfestékemet.
0: Fabulon arclemosó tej minden bőrtípusra.
2: Nézd csak, idegen pók közeledik. Ha ez is rád akarja kivetni a hálóját, hát megnézheti magát.
3: De hiszen ez aranypók, csak ő figyel így a részletekre.
0: Az aranypók barostéri voltja mostantól nem női,
4: hanem férfi kötött árukkal, fehérneművel és divatcikkekkel várja a vásárlókat.
1: Aranypók a barostér 18-ban.
5: Itt a 810-160.
0: Akkor ez a Telinformix. Kisiparosok, szolgáltatók, vállalkozók. Jelentkezésüket várja a lakossági információs szolgálat, a Telinformix.
6: Hogy önöket is hívhassák.
5: 810-160 Telinformix.
7: A kapitány és a légi személyzet nevében köszöntöm utasainkat a Budapest-Hamburg járaton. Repülési magasságunk 15.
0: Újabb világkikötőt érhet el szerdánként, közvetlenül Malév géppel.
8: Helyfoglalás a 184-333-as telefonon.
5: Szállunk rendelkezésére, Malév.
7: Engedmény.
4: OTP engedmény az 1987. december 31-éig kötött és a szerződésben foglalt határidő előtt visszafizetett kölcsönökre.
8: 40%-os hitelengedmény a kamatmentes, illetve kedvezményes kamatozású 1-2-3 és 3,5%-os lakásra adott OTP kölcsönökre.
0: Részletes felvilágosítás az OTP fiókoknál.
4: Engedmény az OTP-nél.
5: Hova, hova?
8: A Centrum Budai Lotto áruházba. Come with me for fun in my bargain.
4: ETZ 125-ös luxus motorkerékpárok 5000 forinttal olcsóbban 19100 forintért kaphatók.
0: Budai Lotto áruház. I feel like a king, I feel like a king.

0: Express üzenetet hoztam az Express vidéki hirdetőinek. Az április 8-áig leadott Express hirdetésük kívánságra az április 16-i Express megyei oldalán jelenik meg.
1: Express megjelenés a vidéki hirdetőknek is.
0: De a hirdetésen tüntessék fel a megyét is!
2: Express!

0: Bakai István a verseket is szereti. Radnóti 7. eklogáját Básti Lajos előadásában.
1: Hogy erős vagy az egész, álom lesz csak egyszer majd. Hogy mikor eljön a szombat,

0: ügyes voltál, mely szerepet vállalod, Kati? Gazda legény. És ki lesz a gazda? Az áll jobb a kör közepére, és kezdjük gyerekek a játékot.
1: 2. Ágerdőmajornál 124-22.
2: Sok millió tévénéző látta. A műtét után mindannyian azt mondtuk, hihetetlen, de igaz, hiszen saját szemünkkel láttuk. Tehát az operáció két színhelyen zajlott. Az egyik színhely a Kijevi Rákkutatóintézet kórháza. Ide hozták be Ljubov Grabovszkaja ápolónővért Vinyicából. Grabovszkaja, mint megállapították, semmilyen altatót, érzéstelenítőt nem kaphat, mindez ellenjavalt. Ugyanakkor sürgős műtétre van szüksége. A helyét öblös karosszékében. Ám időközben a kijevi operációs teremből megszólalt egy hang. 5 perces készültség, vagyis 5 perc múlva indul a műtét. Kasparovszki nyugodtan válaszolja, kész vagyok, mutassák a beteg arcát. Nem sokkal ezután Kasparovszki magabiztos hangon megszólal. A jobb kéz már érzéstelen, a bal kéz is, a láb is, bekövetkezett a fájdalommentesség, kezdjék a műtétet. A moszkvai stúdióban olyan csend támadt, hogy bele lehetett szédülni. A sebészkés belemetszett a testbe, vérbudjant elő. A beteg sóhajtása ágyudörgésnek hat. Valaki azt suttogja, mégis fáj neki. A pszichoterapikus Kasparovszki nyugodtan jegyzi meg. A beteg hal minket, csupán egy kis érintést érez, fájdalmat nem.
3: De figyelj, ezt azért gondolom, hogy először nekünk igen meg kéne adni a feltételeket, hogy ők el tudják dönteni, hogy
4: Now, everything's ready. You can get out the ingredients. 150 grams of butter or margarine.
5: How much?
4: 150 grams of butter or margarine. 75 grams of sugar.
5: 75 grams of what?
4: 75 grams of sugar. 2 tablespoons of honey.
5: 2 tablespoons of honey.
4: And 200 grams of porridge oats.
5: 200 grams of porridge oats.
6: Rásul szerpapot, hogy felírja, hány darab mogyoróval gazdagabb. Kikötőben horgonyt vetnek, Gvidon meg a vendégeknek lakomát ad. Itat, etet, s kérdezi a vendégeket. Mit vettetek, adtatok? Merre visz most utatok?
7: És mindenütt botrányt kavart. Merészdal volt ez akkoriban. Most egy kicsi szelídített változatban, Szerelem első látásra címmel Frank Purcell zenekara játsza Kovács Erzsébet budapesti hallgatón kívánságára. A London Boys előadásában Szerelmem címmel ketten is kérték a felvételt. Nem tudom, a korom teszi-e, avagy az ezzel összefüggő tapasztalataim, de én, ha a szerelmemre gondolok, bizony egy kicsit lassabb ritmusban teszem azt. Vagyis amikor ő rá irányítom a gondolataimat, akkor egy kicsit álmodozóbb vagyok. Nos, lássuk George Harrison-t. Rád irányítom a gondolataimat című felvételét Kostics Piroska és Kostics Ágnes kérte Dencsházáron. Hát ezek szerint George Harrison sem az én vérmérsékletem szerint szeret, pedig hát mi azért igazán lassacskán egy idősek leszünk. Menjünk tovább, nem kell ennyit a korral törődni. Állj meg egy percre, ez Szandra felvételének címe, amelyet Téglási János debreceni hallgatón kért, és ezen kívül még sok-sok mindent, és ebből látom, hogy nagy specialistája a madivatos zenéknek. Charles Aznavour következik, felvételének címe ő. Egy csodás örökzöldet vigasztalásul szántuk azoknak, akik most kezdenek angolul tanulni. Következik egy igazi angol, legalábbis ami a nyelvet illeti. Terence Trent D'Arby felvételének címe Írd alá a neved. Veniszki Veronika 14. kerület Füredi út 64 alatti hallgatón kérte. Szeretném megvigasztalni, hogy az egész levélben mindössze egy hibácskát találtam, és ha hallgat rám, akkor elhiszi, hogy akkor derül ki, hogy az embernek jó a helyesírása, ha ír. A nevét a következőképpen kell leírni. P-A-2-Y, majd pedig R-Y-A-N, és úgy együk, hogy Patty Ryan. Az előadó a Spánia együttes, a felvétel címe a Holdnak dedikálva. Kérte Németh Lászlóné, tatár-szentgyörgyi hallgató. Szukrináról sok mindent tudok. Ő maga Pécset lakik, a nagymamája viszont Zemplén megyében, és a nagymamája 79 éves. Hogy most ez miért fontos? Mert képzeljék el, hogy mindketten a Pet Shop Boys együttestől a Mindig ezen jár az eszem című felvételt szeretnék meghallgatni.
8: Szúnyog és kullancs riasztó.
9: Biztos védelem a kellemetlen csípésektől.
10: Szuku. Hatásos csapás szúnyogra, kullancsra.
8: Permet és kenőcs formában gyártja a Metakémia Ipari Szövetkezet. Csak egy szó.
11: Könnyű, mint az egyszer egy.
8: Albatrosz.
11: Mondd utánam.
10: Albatrosz.
11: Megtanulhatod, le is írhatod, meg meg kell.
8: Farmer ruhák, márványosítása, koptatása,
10: ruhanemük tisztítása, filmnyomása,
12: címkék készítése,
9: függönymosás háztól házig szállítással.
10: Albatrosz! Albatrosz!
8: Telefon 401-967.
10: Cím Budapest 13. kerület, Visegrádi utca 31.
13: Két búzsbérletet kérek.
9: Biztosítással parancsolja, uram?
13: Hát persze, majd elfelejtettem. Pedig a feleségem a lelkemre kötötte.
9: Igaza van, az utasbiztosítás 2 forintért egész hónapban védi. És nem csak a BKV járművein, hanem a Lázda szigeten és a megállóban is.
10: Állami biztosító. A reklámparádét hallották.
14: Történt ugyanis az, hogy van egy világsláger, amely egy film nagy sikerdala volt, amit nagyon sokan feldolgoztak, tehát nem csak az eredeti előadótól volt sláger. A feldolgozások közül 3-at mi összekevertünk, és ez a 3 feldolgozás ugyanaz a melódia egyszerre szólal meg. Önöknek, ha majd megszólalnak a telefonban, rövidesen mondom a telefonszámot, a 3 előadó nevét kell majd mondaniuk. Kérem tehát, figyeljenek, indul a zűrzavar.
15: 1 éve kezdtük el a fejlesztést, és lépésről lépésre haladva jutottunk el az első, egyszerű konstrukciótól, ami, ha jól emlékszem, a közlekedési lámpák működését szimulálta, egészen a számítógépekkel vezérelt modellekig.
16: A következő tervük.
17: Now we are busy with a new software.
18: Küssétek ti is, mert nem lesz meg máma.
19: Így hát a kapálás nem maradt abba. Mert a légiriadó mostanában már mindennapos.
20: Ez az én formám.
21: Forma 1 verseny a Hungaroringen.
20: Augusztus 5-től 7-ig.
21: Jegyek a Forma 1 GTI BV, az IBUS, a Magyar Autóklub,
20: a Kopp Turista Volántefú irodáiban és a Turinformnál kapható.
21: Forma 1 a Hungaroringen.
22: Én mindig Liberót viszek ajándékba, ha meglátogatom a lányom és a kisunokám.
23: Dehogy! Már a földön elkezdődött. A jegyvásárlásnál, a beszállásnál, külföldön is magyarul beszélő hostesek segítettek, és a levegőben, felszállástól a leszállásig.
20: Odafenn, idelen, ugyanaz a figyelem. Malév.
24: Majd minden este kijövünk ide, megnézzük a naplementét, sétálunk egy keveset. Hé, most meg hova mész?
23: Az első újságárushoz. Megveszem a PM nyári külön számát.
25: Gazdag műsorválasztékkal.
21: Szórakoztató olvasmányokkal.
25: És értékes nyereményekkel.
21: Megjelent a Pesti műsor nyári külön száma.
26: 175 4 30 3.
27: Halló! Itt a 175-433. Express telefonügyelet. Hirdetése 3 nap alatt megjelenik. Hívjon máskor is. 175-433. Éjjel-nappal express telefonügyelet.

0: különben nem tudom, hogy jutok haza, pedig csak nadrágot akartam venni a férjemnek. De azok a szép nyári öltönyök, meg aztán vettem zakót is. Itt vagyok, a Fontana divatház előtt, a Váci utcában.
1: OTP tombola parádé.
2: Ha október 31-ig átutalási beszédszámlát nyit,
3: vagy munkabérét átutalja,
2: vagy takarékcsek szerződést köt,
3: tombola részvételi lapot kap.
4: Személygépkocsit is nyerhet az OTP tombola parádén.
5: Len az utcán, látom, sietnek az emberek. Néznek erre, néznek arra, hiszen látni való rengeteg.
0: Hiszen tart a Keravil vásár.
3: Táska rádió, 5 és 10 literes bojlerek.
4: Háztartási gépek és még számos műszaki cikk nagy árengedménnyel kapható.
3: Amíg a készlet tart.
0: Junos TV 3450.
1: Búrás hajszárító 350 forintért.
4: A Keravilnál, amíg tart a vásár.
6: Tettől szépen egyenletesen barnulok, és nem lesz száraz a bőröm.
7: Bíznák rájuk Franciskát. Ferko azt tervezi, hogy előbb ő is megnézi azt az alföldi tanyát, ahová Takácsék vinni akarják a kislányát. Méri ismét azt tervezi, hogy Erdőt beviszi az Alpesi Presszóba, egyelőre hétvégekre hívja kisegítőnek, és azt is megígéri neki, elviszi látogatóba Amerikába. Ezek a lehetőségek még fölényesebbé, szemtelenebbé teszik Ernőt, aki megsérti a vevőket, köztük Szabó nénit is. Méri közben tudomást szerez arról, hogy Ernő Barackvirággal is fenntartja kapcsolatát. Ezért visszautasítóbb lesz vele szemben, s a jövőt illetően bizonytalanságban tartja. Péteri úr is megmossa helyettese fejét, s azt ajánlja neki, hogy kérjen elnézést a megbántott Szabó nénitől. Manci, bár anyósa néha elégedetlen vele, és ez bántja őt, régi munkatársnőjének, Bertóknénak erről nem beszél. Inkább jó szavakat mond új helyzetükről és anyósáról.
8: Szabadultam a vászon fölfeszítés gyötrelmeitől.
9: Károly, tér észre.
8: Én nem tartozom azok közé a művészek közé, akik maguknak dolgoznak. Az elkészült képeimen nem csámcsognék szeretek, hanem eladni őket.
9: De hogyan adod el, ha meg se festem?
8: Rájöttem, hogy az életben tömérdek olyan dolog van, ami szenvedélyesen érdekelt. Itt van például a történelem, a filozófia, a matematika.
9: Hát akarod képezni magad? Hiszen már ősz hajszálaid vannak, hogy ezeket a ragasos csimbókokat elnézem a fejeden.
10: Óriási a forgalom, folyton lögdösik az embert. És még csak annyit sem mondanak, hogy párgon.
11: Mit törődsz vele, Imre? Nézd ezt a cipőt! Csak hát az ára.
10: Engem a magnók meg a rádiók érdekelnek inkább.
11: Sose állhattam azokat a férfiakat, akiket az öltözködés érdekel.
10: Másfajta emberek élnek ott.
11: Ott, ha neked mennek, mondják, hogy pardon?
10: Inkább azt, hogy ne haragudjál, Imre.
11: Tudod, hogy az idősebbek beszéde mennyire tetszik nekem Zalában?
10: A fiatalok elfelejtik már ezt a nyelvet. A tévé, rádió nagyobb hatással van rájuk, mint a szülők.
12: Igen, mert a barátnőiket, osztálytársnőiket annyira elkaphatják a szülők, hogy a legdrágább holmikban járnak szakadatlan. Ők megutánozni akarják őket, mint a majmok.
13: Hajaj. Ja, Mancikám, és még valami. Anyu, mit csinál ma este felé, nem tudod?
14: Laci harisnyáit akarta megstoppolni.
10: Félek én a munkától, Reza. Sose féltem. Különben is. Én egy modern háztájra gondolok.
15: Igen, hát van itt a faluban ilyen újmódi gazdaság.
16: Úgy vélem, ennek ezzel együtt se füle, se farka.
17: Világos itt minden, mint a nap. Ez a sötét lelkű kutya számadási könyve. A keresztek, hajók vagy városok neve helyett állnak itt, melyeket elsülyeztettek vagy feldúltak. Az összegek a gazfickó osztalékai, és ahol valami félreértéstől tartott, ott látja, pontosabb megjelölést is hozzáírt. Itt van például Caracas mellett. Ez véleményem szerint azt jelenti, hogy valamelyik szerencsétlen hajót ezen a tájon süllyesztették el.
18: Bravo! Bravo, esküszöm, igaza lehet lovak.
19: Előbb Mike Sarntól halljuk a Gyereké című dalt. Majd a falzett hangjáról közismert Frank Ifield következik Scherzinger 1941-es standardjével. A 26 évvel ezelőtti tavasz egy New Jersey együttes, a Joy D and the Starlighters, és egy texasi énekes, Bruce Channel sikerét hozta. Dalaik címe az elhangzás sorrendjében. Peppermint Twist és Hey Baby. Egy amerikai énekes, Bobby Vinton kerül sorra. A felvételek címe: Ne törd össze azt a szívet, amely szeret téged, Idegen a parton és A rózsák vörösek szerelmem. Szakítani nehéz, a vonatozás. Tomila. És végül Bobby Boris Pickett and the Crypt Kickers, A leforrázott szörnyetegek. 1962 a popzenében Elvis Presley-éve volt. Ennek a címe Vissza a feladónak. Ezt követi a Nem tudok segíteni abban, hogy szerelmes légy.
20: Unk igyekezetével, vagy mások ostobasága által. La Bruyère.
21: A másodikban nincs szégyen?
20: Ha egy ostoba ember nem szégyeli, amit csinál, mindig a kötelességére hivatkozik. Show.
21: Hogyan lehet fogadni az ilyen hivatkozásokat?
20: Nincs undokabb dolog a világon, mint a kimagyarázkodás. Wells.
21: Nem látnak az ilyen emberek?
20: Nem mindenki tud látni. Sokan az egész tárgynak vélik azt az oldalát, amelyet a véletlen mutat meg nekik. Fontenelle.
21: Ez tehát hiba.
20: Hibáit azért látjuk olyan világosan, mert bennünk is meg.
21: Mi a megoldás?
20: Iparkodjál látni. Bekötött szemmel senki sem járhat egyenesen. Hosszat bolondnak néznek minket. Rivarol.
21: És ha mégis igazunk van, úgy érezzük, teremtettünk valamit?
20: A világ minden erejével arra törekszik, hogy elpusztítsa mindazt, amit teremtett. Amiel.
21: Mindig?
20: A történelem magával hozza tanulságait. Korunk bizonnyal eredményes volt a kiválók elriasztásában, s a jelentéktelenek megvigasztalásában. Macaulay. Az intézmények csak annyit érnek, amennyit azok az emberek, akik alkalmazzák őket. Amiel. Ami mélységben hiányzik a szónoknak, azt hosszúsággal pótolja. Montesquieu.
14: Remélem, nem voltál meggondolatlan.
22: Attól függ, hogyan érted.
14: Tudod, hogy engem az anyám hogyan nevel?
22: Sajnos engemet is. Éppen azért nem merem megbeszélni vele a problémákat, tudod.
14: Hányadik hónapban vagy?
22: Hová gondolsz? Nem arról van szó.
14: De hát mégiscsak az az első. Ha megszeretsz egy fiút, összekötöd vele az életedet.
22: Végre. Legalább egyiküket itt látom a strandon. Mondja, maguk általában irtóznak a víztől, vagy csak a Balatontól.
23: Biztos pontja az előadásnak Marcellina kosztümjében Ötvös Csilla. Már első ábrándozó áriájában tanújelét adta hip, Faragó András régebbi, nagy Fidelio előadásokra emlékeztetően hozta színpadra a hatalmát az utolsó pillanatig őrző Pizzaro markáns portréját.
22: Jaj, te jó ég, hogy nézek ki? Ezen már csak egy tündér segített.
24: Nagyon sok a kívánság és tündérkevés van.
25: Különben is a Fabulontini hab sokkal hatásosabb.
26: Szárítja és regenerálja a bőrt, normalizálja a fagyumirigyeket, serdülőknek, felnőtteknek is.
25: Fabulontini hab.
22: Mennyi?
25: 30.
27: Ó, ennél több kell nekem.
26: Hiszen ezzel lehet, hogy kezünkben a szerencse.
25: Az olimpiai felkészülés és részvétel támogatására kibocsátott Hodori sorsjeggyel szöuli utazást, örök lakást, személygépkocsit vagy 100 000 forintot nyerhet.
28: Hodori sorsjegy. Kétszeres izgalom.
29: Új szomszédunk alig van itthon, pedig szívesen megismerkednék vele, olyan gyönyörű.
30: Belátom, csak egy gomb vagyok a kabáton.
29: De azért jó ízlésem nekem is lehet. És ez az Accent emblémás nyári ruha kellemes, könnyű, és azt mondják kényelmes is.
26: Accent a Centrum áruházakból.
30: Használtak lettünk, drágám.
31: Használt, használt. Azért én így is megérem a pénzem. 500 forintot számított beértem a Kerravil az utódom árába, és a gazdámnak még fizetni sem kellett a szállításunkért.
0: Szevasz, öregem! Rendben az augusztus 5-e. Beszéltem a fiúkkal, de mindenki jön.
1: Együtt megint a nagy csapat.
2: Minden idők egyik legizgalmasabb Forma 1 versenye a Hungaroringen augusztus 5-től 7-ig.
25: Jegyek kaphatók a Forma 1 GTI PV jegyirodában, az IBUS, a Magyar Autóklub, a Coop Turista Volántefú irodáiban és a Turinformnál.
1: Most végre itt vagyunk, te meg én egyedül.
3: Akkor hát fogjunk hozzá.
0: Jó.
3: Ja, én úgy izgulok, milyen lesz.
0: Ugyan, drágám, én már kipróbáltam. De remek.
2: A Chemical ajánlata az Akropol belső színezhető falfesté.
25: Kapható a Chemical boltjaiban, Pest Erzsébeten, Tinódi utca 3.
0: Jaj, gyönyörű álmom volt. Egy remek állást találtam az Express állás külön számában. Ez nem is butaság. Irány az újságos. Pardon, bocsánat.
3: Hová rohan? Nem tud vigyázni.
1: De lehet, hogy már elkéstem még.
0: Tudja, ha átutalási betétszámlát nyitok, vagy átutalhatom a fizetésem, vagy takarékcsek szerződést kötök, tombola részvételi lapot kapok, amellyel akár kocsit is nyerhetek az OTP tombola parádén.
2: Nyugodjon meg, uram. A határidő október 31.
4: Nemzetek játszókedve függ a társadalmi berendezkedéstől és az emberek szabadságfokától is. Tudósítóinkat megkérdeztük, mit és hogyan játszanak az Egyesült Államokban, Csehszlovákiában és az NSZK-ban. Nem dagad tovább, de nem is akar véget érni a Volkswagen cég devizabotránya, amelybe belekeverték a teljesen vétlen Magyar Nemzeti Bankot is. A legfrissebb fejlemény az MNB elfogultsági kifogást emelt az NSZK-ban végzett szakértői vizsgálatok ellen. Ennyit most előzetesként a mai 168 óra szerkesztője Vicsek Ferenc.
5: Vajon ezt katonai tekintetben hogyan értelmezik? Hát figyelemmel kísértük a szovjet párt konferenciát, magam is. Mindenek előtt itt is érvényesül az a felfogás, az az elv, hogy a legmesszebb menő takarékosságot kell bevezetni katonai területen. De nem csak. Ilyen vonatkozásban, ami katonai vagy gazdasági értelmű változásokat, hanem egyáltalán az emberekkel való bánásmód, az emberekkel való foglalkozás, például...
6: Mármint a sor katonákkal.
5: Politikai főcsoport főnök elmondotta, hogy nagyon sok mindenre éppen most a perestroika idejében jöttek rá, hogy lényeges változásokat kell eszközölni annak érdekében, hogy tisztek és katonák körében egy felszabadultabb légkör érvényesüljön. Hát mi ezt természetesen örömmel hallottuk és üdvözöljük. Mi magunk is már korábban hosszabb idő óta ezen fáradozunk. És még nagyobb lendületet ad nekünk bátorságot ahhoz, hogy tovább lépjünk e tekintetben.
6: A moszkvai tanácskozáson világpolitikai kérdéseknek katonapolitikai vetületével foglalkoztak, amint ez a közleményből kiderül. De az alkalmat hadd használjam föl arra, hogy megkérdezzem, nem volt-e szó arról, hogy hazánk kísérleti terep lehet leszerelési lépések számára? Hogyan foglal állást ön ebben a kérdésben?
5: Konkrétan ez a kérdés így nem merült föl, nem szerepelt, hiszen nem is volt ez napirenden. Ismeretes az a szovjet kormánynak az a kezdeményezése, javaslata. Az elmúlt hetekben többszörösen kinyilvánították, hogy valamennyi külföldön lévő csapatot 2000-ig vonjanak ki, mindkét oldalú természetesen, úgy a Szovjetunió részéről, mint az Egyesült Államok részéről, és más államok részéről, akiknek külföldön vannak katonai erői. Hogy mikor érkezik el ennek az ideje, úgy gondolom nem rajtunk múlik. Ha a NATO ezt úgy fogadja, hogy mindkét oldalról, tehát kölcsönösen megteszik ezt a lépést, hát mi magyar katonák természetesen ezt üdvözöljük is.
6: Azt is, hogy az elsők között legyünk azon országok között, amelyeknél ezek a...
5: Hát mi szeretnénk ezt, de hogy ez majd sikerül, ez a tárgyalásokon fog eldőlni.
6: És ez nem csak a szovjet csapatokra, hanem a magyar hadseregnek a létszámának a csökkentésére, illetve a hagyományos fegyveres erőknek a csökkentésére is vonatkozna ez az elképzelés?
5: Hát ismeretes, hogy... Hát mi azt szeretnénk, hogy minél előbb ez eredménnyel járna,
7: Maguk nézik meg, hogy mi újságban gyakorlatilag külön embert tartanak erre, aki reggelenként végigjárja a polgármester hivatalok kezdve a minisztériumhoz az összes fontos hivatalos helyet, és kotorász az akták között, és a másnapi újság már hozza is. Az információs szabadságot aktanyilvánosságnak is nevezik, azonban nem csak aktákra kell gondolnunk, hát akkor élhet vele. Pillanatnyilag hadd mondjam, ugye van nálunk a mostani sajtótörvényben arra rendelkezés, hogy a sajtónak meg kell adni a kért felvilágosításokat.
8: De ha nem adják meg, nincs jogi
7: csak, hogy nincsen semmiféle, persze, ez egy szankció nélküli szabály, tulajdonképpen egy erkölcsi kötelesség vagy jámbor óhaj, de ha nem adnak információt, nem lehet semmit csinálni. Na most ebben az esetben, ha lenne információs szabadságról szóló törvényünk, hát akkor ugye ennek olyan eljárása van, hogy egyszerűen a bíróság elrendeli, hogy tessék kiadni, és akkor kénytelenek.
8: Ön azt mondta, hogy ha lenne, de hát én úgy tudom, hogy előkészületben van ez a törvény.
7: Egy informatikai információs szabályozási törvény van előkészületben. Na most azért az a törvény csöppet sem lesz hagyományos, hogyha minden úgy megy, ahogy az előkészületek folytak. Ez már tartalmazná az információs önrendelkezés jogát.
4: Egyszerűen azért, mert kevés, még kevesebb lesz a papír.
9: Ottan politikai napilapok és hetilapok előállítására. A minisztertanács hivatalának tájékoztatása, közlése szerint a mi papírkeretünket 3700 tonnával csökkentették. Mivel fél évben került sor a kontingens csökkentésére, és éves szinten ez 10%-ot jelent, következésképpen a második fél évben 20%-kal kevesebb papír állt rendelkezésünkre. Radi!
10: Miért van az, hogy angyalföldi lakos létemre továbbra is a belvárosi boltokban kell sonkát, szalámit vennem, mert a közeli henteshez csak elvétve jut? Gyanítom, hogy rejtőzhetnek a válaszok. Az a tény, hogy például a hadigazdálkodás körülményei között hajdan kialakított központi húselosztás helyettesíti mindmáig a húspiacot, kicsit jellemzi a helyzetet.
4: Hősies harcban legyőzték, vagy föladta. Nagyobb önállóságot, több hatáskört, reformot akart-e a sportban, vagy türelmetlen hivatalnok volt. Edzők, kapitányok, elnökök gyorsabban váltják egymást, mint ügyeletben a mentők. Vajon mitől van az, hogy ők is csak az első segélyig jutnak, és nem tovább? Kérdéseimre Somogyi Jenő válaszol.
11: Két évre nevezték ki, és meg sem várta a két éve, lemondott. Hogy létezik ez, hogy a hátralévő 3,5 hónapot sem bírta már?
12: Nem lehetett idegekkel tovább csinálni, egész napos idegességet jelentett. Hát tulajdonképpen miért mondanak le egymás után az elnökök, miért buknak meg a szövetségi kapitányok, miért van ez az állandó MLS gond, állandó ügy? Hát itt valami háttérnek lenni kell.
11: De ugye válaszolni fog ezekre a kérdésekre. Próbáljuk meg most felsorolni azokat a tényezőket, amelyek végsősorban az ön lemondásához vezettek, és amelyek túlmutatnak az ön egyedi esetén.
12: Hát nagyon nehéz az ára a szembe. Mindenki a társadalmasításról beszél, és ha kicsit valaki belenéz, aznak rá kell jönni arra, hogy lehet, hogy a vezetői szemlélet, és ezt nem is vitatom, egy-egy időszakban ezt jónak tartja. Nem mindig. De ugyanakkor vannak apparátusok, ahol százával vannak emberek, akinek az volt a feladata, hogy felügyelje az MLS-t. És ha ez a feladatkör megszűnik, akkor ő mit fog felügyelni? Tőlünk nagyon sok pénzt elvon az AIH, az eladott játékosok felét, és a reklámköltségekből is részt, a valutánknak egy nagy részét, ugyanakkor ad állami támogatást. Azért, hogy ezzel az állami támogatással fent tudja tartani a beavatkozási jogát.
11: Nagyobb önállóságot biztosítottak a kluboknak. Egészen pontosan nem a kluboknak, hanem a futball szakosztályoknak.
12: A bundát, és az MLS ebben az ügyben nem járt el. Ezt elítélem. Ma nem állapították meg a bundát, de azt követelték, hogy mi ebben az ügyben járjunk el. Azt akarták, hogy mi is menjünk bele egy ilyen törvénytelenségbe, hogy annélkül, hogy bizonyítani tudjuk egy-két gyengébb csapatot, mert mindig a gyengébekről van ilyenkor szó, ítéljünk el annélkül, hogy bizonyítékaink lenne.
11: Pedig és nagyon sokan, nem haragudjon, nagyon sokan azt mondják, maga az államtitkár is, hogy fel kell adni azt a kényelmes álláspontot, hogy akkor kezdődjön valami eljárás, hogyha már konkrétumok vannak a birtokunkban.
12: Van, ahol súlycsonkításnak hívják, van, ahol csalásnak, van, ahol visszaélésnek, ez a sport a bunda. Én ezt a kategóriát egy olyan dolognak tartom, ami bűncselekmény, ami ellen a legkeményebb bírói úton el kell járni. De ahol én sporttal fogok foglalkozni az életbe, és még fogok, ott soha nem hagyom, hogy illetéktelnek, úgy vádaskodjanak személyekkel, klubokkal vagy tevékenységgel, amire semmi bizonyíték nincs.
11: Mondja, mitől lehet az, hogy önök végül is ennyi mindent véghez vittek, kidolgoztak, megváltoztattak?
12: Tudták, hogy nem kell műteni, hanem egy egyszerűbb dologra rendbe hoztak. Jelenleg ugyanúgy végzem a munkám, mint azelőtt. Talán valamivel dolgozok többet, mint szoktam, mert egy kicsit lemaradtam most egy pár hetes ilyen betegeskedés miatt.
11: Hogyan kell értékelnünk az ön lemondását? Megfutamodott, vagy pedig ez annyit jelent, hogy tüntet a beleszólások a fennálló struktúra ellen?
12: Kiéleződtek azok a nehézségek, amik az irányítás és egyéb területen kialakultak. Én nem úgy mentem be a ringbe, hogy az egyik kezembe törőköző volt. És az utolsó percig is a legkeményebb csatákat.
4: Aktai Miklós a Dörmögő Dömötör olvasó szerkesztője lett. Korábban a Filozófiai Társaság munkatársa volt. Minek egy filozófus a 2-6 év közötti korosztálynak készülő laphoz? Ezzel a kérdéssel indult el Vicsek Ferenc a filozófus munkaadójához, a főszerkesztőhöz, Döbrentei Ildikóhoz.
13: Több mint 10 éve együtt dolgozom Levente Péterrel gyerekek számára színházban, rádióban és televízióban, és ennek a munkának a folyamán felbukkant a környezetünkben egy érdekes ember, egy apa, Aktai Miklós. Kiderült erről az emberről, hogy nagyon gyakorlatias, érdekli az életnek a sűrűje, idegenvezet, fordít, nagyon érdekli a színház.
14: Foglalkozó filozófussal beszélgethetek. Mennyire társadalmi hangulat függő az emberek játszókedve?
15: Félelmetesen társadalom függő a játékkedv, azért, mert az ember a játékban mindig talál valamilyen hibázás lehetőséget. A szabályokban ott van, hogy valamelyiknek hibáznia kell. A mindennapi élet keretein kívül elkövethető hibázás, ami miatt az ember nem viseli a hiba teljes súlyát. Még egy rossz pillantás is szélsőséges esetben, de éppen ezért, mert így épül fel az életünk, egyre kevesebb lehetőség van erre. Ez véleményem szerint végső esetben rettenetes frusztrációhoz vezet, és talán még saját életére is tör az olyan ember, akinek nincs meg a lehetősége. Meg kell létrejönni, amit én akarok, akkor vagy egy teljesen konzervatív sínre döccenek rá.
16: Jó pár évvel idősebb is vagyok, mint te.
17: Szükségem van rád.
16: Te alig múltál 20. Mire én 40 leszek. Jaj, nem is akarom kiszámolni. Igen, biztonságot akarok. Nem fogok még egyszer bedőlni. Tudom, Budóban feltétlenül megbízhatok.
17: Épp ezt a sötét alakot választott, hogy ez milyen a munkahelyén. Félek, hogy veled is olyan lesz. Nehogy boldogtalanná tegyen.
16: Önmagadhoz is légy őszinte. Miért akarsz megnősülni? Na igen, szerelmesek lettünk. Én is. De neked más okod is lenne. Be akarod bizonyítani a szüleidnek, hogy te képes vagy önerődből új családod, békés családi életet teremteni. Csak azért is. Igen, Frank. Dacból. És hogy teljesen nyílt legyek hozzád. Te még nem vagy elég érett a házasságra.

0: Minden rendben. Itt a számla.
1: Elég borsos.
0: Igen, az.
1: És az ajtó? Megcsinálták?
0: Persze, hogy meg. Az előbb még jó volt.
1: Mindegy. Nem teljesülhet, mint elvágyunk. Na, mit mondasz? Bevásárolunk, vagy elmegyünk enni?
0: Étterembe megyünk, de te fizetsz. Menjünk a klubba, ott sört is kapunk. Ne, inkább menjünk a központba. Majd én vezetek és nem iszom. Megjobb volna ki sem mozdulni.
1: Miért? Mi a baj?
0: Na, rukkolj ki. Na, semmi különös. Ma van az esküvőjük.
1: Kiknek?
0: Hát Bodónak, meg a Vöröshajúnak.
1: Igen. És téged nem hívtak meg?
0: De igen. Persze én nem megyek oda. De hát én nem megyek el.
1: Jaj, fiam. Együtt dolgozol ezzel a férfival. Egy házban lakunk. A lány is itt lakik már. Uh-huh. A legkevesebb, hogy gratulálj neki.
0: Neked aztán nincs antenád arra, hogy mi a kínos.
1: Nem találom kínosnak. Régen kedveltétek egymást. Na hát, te nem is jössz, én megyek. Azon kívül ott kapunk enni. Pénz nélkül. Nézd csak oda!
2: Látod be is. Na, te vágd már ilyen képet. Őket is meghívtuk, nem?
1: De én nem.
2: De beleegyeztél.
1: Gondoltam, úgy sem lesz képe idejönni. Na jó, essünk túl rajta. Hanis Léasszony, gratulálok.
2: Köszönöm.
1: Tessék.
2: Igazán
1: kedves. Köszönjük szépen.
0: Gratulálok.
1: Tessék, üljenek le.
0: Köszönöm. Gratulálok.
2: Köszönöm szépen. Gyere, üljünk le.
1: Parancsolj. Iszol?

0: Kár volt eljönnöm. Mondd csak. Voltál vele úgy?
1: Ne folytasd. Nem volt, amire gondolsz.
0: Ne viccelj. Hazudsz.
1: De hogy hazudok, miért hazudnék?
0: Igen, igen, ő maga mondta el. Igen.
1: Hát jobb, ha kilépek a brigádból. Semmi értelme maradnom. Elrontjuk egymás kedvét.
0: Az igaz. Viszont a munkád ellen nincs semmi kifogásom.
1: Mondd az apámnak. Mondd, amit akarsz, a lényeg, én most eltűnök.
2: Maradj itt, nem mit sem.

Magyar hangok. Pusztaszeri Kornél, Versényi László, Konrád Antal, Andai Györgyi, Józsa Imre, Cigány Judit, Kránic Lajos. Magyar szöveg Somogyi Magda, hangmérnök Vargányi László, rendezőasszisztens Zala Kálmán, vágó Talpas Ivák, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Bursi Katalin. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannonia Filmstúdióban készült. A filmet fényképezte Alfred Kirchner, Helmut Fischer, Christian Lühmann és Habo Lolling.

0: Jó napot kívánok, kedves nézők! Ha minden igaz, akkor géppuska-szerű kérdés, özönnel fogjuk kezdeni, hiszen sokan mondják, hogy Száraz Sándor úgy kérdez, mint egy gépfegyver. Ugye 3 perc 33 másodperc alatt a múltkori adásban kitalált két feladványt, és már a birtokában van egy fekete-fehér televízió, ezt már megnyerte, és csinált még egy nagyon jó üzletet.
1: Igen, egy látsövet kapott.
0: Igen, egy látsövet kapott, mert kitalálta a riói karnevált, akkor innen indulunk tovább, mondjon egy számot.
1: Mondjuk a 8-as.
0: A 8-as. Ehhez miért vette fel a szemüvegét?
1: Nem látok a nélkül.
0: Ja, és attól függően, hogy van írva a 8-as, fogja kérdezni, igen, igen vagy nem. Jó, kérem szépen, tehát 3 perc, 30 másodperc, 33 másodperc, amit választott, az egy tárgy, egy élettelen dolog. Ha megnyeri, akkor talán egy aktuális dolog, egy hősugár, vagy valami más. Tessék parancsolni.
1: Létező tárgy?
0: Igen.
1: Valakinek a valami?
0: Nem.
1: Egy darab megszámolálható, hogy mennyi van belőle a földön?
0: Nem.
1: Nem, tehát egy általános használati tárgy. Anyaga jellemző?
0: Igen.
1: Szerves?
0: Igen.
1: Szerves, papír?
0: Nem.
1: Fa?
0: Igen.
1: Fából van.
0: Zömmel.
1: Zömmel, igen. Nagysága jellemző?
0: Igen.
1: Mondjuk egy épületnél kisebb?
0: Igen.
1: Egy szobánál kisebb?
0: Is.
1: Kisebb is lehet?
0: Igen. Uh-huh. Nem így értem, nem baj.
1: Netán egy szobanagyságú?
0: Is.
1: Magyarországon van ilyen?
0: Igen.
1: Általában az emberek, használnak ilyesmit?
0: Igen.
1: Ez egy használati tárgy?
0: Igen.
1: Használati tárgy. Mondjuk bárkinek a lakásában is lehet ilyesmi?
0: Nem.
1: Nem. Bizonyos embereknek a lakásában lehet?
0: Nem.
1: Nem. Tehát nem lakásban van?
0: Úgy van.
1: Tehát közintézményekben például?
0: Nem.
1: Az utcán?
0: Igen.
1: Az utcán. Tehát a szabadban van?
0: Így van.
1: Nem feltétlenül Budapesten, bárhol.
0: Igen, így van.
1: Tehát bárhol lehetséges ez. Ez egy közlekedési eszközzel kapcsolatos?
0: Igen.
1: Lényeges, hogy milyen közlekedési
0: Igen.
1: eszköz? Ez busz?
0: Is.
1: Busz és villamos?
0: Nem. Jellemző.
1: Csak benzines személygép, persze benzines gépkocsik?
0: Is.
1: Metró?
0: Nem.
1: Hív?
0: Nem. Is.
1: Hív is. Ez a közlekedési eszköznek valamilyen része?
0: Nem.
1: Valamilyen nem része. Valaki ezt beviszi oda?
0: Nem.
1: Ez már eleve ott van.
0: Hol?
1: A közlekedési eszközben, de nem része.
0: Nem.
1: De nincs is ott?
0: Nem. Nincs.
1: Akkor netán a közlekedési eszköz valamilyen pályájával kapcsolatos?
0: Így van.
1: Ez lényeges, ez zárt pálya vagy nyitott pálya?
0: Lényeges.
1: Ez zárt pályán?
0: Is.
1: Is. Ez fából van. Budapesten található ilyen?
0: Nem jellemző. Igen, de talán kevésbé jellemző.
1: Inkább vidéken.
0: Igen.
1: Ez inkább hajóra jellemző?
0: Nem.
1: Csak ilyen. Uh-huh. Lényeges az, hogy kiket szállít ez a valami?
0: Nem értem a kérdést.
1: Hát embereket, árukat...
0: Kérdezze?
1: Lényeges az, hogy kiket szállít, vagy miket szállít ez a valami?
0: Igen, lényeges.
1: Embereket szállít?
0: Nem.
1: Árukat szállít?
0: Nem.
1: Állatokat szállít?
0: Nem.
1: Egyet szállít valamit?
0: Nem.
1: Az csak áll?
0: Igen.
1: Áll, de egy közlekedési eszköznek ez valahogy kapcsolódik.
0: Igen. Uh-huh.
1: Ahogy kapcsolódik, ez a földön van? Tehát a föld felszín magasságában?
0: Nem.
1: Magasabban?
0: Igen.
1: Úgy 5 méter fölött?
0: Nem.
1: 5 méter alatt van. 3 és 5 méter között?
0: A magassága?
1: Igen.
0: Nem.
1: Alatta?
0: Igen.
1: Tehát durva 3 méter alatt van ez, Igen. de nem a föld felszínén?
0: Nem.
1: És szabadban van kint?
0: Igen.
1: Ez valami tart ez a valami? Vezetéket például?
0: Nem.
1: Nem tart semmit, ilyet. Mértani alakja meghatározható
0: ennek? Ó, igen.
1: Ez inkább lapos?
0: Nem.
1: Tehát téglatest?
0: Nem.
1: Kocka?
0: Jellem. Nem.
1: Nem lapos?
0: Nem lapos.
1: Nem lapos, de valami mértani alakja van.
0: Abszolút.
1: Gömb?
0: Nem.
1: Kúp?
0: Nem.
1: Henger?
0: Igen.
1: Ez henger. Ez egy hosszú henger?
0: Ez egy hosszú henger.
1: Ez hosszú henger. Ami kapcsolatos a közlekedési eszközökkel.
0: Így van.
1: Mi az, ami kapcsolatos? És nem benne van.
0: Így van.
1: Hanem kívül?
0: Kívül.
1: De ha eszembe jut az a közlekedési eszköz, akkor automatikusan fogok rá gondolni?
0: Talán igen. Igen. Jó.
1: Ezt ember használja ezt a tárgyat?
0: Igen. Jusson eszébe egy közlekedési eszköz.
1: Villamos.
0: Nem.
1: Metró.
0: Nem.
1: Busz.
0: Nem.
1: Busz nem. Hív.
0: Nem. Is. Nem. Kell. Még egy jellemző van.
1: Metró.
0: Menjünk vidékre.
1: Trolibusz.
0: Menjünk vidékre, drága Száraz úr.
1: Vidékre?
0: Igen.
1: Vonat?
0: Igen.
1: Ez vonat?
0: Igen. Az a legjellemző.
1: Vonattal kapcsolatos. Ez fa rúd, ami nem a vonatban van be.
0: Úgy van.
1: Hanem kint van a nyílt pályán mondjuk? A sineknél van?
0: Igen.
1: Sinek erre vannak ráfűzve?
0: Nem.
1: Sinek mellett van?
0: Igen.
1: Valamilyen vezetékeket tart?
0: Nem.
1: Sinek mellett van.
0: És van. Kapcsolatos, nem zárt pályájú közlekedési eszközökkel is.
1: És kapcsolatos azokkal is.
0: Vonat, meg.
1: Autóbusz. És valamilyen tábla ez?
0: Nem. Rúdtábla. Mi az, hogy rúdtábla?
1: Hát tábla van rajta a rúdon.
0: Hát én még ilyet nem éltem meg. Vonat.
1: Igen.
0: Autóbusz.
1: Jaj, persze, a kereszteződésben van. Kereszteződésben? Olyan piros-fehér általában a színük? Akkor ez a sorompó.
0: Kérem szépen, 8 perc 30. Jó, 8, vegyük úgy, hogy 8 perc 33-nál lezártam, mert nem válaszoltam egy kérdésére se. Ez volt a rákérdezése?
1: Igen.
0: Megnyerte. Hát ilyet. Nagyobb egy szobánál? Azért mondtam, hogy is mert van olyan mérete, ami nagyobb.

0: Nem, ő nem. Nos, ő talán. Ó, azaz, ő viszont biztosan az S-modellben, a Galamb utca 9-ben vásárolta a csizmáját, mint ahogy én is az S-modellben vettem ezt a puha, kényelmes cipőt. Hallják? Hát persze, hogy nem hallják.
1: S-modell. 5. kerület, József Attila utca 12.
2: Ácsolok itt a szekrény előtt. Mit vegyek fel?
3: Uram, ön tanácstalan.
4: Szeretne igényesen öltözködni?
3: Egy tipp.
4: A Fontana divatházban most gazdag választékban talál import selyem, pamut és keverék alapanyagú ingeket, valamint divatos selyem nyakkendőket.
3: Fontana, a belváros divatháza.
5: Halló? Én egy kisebbet szeretnék nagyobbra.
6: Igazán, én egy nagyobbat kisebbre.
5: Az én lakásom északi fekvésű, egy szobát szeretnék itt.
0: Ha biztosra akar menni, hirdessen az Expressben.
1: Az Express vidéki hirdetőinek a lap megyei oldalát ajánlja.
0: Ha február 9-én feladja, 27-én megjelenik.
1: Express.
4: A kötvény értékálló befektetés.
1: Az OTP különböző feltételekkel kibocsájtott adómentes kötvényeit kínálja.
4: Kaphatók az Országos Takarékpénztár megyei igazgatóságainál, valamint a budapesti kerületi fiókoknál.
1: OTP, a sokoldalú bank.
7: Bocsánat, hogyha kérdem, hogy ő miért, és én miért nem.
6: Mert ő már megvette a Népszava 10 kérdés sorozatának legújabb kötetét.
0: Igen, és mindenkinek ajánlom, aki kíváncsi arra, hogy hogyan őrzik meg titkosságukat a takarékbetétek.
6: Vagy hogyan alakulnak 1988-ban a lakossági hitelek kamatai.
0: Milyen intézkedések várhatók a lakásépítés, vásárlás és hitelezés kapcsán. Sőt,
7: bocsánat, hogyha kérdem.
6: Ja, még nem mondtam. Kapható az újságárusoknál és a Népszava könyvesboltjaiban.
8: Közeledik a nőnap.
4: Az Amfora mintatermek és raktárüzletek felkészülten várják a közületi megrendelőket.
8: Poharak, kelyhek, dísz és ajándéktárgyak gazdag választékban kaphatók.
4: Tartalomhoz a forma Amfora.
1: A harmadik ilyen tákolmány töri össze. Vagy kevés a toll, vagy sok, vagy túl kicsi, vagy túl nagy.
6: Miért nem repül inkább Malévvel? Gyors, kényelmes, biztonságos, és utasának az OTP hitel és az Apex díjtétel mellett még számos egyéb kedvezményt nyújt.
9: Mit mondsz?
1: Nem hallod? Malévvel!
10: A férjek egyen jogoságát követel, de követelem én.
3: Anyu, apu már megint elfoglalta a fürdőszobát, és nem akar kijönni. Mióta megvetted neki a Fabulissimo férfi sorozatot, minden reggel ezt csinálja.
6: Hiszen tudod, milyenek a férfiak.
0: Na, már kész is vagyok. Fabulissimo, ez önnek is megéri.
8: A reklámparádét hallották.
11: Kai, mai kor foglalkozása? Is lehet?
12: Is.
11: De már régóta.
12: Igen.
11: Ma is jellemző azért. Nem. Annyira.
12: Jel, ma.
11: Ez egy kézműves.
12: Tessék?
11: Kézműves foglalkozás? A céhekben végzett
12: nem.
11: Tevékenység?
12: Nem.
11: De nem szellemi?
12: Nem.
11: Semmi. Valamit megmunkál?
12: Nem.
11: Tehát mai értelemben, mert ipar
12: nem.
11: Ban dolgozik?
12: Nem.
11: Nem. Infrastruktúra?
12: Nem.
11: Tehát sem mezőgazdaság?
12: Nem.
11: Nem mezőgazdaság, kereskedelem?
12: Nem. Nem, nem.
11: Az is infrastruktúrában van. Fegyveres testület?
12: Nem.
11: Ben? Nem. Minden esetre fizikai munka.
12: Így van.
11: Munkáról van szó. Mozog,
12: igen.
11: Eközben még a tevékenységét
12: igen.
11: végzi?
12: Igen. Igen.
11: Mozog, tehát helyét változtatja, úgy értem, fel alá. Egyik városból megy netán a másikba? Tehát egy városban?
9: Igen.
11: Tehát városi tevékenység?
9: Is.
11: Vagy lakott helyhez kapcsolódik mindenképpen. Igen. Tehát egy lakott helyen mozog, őrködik?
9: Nem.
11: Netán figyel?
9: Hát, úgy, ahogy ön kérdezi, nem.
11: Nem, nem figyel.
9: Figyelni figyel, csak úgy, ahogy ön kérdezi, mint egy őr, úgy nem.
11: Igen. Akkor egészségügyel?
9: Nem.
11: Közoktatás, közintézményekkel?
9: Nem.
11: Kapcsolatos vezető testületekkel?
9: Nem.
11: Tehát ő egy beosztott?
9: Nem.
11: Nem. Ő a tevékenységét csoportban végzi?
9: Nem.
11: Egyedül?
9: Nem. De ha úgy tetszik, akkor ezt tekinthetjük
11: valakit,
9: csoportnak is. Ez nem lesz egy rossz vonal, ez érdekes.
11: Több valakivel együtt?
9: Igen.
11: Végzete valakin végzi a munkáját?
9: Igen.
11: Talán ilyen, ilyen a test részén? Tehát úgy értem, hogy fodrász, kozmetikus.
9: Ja, hogy így érti,
11: értem,
9: akkor
11: hogy
9: nem.
11: Valakin dolgozik. Nem, szórakoztatással kapcsolatos?
9: Az igaz.
11: Férfiakról van szó?
9: Igen.
11: Akiket ki kell találni?
9: Igen.
11: Ezek valamilyen produkciót mutatnak be?
9: Igen.
11: Lényeges, hogy hányan kellenek hozzá?
9: Igen.
11: Kettő?
9: Igen.
11: Tehát két fő szükséges ehhez. Ez egy cirkuszi, színpadi,
9: nem jellemző.
11: Utcai.
9: Nem.
11: Tehát zárt helyen. Zenei.
9: Nem.
11: Prózai.
9: Nem.
11: Tehát szöveget.
9: Nem.
11: Mondjanak? Nem. Tehát ketten vannak, páros számot adnak elő.
9: Igen.
11: Mind a kettő férfi?
9: Nem.
11: Egy férfi és egy nő?
9: Nem.
11: Mind a kettő.
9: Jó van, jó van. Itt a kulcs.
11: Ajajaj. Tehát változhat.
9: Nem.
11: Hogy mindkettő nő?
9: Nem.
11: Nem. Hát férfiak.
9: Egy férfi már megvan.
11: Egy gyermek.
9: Nem.
11: A másik.
9: Nem.
11: Állat.
9: Úgy van.
11: Állatszámot adnak elő. Valamilyen.
9: Hát állatszámot. Állat. A cirkuszra én azért egy bizonytalan.
11: Na most ez az állat, erre na. Próbálok gyorsan. Emlős. Kitülő. Négy lábú.
9: Így van.
11: Házi állat.
9: Nem. Hát igen.
11: Kutya.
9: Nem.
11: Az állatra rákérdezett.
9: Igen, hogy
11: nem. Tehát emlős. Emlős.
9: Igen.
11: Négy lábú.
9: Igen.
11: Nem feltétlen házi állat. Szőrös.
9: Házi állat.
11: Szőrös.
9: Igen.
11: Macska. Nem. Növényevő.
9: Igen.
11: Növényevő. Tehát ilyen. Bika.
9: Az.
11: Tehát Spanyolországra
9: is
11: jellemző.
9: Is.
11: Tevékenység. Na most akit ki kell találni.
9: Megvan már, kérdezzen rá, ne csinálj ezt.
11: Bika viador.
9: Úgy van, mi úgy adtuk fel.
11: Hogy Torreador.
9: Torreador. Na most nem tudom, hogy önnek vannak-e lelkiismeret furdalásai. Nekem vannak. Elmondom őket akkor előbb én, jó? Ugyanis nem igaz az, hogy ketten vannak, de ha azt mondom, hogy nem ketten vannak, nem találja ki. Nem igaz az, hogy a Torreador bármelyik ezek közül, ugye? Mert hogy van a Torreadorok, ami azt jelenti Bika Viador, vagy ahogy ön mondta, ezt mondta pont?
11: Igen, Bika Viador.
9: Hát ugye van benne Matador, Picador, Banderillero, stb. Mi azt hiszük, ez egy spanyol szó, ez nem igaz. Ugye ezt állítólag a Bizet Carmen féle opera prozódiai okaiból találták ki ezt a szót. Tehát Bika Viadorról van szó, zömmel nem ketten vannak a bikával, ugye, hanem többen. De talán ez volt ez a kis hazugságok árán.
11: Talán az, hogy kérdeztem, hogy fegyveres. És
9: azt kérdezte? Na most én ebbe belekapaszkodtam volna. Azt kérdezi, hogy fegyveres, azt mondom
11: igen,
9: én.
11: Igen,
9: azt kérdezi, hogy fegyveres testület tagja-e, így már azért nem igen. Igaz. Ha csak nem hobbiból csinálja a katona.
11: Igen.
9: Ugye ezt a dolgot? Látom, hogy már abszolút nem érdekli, amit én mondok, hanem ez. Egyetértek vele. Ez egy fritőz, sok mindent kisüthet, krumplit, egyéb dolgokat, amikhez sütés kell. Kitűnő eszköz.
11: Igen. Hát, talán inkább háthalt egy.
9: Hiába ajánlom én ezt, mert na mi lesz hátul?
11: Hát egy bika.
9: Egy bika. Kérem szépen, megnézzük. Ez nem bika, hanem egy farmer nadrág. Nézem az arcát. Mit olvasok?
11: Jó. Ha jó rám, akkor ragyogom.
9: Ha nem jó, a centrumban kicserélik. Ezt megígérem. Jó? Hát csak azért, hogyha mindenképpen Bika viadorozni van kedve, akkor igen, talán inkább ebben
11: ne öltönybe.
9: Ne öltönyben, így van. Mondjon egy számot, ne hagyjon ennyit beszélni.
11: Hatos.
9: Fogalom. És akkor mennyi ideje van? 4-23. Még több mint 5 perce van, de 5 csak erre a feladványra, ugye, mint tudja, rajta.
11: Helyhez köthető?
9: Igen.
11: Földön van ez a hely?
9: Igen.
11: Európa?
9: Igen.
11: Közép?
9: Igen.
11: Magyarország?
9: Igen.
11: Még pontosabban behatárolható?
9: Nem.
11: Tehát egy
9: nem,
11: magyar.
9: Igen.
11: Magyarországon jellemző fogalom.
9: Úgy van.
11: Ról van itt szó.
9: Úgy van.
11: Na most időhöz köthető?
9: Igen.
11: Időponthoz?
9: Igen.
11: Egy történelmi eseményhez?
9: Nem.
11: De egy történelmi időponthoz?
9: Igen.
11: 20. század?
9: Igen.
11: 20. század. Felszabadulás előtt?
9: Nem.
11: Felszabadulás után?
9: Igen.
11: Igen. 50-es évek?
9: Nem.
11: 40-es?
9: Nem.
11: 60?
9: Is.
11: 60-as évek is, és talán napjainkig eltart?
9: Nem jellemző.
11: Nem jellemző.
9: Mit mondjak erre?
11: A kezdete.
9: Igen.
11: Tehát ez egy esemény, amit ki kell találnom?
9: Igen.
11: Ez egy esemény. 60-as év, a kezdete, sem is kezdete, 60-as évek közepére esik?
9: Nem.
11: Végére?
9: Nem.
11: Elejére?
9: Igen.
11: Pontosan meghatározható napra esetleg?
9: Igen.
11: Tehát egy nap 62 előtt?
9: Igen.
11: 60?
9: Nem.
11: 61?
9: Nem.
11: 62?
9: Igen.
11: 62-ben történt valami Magyarországon.
9: Is.
11: Is. Magyarországon is.
9: Nem.
11: Tehát, hogy 62-ben is.
9: Úgy van.
11: Történt. Tehát ez azóta, azután többször megtörtént.
9: Így van.
11: A történés időtartama, ez folyamatos?
9: Nem.
11: Tehát ez leszűkíthető.
9: Igen.
11: Egy napra?
9: Nem.
11: Egy perc?
9: Nem.
11: Rövidebbre?
9: Nem.
11: Hosszabb?
9: Igen.
11: Egy hét?
9: Nem.
11: Egy hónap?
9: Igen.
11: Körülbelül egy hónap.
9: Igen.
11: Melyik hónap lényeges?
9: Nem.
11: Nem lényeges. Tehát ez egy hónapig tartó esemény, amely 62-ben következett be először.
9: Így van.
11: Ez nyilván valamivel még kapcsolatos.
9: Így van.
11: Nem történelmi eseményről.
9: Erről
11: szóval ezt már tisztáztuk. Na most ez valamilyen kulturális jellegű
9: Igen.
11: esemény?
9: Igen.
11: Televízióval
9: Így
11: kapcsolatos?
9: Van.
11: Fú, talán az első televízió adásokról.
9: Azért az
11: 62-nél
9: előbb kezdődött, akkor én azt mondom
11: valamilyen
9: a kérdésére, hogy nem.
11: Valamilyen műsorra kezdődött ekkor a televíziónak? Ami egy hónapig tart.
9: Körülbelül
11: egy hónapig tartó műsor, Jézus.
9: Nem Jézus Mária?
11: Egy hónapos műsor, és ez évente ismétlődik.
9: Nem.
11: 4 évente ismétlődik.
9: Körülbelül.
11: Ja, nem pontosan. Sporttal kapcsolatos?
9: Nem.
11: Ja, kultúra.
9: Tudja.
11: Kultúra. Ilyen művészeti hetekkel kapcsolatos?
9: Nem.
11: Helyszíni közvetítés?
9: Igen.
11: Örről van szó?
9: Igen.
11: Egy sorozat?
9: Igen.
11: Jellegű?
9: Igen.
11: Sorozat jellegű, folyamatosan ismétlődő. Most a kultúra mely ága az lényeges?
9: Igen.
11: Zene?
9: Is.
11: Irodalom?
9: Is.
11: Képzőművészet?
9: Nem jellemző.
11: Zene és irodalom?
9: Is.
11: Is. Ez vetélkedő?
9: Igen.
11: Vetélkedő. Aha, igen. Most is lesz.
9: Így van, idén is lesz.
11: Kell jelentkezni, ki mit tud?
9: Pontosan így van, ki mit tud. Na most. Vissza egy dologhoz, amitől félek, hogy megjegyzik, hogy ugye ez nem egy hónapig tart, ez hosszabb ideig tart, amíg látjuk, az körülbelül egy hónap, de az se folyamatosan, hanem megszakítva. Talán ön is egy hónapot mondott volna válaszként, ugye? Annak ellenére, hogy ez már ugye folyik, de amire a képernyőre kerül. Hű, de szép dolog. Ez egy lemezjátszó, kérem szépen. Két hangfallal.
11: Nem is tudom, nagyon csábító.
9: Azt elhiszem. Ekkorát sohajtott.
11: Igen, mert jó lenne egy lemezjátszó.
9: Hát, itt az alkalom.
11: Hát talán akkor nem, megnézem, mi van mögöttem.
9: Azt hiszem, hogy jó vásárt csinál. Ez egy képmagnó.
11: Ó.
9: Ilyet még nem nyert nálunk senki, kérem szépen. Én megpróbáltam rábeszélni erre a lemezjátszóra, és milyen jó, hogy nem figyel rám. De ígérje meg, hogyha ki mit tud lesz a televízióban nem sokára, egyet-kettőt vegyem fel.
11: Főleg, ha ön lesz egyik műsorvezető.
9: Erre nem is válaszolok. Mert ha nem, akkor nem, akkor is.
11: Akkor is.
9: Hát nagyon kedves, hogy ezt mondja, kicsit kicsit meg vagyok 60, mert ekkora ajándékot nem nyert nálunk senki se. A Kimit tud és a két magnó. 8 perc, 4 másodperc, 2 perce van. Akar még valamit?
11: Próbálkozom.
9: Persze, egyetértek én ezzel. Mondjon egyet.
11: 9-es hármasával haladok.
9: Kérem szépen. Mi volt az előző nyereménye?
11: Egy farmer.
9: Egy farmer nadrág, úgy van.
11: Igen,
9: úgy van. Tárgy. Egy tárgy következik. Két perce van, szedje össze magát, ez főleg magamnak szól, mert ilyen nagy nyereményeknél általában egy picit, mintha elveszteném a fejemet. Úgyhogy én már fel vagyok készülve. Tessék.
11: Egy konkrét tárgy?
9: Igen.
11: Létezik?
9: Igen.
11: A Földön?
9: Igen.
11: Hát a helye meghatározható?
9: Nem.
11: Nem tudjuk, hogy hol van.
9: Ez így nem igaz.
11: Tudjuk, hogy hol nagy kiterjedésű?
9: Vissza az egy konkrét tárgyra.
11: Igen, ez az egy konkrét tárgy.
9: Ez így, tehát megállítottam. Úgy érti, hogy egy van-e belőle, és arra gondolok-e, ami ott van, mint a Párizsban, és ilyen toronyszerű.
11: Igen. De
9: így nem.
11: Így tehát nem. Ez egy általános
9: így van,
11: tárgy.
9: De azért konkrét.
11: De hát létező. Igen, létező persze. Általános
9: így
11: tárgy. Igen, most a mérete jelen egy köbméterbe belefér.
9: Igen.
11: Egy köbdeciméterbe.
9: Igen.
11: Egy ufaskatujába.
9: Igen.
11: Abba is belefér. Tehát ez egy parányi tárgy.
9: Ahogy tetszik mondani.
11: Anyaga szerves?
9: Igen.
11: Papír?
9: Nem.
11: Fa?
9: Nem.
11: Állati eredetű?
9: Nem jellemző.
11: Tehát szerves?
9: Szerves.
11: Szerves, de hogy milyen szerves, az nem jellemző, vagy az állati eredetű?
9: Jellemző, de egy percben nem fér bele.
11: Igen. Tehát anyaga szerves, maradjunk annyiban. Ez egy kicsi szerves tárgy. Ember zsebében hordhatja?
9: Nem jellemző, nem. De hordhatja.
11: De hordhatja, tehát nem ott hordják. Ez valamit jelöl?
9: Nem.
11: Ez a tárgy?
9: Nem.
11: Na most háromdimenziósnak tekinthető? Úgy értem, hogy egy papírlap.
9: Nem jellemző.
11: Tehát alakja?
9: Nem.
11: Nem jellemző.
9: Nem.
11: Nem hasonlítható egy szabályos időhoz. Tehát ez egy szabálytalan, természeti képződmény?
9: Is.
11: És ember is alakított rajta valamit?
9: Nem.
11: Az ember.
9: Rajta nem alakít.
11: Rajta vele?
9: Nem.
11: Ez egy szerszám jellegű?
9: Nem.
11: Általa?
9: Nem.
11: Ez egy kis szerves mai kor tárgya?
9: Nem.
11: Nem. Őskor?
9: Is.
11: Ókor?
9: Is.
11: És közé? Őskor
9: is,
11: és ókor?
9: Is.
11: Tehát ez egy primitív eszköznek.
9: Vége. Nem eszköz.
11: Nem eszköz.
9: Akar rá kérdezni?
11: Nem, hát igen, messze vagyok.
9: Én azt hiszem, akkor jut közelebb, hogyha az a nagyságát még egy picit taglalja. Tehát ha kiderül, hogy még kisebb, még kisebb, még kisebb, és eljutunk egész a molekuláig, aminek az alakja ugye jellemző bár, de nem igazán, akkor el tudunk jutni egy szerves vegyülethez. Képzelj el, egy szerves vegyületet adtunk meg önnek, az aszkorbinsavat. Tudja mi? A C-vitamin, így van. Tehát ezen az úton nehéz eljutni. Mi a baj?
11: Lehet, hogy fogalom.
9: Miért lenne fogalom?
11: Maga abszolút C-vitamin.
9: Abszolút konkrétan atomokból összeállítható, amint hogy azt nem Szent Györgyi Albert állította össze, csak izolálta, ugye? És a fel se fedezte. De volt ez régen is, csak most lett ennyire népszerű. De azért ezt erre nem mondja, hogy fogalom.
11: Igen, hát mindannyi anyag, visszavontam anyag, kétségtelen.
9: Köszönöm szépen, gyere. És a képmagnóhoz gratulálok,
11: köszönöm.
9: Meg a farmerhoz is nem különben. Én köszönöm, következik Kratancsik Lukácsné, mondom? Kratancsik Lukácsné, foglalkozása, lakhelye.
12: Székesfehérvárról jöttem, agrármérnök vagyok, és növényvédelmi szakmérnök, növényvédvállomáson dolgozom.
9: C-vitamin
12: és nagyon szeretek játszani. Hát nem, növényi betegségekkel.
9: És nem emberi betegségekkel, mert a két dolog összefügg. A
12: igen, hát hasonló és a megelőzés.
9: Így van. Hát akkor mondjon nekünk egy számot.
12: 7-es.
9: Tárgyat választott. Úgy is mondhatom, hogy egy élettelen dolog. Egy pillanat, nulla, indulás.
12: Egy bizonyos tárgy?
9: Nem.
12: Több tárgy?
9: Igen.
12: Használati eszköz?
9: Igen. Használati eszköz ez nem. Jó?
12: Nem. Emberek használják?
9: Igen.
12: Munkával kapcsolatban?
9: Nem.
12: Művészettel?
9: Nem.
12: Sporttal?
9: Is, nem jellemző.
12: Szórakozással?
9: Is, igen.
12: Tehát nem munkával, szórakozás.
9: Sportszórakozás. Szórakozás,
12: közlekedés.
9: Nem.
12: Nem. Jellemző az, hogy milyen embercsoport használja, vagy kik használják? Tehát úgy, hogy férfiak...
9: Nézze, nem jellemző, de menjünk el ezen az úton.
12: Férfiak is használják? Nők is?
9: Is.
12: Gyerekek?
9: Igen.
12: Ennek segítségével valamit alkotnak?
9: Nem.
12: Nem. Valamit cselekszenek ennek segítségével?
9: Igen.
12: A mindennapi életben
9: igen.
12: Használják, alkalmazzák?
9: Igen.
12: Nem munkával, nem. Tehát csak szórakozás.
9: Van olyan embercsoport, akire jellemző. Itt kezdte, hogy férfi, nő, hát igen. Nem ennek alapján különböztetjük meg őket, hanem
12: igen,
9: valami más módon.
12: Ott mocorogtam, hogy a sporttal is...
9: Szórakozással is.
12: Tehát férfiak is, nők is. Ez az eszköz egy pici tár?
9: Ne.
12: Nagy tár?
9: Örülök neki, igen.
12: Netán ebben, tehát egy épület jellegű?
9: Úgy van.
12: Ez az épület egy konkrét épület?
9: Nem.
12: Nem. Az se jellemző, hogy Magyarországon. Vagy más ország.
9: Az jellemző.
12: Az jellemző? Igen. Akkor kérdezném, hogy Magyarországon?
9: Nem. Jellemző.
12: Európában?
9: Igen.
12: Európa, Nyugat-Európában?
9: Igen.
12: Észak-Európában. Ez netán, különösen a finneknél?
9: Igen. Meg lesz
12: esti
9: ez.
12: Kikapcsolódás, felüdülés.
9: Esti? Ja, testi.
12: Testi.
9: Az igaz.
12: Hát nem merek rákérdezni még.
9: Miért nem?
12: Hát a szaunázás.
9: Hát mondjon még egy olyan finn dolgot, ami építményszer, és felmerjük adni. Hát persze, hogy a szauna. Így van. Volt már szaunában?
12: Nem.
9: Nem volt szaunában?
12: Nem. Csak szeretném Magyarország... volna, nem volt itt van, amikor elmentem.
9: Na tessék látni. Szóval Magyarország most már azért az egész világon kezd jellemzővé válni, már akinél ugye, de a finneknél mindenképpen. Úgyhogy... És örülök neki, hogy nem kezdte, hogy Skandinávia-e. Na például azt kérdezi, hogy skandináv, akkor én mit mondjak? Mert nem.
12: Hát is.
9: Mert nem. Nem. Állítólag Finnország, nem Skandinávia, erről folynak viták, Észak-Európának mindenképpen az. Nyert egy rádiót, ez egy táskarádió.
12: Hát én inkább mögéje néznék.
9: Tudtam, de két magnum nincs több.
12: Mindegy,
9: előre elmondom.
12: Van táskarádió.
9: Van, igen, én gondolom. Ezzel szemben mindenfajta fürdőszoba berendezés, kérem szépen. Függöny, karnis, tükrök, egyebek.
12: Jó,
9: ha lesz szaunája.
12: Én akartam egy fürdőszoba tükröt.
9: Komolyan
12: venni.
9: Mondja?
12: Igen.
9: Hát akkor ezt megspóroltam.
12: Igen, délután program.
9: Komolyan mondja? Igen. Na hát ez kicsi dolog. Jó, örülök neki. 2 perc, 41 másodperc, és itt a következő lehetőség.
12: Na, 13-ast. Azt még nem hozták ma.
9: Fogalom lett. Mielőtt elkezdi, nagyon sok kedves nézőnk javasolta, ugye fogalom és tárgy vagy élettelen között már ugye a konfliktusaink hosszú időre nyúlnak vissza. Volt, aki javasolta, hogy a fogalmat válasszuk ketté. Konkrét vagy átvitt értelmi fogalommal. Nem választjuk ketté, a játékosok kérdezzék meg. Ez az álláspontunk. Tessék parancsolni.
12: Ez a fogalom emberekkel kapcsolatos?
9: Igen.
12: Emberi tevékenységgel kapcsolatos?
9: Igen.
12: Férfiakkal?
9: Nem jellemző.
12: Nőkkel is kapcsolatba hozható?
9: Igen.
12: Ez a munkával kapcsolatos fogalom?
9: Is.
12: Szórakozással?
9: Is.
12: Sporttal?
9: Nem.
12: Alkotó művészettel?
9: Is.
12: Irodalom?
9: Igen.
12: Meghatározható konkrétan az irodalmi személy?
9: Nem. Irodalmi szeméről nem volt szó. És bocsánat, egy picit korrigálok. Amikor azt mondta, hogy irodalom, nem örültem meg annyira. Jó?
12: Mint ahogy én gondoltam.
9: Nem örültem meg annyira. Jó vonal az irodalom, lesz jobb.
12: Igen. Tehát az irodalommal is kapcsolatos fogalom. Netán más művészeti ággal
9: nem.
12: is? Nem. Zenével?
9: Nem.
12: Nem. Tehát irodalmi tevékenységgel is. Lényeges a nemzetiség ezzel fogalma kapcsolatban? Nem. Tehát egy olyan általános tevékenységgel hozható forgalomba, amit se földrajzilag nem tudok elhelyezni.
9: Egy általános tevékenység, amely az irodalomban is megjelenik. Így fogalmazom.
12: Netán más kommunikációkban, tehát igen, televízióban, nem. Rádióban, nem. Filmen, nem. Mozifilmeken,
9: nem.
12: Napi sajtók, na, sajtóban.
9: Igen, is.
12: Sajtóban is.
9: Ez a kommunikáció, ez hogy tetszik nekem?
12: Az emberek egymás közötti kapcsolatában?
9: Igen.
12: Tehát a beszélgetés?
9: Nem. Nagyon jó.
12: Nem a kötetlen, valamilyen olyan beszéddel kapcsolatos, aminek kötött formája van?
9: Igen. Mi ez a kötött forma?
12: Hát például egy irodalmi mű előadása közben, tehát kötött, mert adva van a szöveg.
9: Igen.
12: Tehát,
9: előadásával is kapcsolatos.
12: Előadásával is kapcsolatos.
9: Az a kevésbé jellemző.
12: Ennek a létrehozásával kapcsolatos?
9: Bár minek a
12: hát például az irodalmi, amikor igen. Megírják.
9: Igen.
12: Ezzel kapcsolatos.
9: Hogy hozzák létre az irodalmi hát, művet?
12: Írják.
9: Jaj,
12: írják.
9: Ez az.
12: Na most lényeges a személy, aki
9: nem.
12: Írja ezt az irodalmat?
9: Nem.
12: Nos, az a lényeges, hogy például mikor ír, van kapcsolat, hogy mikor írja? Például az ihlettel.
9: Nem.
12: A kedély állapotával.
9: Nem.
12: Sajtóban. Az, aki olvassa, azzal kapcsolatos ez
9: is.
12: A fogalom?
9: Is.
12: Azzal is.
9: Aki írja is, aki olvassa is. Ez a kettőjük közötti kommunikáció, ezért örültem meg ennek a szónak.
12: Na most vannak esetleg olyan esetek, amikor ez a két fél találkozik?
9: Nem. Azokban a rendszerekben, ahol vannak, akik úgy képzelik, hogy az egész társadalom útja előre felfesthető, pontosan megszabható, központilag elhatározható, ott a játéknak nincs szerepe. Ahol viszont nagyobb a szabadságot, igenis pont a játék adhat újabb inspirációkat.
13: Hogyne? Kreativitást jelent a játék. Azt jelenti, hogy olyan technikai megújulást hozhat létre például, amilyet megélt például Amerika, amikor kimentek a játékos magyar tudósok, azok, akik nem tudtak itt beilleszkedni az akadémiai struktúrába, tehát a kreativitás feltétele és a játék feltételei majdnem azonosak. Akkor lehet valaki kreatív, ha játékos, ha végigéli a következő lépés adta helyzetet is, és megengedik, hogy végigélje, vagy végiggondolja. Ez az egyik. A másik a hibázás kegye.
9: Történetileg is érdekelne engem, hogy hogyan változott mondjuk csak a magyarok játszókedve. Bizonyítható-e az, hogy ma kisebb? Vagy valami változás
14: ész? 147 új vasutas tisztágazdagodott. Ők az egyre élesedő fuvarpiacon bizonyíthatják majd képességeiket. A tárca vezetője ma 46 kiváló vasutas és 47 kiváló munkáért kitüntetést adott át azoknak, akik több évtizede élnek a napig. Mai hírszerkesztőnk Martin Kovács Miklós.
15: Mielőtt belépem a stúdióba, akkor kaptunk egy feleszet, amelynek tartalma szerintem az elejére kívánkozik. A sztálini önkény több áldozata Buharin, Rikov és további öt személy posztumusz visszakapta pártagságát. Idén februárban rehabilitálták őket jogi értelemben, vagyis bűncselekmény hiányában érvénytelenítették az 1900-ban. A szovjet lapok szerint fokozatosan helyreállt a héten megbénult tömegközlekedés, és már csak néhány üzemben tart a sztrájk. Felvételeink még a hét közepén készültek. A helyi tévében az örmény egyházfő is nyugalomra hívta fel az örményeket, akik továbbra is szeretnék elérni, hogy hozzájuk csatolják Azerbajdzsán örmények lakta területét. Egyre újabb biztonsági berendezéseket dolgoznak ki az amerikai kutatók. A most látható szerkezet arra való, hogy baj esetén még indulás előtt villámgyorsan menekülhessenek az utasok. A Bécs-sikló mintegy 60-70 kilométeres sebességgel közlekedik.
16: Hány millió dollárba ez belekerült?
6: Ez népi játék az evés. Mert senki ne higgye, hogy a turisták kedvéért árulnak lépten nyomon krokettet, hamburgert, hotdogot, rántott sajtot, kolbászt, és természetesen a hozzávaló üdítőt, sört, fröccsöt. Itt az emberek nagy részének program az evés, ivás. Ha kirándulnak, ha bevásárolnak, ha munkába sietnek, szinte mindenkinek a kezében ott a harapnivaló. Ettől persze többségük alaposan túlsúlyos. Aki nem, az csak is azért, mert fut. Itt senkinek nem jutna eszébe kinevetni a másik embert, mert akár hajnalban, akár késő este, vagy éppen vasárnap délidőben, hőségben nyakig felöltözve rúja a köröket a parkban, az utcán. Számuk felbecsülhetetlen. Azt azonban viszonylag pontosan lehet tudni, hogy csaknem 1 millióan vesznek részt a híres neves Spartakiádon, amelyet 5 évenként rendeznek meg. Hogy ez mennyire nagy népi játék, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a következő Spartakiád ugyancsak 2 év múlva lesz, de már az egész ország szíve együttemre dobban, és képzeletben már ott menetelnek a Strahovi stadionban. Már többször ülésezett a törzskar, megalakultak a járási, a kerületi stábok, készül a koreográfia. A szigorú program előírja, hogy jövő januárban megkezdik a felkészítő mozgásgyakorlatokat. 1990 tavaszán rendezik meg a helyi, a járási és a megyei spartakiádokat, és a legjobbak jutalma, hogy ott lehetnek a fő eseményen, Prágában, a Strahovi stadionban. Zene mellett eldiskurálgatnak, eltáncolgatnak az emberek. Ennek jószerivel mindenki részese lehet, mert a televízió programjában rendszeresen szerepelnek ilyenfajta közvetítések.
17: Egy ország, ahol idő, pénz volna rá, de mégsem az önfelett játék a tipikus. Szalai Zsolt beszámolója.
18: Arra vonatkozó adatokkal, hogy ki mennyit és hogy mivel vagy kivel játszik, nem tudok szolgálni. Egyszerűen azért, mert az amúgy alaposságában mértéktelen német statisztika sem tökéletes. A szabadidő eltöltését illető számokat gyűjtenek, és ezekből csak hozzávetőleg lehet következtetni arra, hogy ebben az országban mekkora a játszási kedv.
19: Most egy
18: tárgyalóteremben
19: ülünk, de
18: éppen
19: nincsen tárgyalás, de ha volna, egész biztosan elhangoznának olyan mondatok, amiket a kedves nézők és akár én sem értenénk. Itt van például ez a mondat, hogy Házer tréfé lett a mackó. Sem szerint ez mit jelent?
20: Ez azt jelenti, hogy elfogták a páncélszekrényt feltörő tollajt.
19: Van egy másik mondat, bandériumban ment a banga.
20: Ez pedig azt jelenti, nem tudta a cselekményt jól előkészíteni, és megbukott.
19: Mondja, miért van szükség egy ügyésznek arra, hogy ezeket a kifejezéseket tudja?
20: Amikor egy ilyen visszaesőt, többszörös bűnözőt, ahogy ők mondják, zuhanósat kihallgatunk, akkor értetlenül álltott az ügyész, mert nem tudta, mit akar kifejezni a vádott által használt szó vagy mondat. Nem lehetett azt megtennem, hogy tőle kérek mindig magyarázatot, mert ezzel megszakadt a kihallgatás folyamatossága, másrészt pedig hát kimosorogta az őt kihallgató ügyészt. Ez adta az ötletet arra, hogy összegyűjtsem a 60-as évek közepétől napjainkig azokat a kifejezéseket, amelyet a munka során hasznosítunk, mintegy 2500 szó van rögzítve. A káposztáskocsi a rabszállító autót jelenti. Orgonálni például annyit tesz, mint lábbal jelt adni a cellatársnak. A tárgyalás közben nagyon sokszor az elítélt rászól az elítélt társára. Azt a kifejezést, amit használ, illik tudnunk, ellenkező esetben nem tudjuk a cselekményt bizonyítani.
18: Neki jól kell érezniük magukat, ha a fene.
15: Péter, téren, második János Pál, de nem motorral, hanem pápai Mercedes-szel érkezett, de ez alig hazavarta az áhítatot.
21: Szerencsére ez a szombat sem múlik el szenzáció nélkül. A heves megyei ostoros községben Szerencsi Árpád darukezelő felállította a tojáspatkolás új világrekordját.
18: Tival népszerűségben vetekedő Skátban a hetenként összeülő társaság baleknak, maflának nézi azt, aki nem akar akár vicsorogva is nyerni. Én néha futballozni szoktam, nem mintha tudnék, csak a mozgás kedvéért. Német partnereim egyszerűen föl nem foghatják, hogy miért nem üt meg a guta a méregtől, ha nem mi nyerünk.
17: Egy másik, ugyancsak olyan ország következik, ahol sikerülnie kell, ahol mindig is nyíltan hirdették, győzni kell.
22: Amerikaiak szeretnek játszani, és időskorban sem szégyelnek csacska, szórakoztató időtöltéseknek hódolni. hála az ország méreteinek, szabadtéri rendezvényekre télen is van lehetőség, és egy-egy malacversenyre, békavetélkedőre, langusta galopra, vagy éppen osztriga evőbajnokságra az egész országból összesereglenek a győzni vágyók. A kollektív játékok legkedveltebb műfaja azonban kétségtelenül a bingo. Ez a kirakós játék részben a szerencsén, részben a kombinatív készségen alapszik. Könnyen elsajátítható, és akár több százan is művelhetik egyszerre. Aki előbb rakja tele korongokkal a négyzeteit, az elkiabálhatja magát bingo. A bingo az a játékfajta, amit az egyházak is segítenek és szorgalmaznak. Református görögkeleti és baptista templomok alaksorában egyaránt hatalmas termeket talál az ember, tele asztalokkal, amelyeknél az Isten tisztelet után vidáman csapkodják a korongokat öregek és fiatalok egyaránt.
2: A katonai fesztiválon feljöttünk művészet, ugye? Igen, voltunk egy országos fesztiválon, ahol már nem emlékszem pontosan, hogy a 17. vagy a 19. helyet sikerült elérni, de abban egész biztos vagyok, hogy két citer a zenekar, meg egy szavaló kórus előttünk végzett. Annak idén erre a katona dal fesztiválra milyen számmal ment el az egyszerűen?
5: Hát abszolút semmi köze nem volt a számnak a katonasságtól, de viszont mostanában írtunk egy katonás jellegű dal.
7: Hogy rátuk a rongyot, nézd rám gideres!
16: Megnézzük.

0: 13 óra alatt nem fejted meg a labirintust. Az öcséd egy olyan manó lett.
1: Hányszor mondjam még neked?
2: Lengyelországban az év sikerfilmje, Magyarországon újdonság. Profán humor, kellemes szórakozás.
3: Minden energiámmal, lankadatlan buzgalommal adom fogok munkálkodni, hogy megteremtsem magukban a katona legfontosabb értékeit. Higgyék el, szilárdan kitartok emellett. Szilárdabban, mint kétszer. Nincs gyenge pontom, az eszemen egyikük sem fog túljárni. Nem szoktam sokat beszélni. Az elhangzottakat jól nézzék az emlékezetükbe. Nem ismétlem meg.
4: Parancsnok úr, hallgasson meg. Én elmondom a igazat. Nem a gyógyszerkészítményekért mentem, mert itt el voltam.
3: Á, a bordéháztal volt, nem a kereskedő. Mennyi borsodat megy? Azt mondta, hogy ötöd adj, de hiszen Uber... Hallgass te, ökör! Öt csipet borsod adj!
5: Ügyes voltál. Mondd el nekik, amit nekem mondtál.
2: Bethem a háborús játékokban már felhívta a figyelmet a technika veszélyeire. Most a mesterséges intelligencia segítségével figyelmeztet. Ne felejtjük, humán lények vagyunk.
3: Honnan tudjam? Ha nem állok meg, talán nem lő. Fogadnak
6: sincs
3: soha. Akkor megállok.

0: Csarnok a belváros legrégibb áruháza. Itt már a 30-as években is vásárolt. Az akkori vásárlók igencsak elcsodálkoznának azon, amit ma itt találnak. Igaz, Csarnok? Lényegében mindig úgy választott.
1: Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez a kis könyv az 1952. évi harmadik törvényt tartalmazza, amely az úgynevezett polgári peres eljárást. Dr. Erős Pál, az Igazságügyi Minisztérium osztályvezetője, Dr. Rakvács József, a legfelsőbb bíróság tanácselnöke, és Dr. Szabó Sándor, a fővárosi bíróság elnök helyettese. Most pedig elevenítsük fel azt az esetünket, amelyen múlt havi adásunkat zártuk.
2: Én úgy gondolom, hogy mindenki küzdjön meg a saját bajával, és ne keverjen bele másokat. Különösen ne keverjen bele olyan valakit, aki eddig csak jót tett vele.
3: Az ön édesanyjáról van szó?
2: Igen. Feltett szándékom megkímélni őt egy bírósági herceg utcától, amiben bele akarják rángatni.
3: És milyen bírósági ügy lenne ott?
2: Tanúként jelentették be. Anu ilyenre nem vállalkozhat. Elmúlt 60 éves, és sajnos elég magas a vérnyomása. Más se hiányzik, mint hogy felizgassa magát, és rosszul legyen a tárgyaláson.
3: És ki jelentette be az édesanyját tanúként?
2: Az albérlője. A ház mellett van egy toldaléképület. Ott lakik a nő a férjével meg a családjával. Valami zűrös vállóperük van.
3: Értem.
2: Isteni szerencse, hogy véletlenül éppen ott voltam látogatóban, amikor a postás az idézést hozta.
3: Mit mondott erre?
2: Semmit. Egyébként nem is vártam választ, hanem sarkon fordultam és eljöttem. Azt hittem, hogy ezzel az ügyet lezártuk, de jó nagyobb félettem.
3: Mi történt?
2: Egy hónappal később újabb idézés jött. Erre már személyesen bementem a bíróságra. A bírót nem találtam ott, de egy fiatal nő, aki azt állította, hogy ismeri az ügyet, mondhatom, jól megnyugtatott. Azt mondta, ha az édesanyám nem tud eljönni a bíróságra, majd a lakásán hallgatják ki, hogy egy idős, kisnyugdíjas asszony megbírságoljanak csak azért, mert valakinek úgy hozta a kedve, hogy tanúként jelentse be.
3: Még mindig ragaszkodik Horváth Elemérné tanúkénti kihallgatásához?
4: Értse meg, ő az egyetlen, aki látta a félem, hogy bánt velünk. Én a munkahelyemen erről senkinek nem beszéltem. Szégyeltem volna, ha megtudja. Inkább igyekeztem azt a látszatot kelteni, mint a mi is rendes családi életet élnénk.
3: És a szülők, a barátok nem tudtak arról semmit, hogy nincs rendben az önök házassága?
4: Az én szüleim már régen meghaltak. Pista szülei, mert csak nem a saját fiúkat fogják hibáztatni. Azt is mondták, hogy az olyan asszony, aki képes elválni az urától, nem nevezhető becsületes anyának, és a gyerekeimet el fogják venni tőlem.
3: Hány gyerek?
4: Két kisfiú. A kisebbik 4, a nagyobbik 6 éves.
3: És a barátok?
4: Nekünk nincsenek barátaink. Illetve a férjemnek vannak kollégái, akikkel rendszeresen eljárt át az úról, de én őket alig ismerem.
3: És Horváth mit tudna tanúsítani?
4: Azt, hogy a gyerekekkel kezdettől fogva csak én töröttem egyedül. És nem egyszer előfordult, hogy nála kellett töltenünk a nagyházban az éjszakát, mert a férjemre rájött a gyűroham, akkor nem ismert se embert, se Istent.
1: Az esethez kapcsolódva egy kis közvéleménykutatást is rendeztünk.
3: Csak ezért csak a bocsánat, hogy megállítom, érdeklődöm. Tanúskodni jött véletlen a bíróságra?
5: Igen, de évekkel ezelőtt már voltam, és akkor is itt egy ilyen görcs volt, és ugyanazt a görcsöt.
3: Milyen érzés tanúskodni?
5: Hát nem valami jó.
3: Nem valami jó. Nem ilyen szomorító, hogy így alakult a gyerekek társas kapcsolata. Mint hogy ebben nem szívesen vesz részt az ember egy ilyen tárgyaláson. Bocsánatot kérek, kezét csokkolom, hogy megállítom, elnézést. Azt szeretném megkérdezni, talán a bíróságra megy? Nem?
5: Hát igen.
3: Most a bíróságra megy? Tanúskodni talán?
5: Sajnos.
3: Sajnos, tehát nem szívesen tanúskodni.
5: Nem.
3: És csak nem tárgyalásra megy.
6: De igen, tanúskodni.
3: Tanúskodni?
6: Igen. De én úgy látom, hogy nem igen van igazi tanú, akit nem lehet megvesztegetni, aki ne húzna ide vagy oda.
1: A levelek között ezúttal Szalóci Pál tanulózott.
7: Műsorunk a záró példája nagyon felháborított. Az emberi közöny ilyen nagyfokú lenne, mi nálunk. Márton László és Sopron. Én 76 éves vagyok, de egy percig sem gondolkoznék azon, ha valaki kérne, hogy átadta a helyzetén segítsek. Kisbocskói Ferencnél szólnak. Azt hiszem, az édesanyának sokkal nagyobb idegi megterhelés az őt fértő kedves gyermekének agresszív viselkedését elviselni, mint a tárgyaláson tanúként megjelenni. A bíróságon nem esznek embert. Davasi Terézia Naglón. Jó a téma, és jó, hogy felvetették. Én is elmentem tanulnak, hogy segítsek egy idős emberen. Negyedik éve még mindig tart a per. Hogy mit álltam ki, azt nehéz lenne megírni. Az ügyvédek egymással versenybe igyekeztek zavargalozni, sértegettek, még a bírónő végül is leintette őket. Kérem, hogy a nevemet ne közöljék. Segítsen az idős hölgy, mint tanú, hiszen jót tesz ezzel másnak, ha az igazat megmondja. Szabó Istvánné, Zamárdi. Nem az én dolgom igazságot tenni az ügyben, de ha miattan fosztanának meg egy derék édesanyát a gyermekeitől, akik ezáltal egy érdemtelen apához, sőt talán veszélyeztetett helyzetbe kerülnének, nem tudnám álomra hajtani a fejem lelkismeret futalás nélkül. Kormányzat Jella, Budapest.
1: Köszönöm szépen. Mielőtt átadnám dr. Erős Pálnak.
8: Hogy a tanú az nincs irigylésre méltó helyzetben. Egyébként a mi esetünkben a szülőért való aggódás a szép dolog, de itt túlzottnak látszik. A történteket pedig a magán élet elleni orvtámadásnak beállítani egyenesen értelmetlen. Életképtelen az a társadalom, amely ezt a segítő közreműködést az állampolgáraitól nem kapja meg, illetőleg nem követeli meg. Régen a tanúzást közpolgári kötelességnek tartották.
1: És arra nézve nincsenek megkötések, hogy ki lehet tanú egy ügyben?
8: Nincs, mert a tanúzási kötelezettség

0: elhiszek, és a végén igaza lesz. Ez a fiú pedig olyan becsületesnek látszott. Hát végül megadta a tartozását, de csak azután, miután megkapta a bíróságról az idézést.
1: Ezek szerintem pertinított ellene?
0: Hát igen, a férjemnek volt egy nagyon régi jogász barátja, és ő javasolt, hogy indítsak pert ellene. De nem sok jóval fecsegtetett, tekintettel arra, hogy a fiúnak nem hittük, hogy van vagyon, amiből le lehetne tiltani a 100 000 forintot.
1: Tehát, hogy nincs égrehajtható vagyona. Ön a 100 000 forintot kölcsönként adta ennek
0: a fiatalát? Igen, tudnék, itt lakik a házban, és néha, amikor találkoztunk, nagyon kedves volt, a csomagomat segítette bevinni a lakásomba, és több ízben beszélgettünk, többször arról is mesélt, hogy nagyon szeretne lakást vásárolni, csak nehezen jön neki össze rá a pénz.
1: Itt a házban, albérletben?
0: Igen, albérletben van a házban.
1: És a lakásra kért kölcsön?
0: Hát az úgy volt, hogy legközel, amikor találkoztunk, akkor nagyon nagy boldogsággal mondta, hogy tudna venni egy lakást, és 100 000 forint hiányzik a vételárból végül is. Én másnap szóltam neki, és mondtam, hogy szeretném megkapni a tartozást.
1: És a fiatalember mit válaszolt?
0: Hát nagyon meglepődött, mert hogy nem gondolt erre, és de megígérte, hogy egy hónapon belül feltétlenül megadja nekem a pénzt.
1: És mi történt ezután?
0: És nem jött a megbeszélt időre. Erre én írtam neki egy ajánlott levele.
2: Fölajánlotta fel a kölcsönt.
1: Nekem elfogadta, nem?
2: Elfogadtam, és vissza is adtam. Részemről ez az ügy lezárult. Marad a tanulság, ne fogadja idegentől kölcsönt.
1: Igen, de hát az illeték, úgy tudom, hogy több ezer forintról van szó.
2: Ez már nem rám tartozik. Azóta én is okosabb lettem, és utána néztem ezeknek a jogi dolgoknak. Megtudtam, hogy aki nem ad okot arra, hogy befereljék, nem is kötelezhető a perköltség visszafizetésére. Márpedig én még jóval a tárgyalás előtt visszafizettem a tartozásomat.
3: Közül a ilyen, a címegállampolgár, a másik a helyszín, ahelyen menekül, elszaladt ilyettségében, és ezt követően érkeztek a helyszínre folyamatosan azok a személyek, akik ütöttek, rúgtak.
4: Miért támadták meg őket?
3: A megtámadásnak az okát ők azzal indokolták, hogy színes bőrűek, és aki színes bőrű, az legyen arab vagy cigány, azokat meg kell verni, mert azok nem közéjük tartoznak.
5: Ezek a rendőrségen érthetően igen nagyon megszerűzőt garázták, itt a középiskolás, igen nagy erőt éreztek magukban, amikor az egyszer csilei kívül bántották. De én is azt hallom, hogy az utcán is szemítékkel tenni őket. A közjugalom az alkotmányos rend érdekében. Be kell jelenteni mindenkinek, hogy a Magyar Televízióban, mint egy főszerkesztősége, a belügyminisztérium közreműködésével dokumentum műsor készített gyógyfejületről, és a múltkor és most látottak közül többen is szerepelnek kell, hogy stúdiómban jelen van az ARD Nyugat-Német Televízió folytatnak. Most pedig azt a másik ügyet veszik elő, amely szintén kapcsolódik az utóbbi adásunkhoz, s bár látszólag vidámabb lehetne a dolog, házasságszélvezésről van szó, a maga nemében ez sem kerül.

Hey, Tilos Rádió FM 90.3. Ez itt a Barázs Dánis csomót minden csütörtökön 10-től éjfélig. Ma este Takesi bent a házban és jazzelek. Szóval hallgassatok itt Tilos, Barázs Dánis csomót, Takesi, meg ilyesmi, jazz, 10-től éjfélig, cső!

Tilos Rádió FM 90.3, az itt a Barázdán is csomót. Tíztől éjfélig szóltam, Tatosi volt bent a házban. Egy perc, hogy jazzeltem. Nem is unatkoztam, cimbik is voltak bent, köszönöm nekik. Ja, és egyébként most éjféltől egy új cuccom elérhető a

Hello! Szól a Tilos Rádió, az a Tilos Rádiót hallgatjátok. Ilyen csodálatos, hogy ezt a tevékenységet is folytatjátok. Tartsátok meg jó szokásotokat. Ha az éterből hallgattok minket, akkor az FM 90,3-ra van hangolva a készüléketek. Ha pedig a digitális felületeken, akkor a tilos.hu-n keresztül, vagy a tilos applikáción keresztül tudtok minket elérni, és itt nem csak az élő műsort, ugye, hanem az archívból tizen, nem tudom hány évre visszamenőleg az összes műsor elérhető, és mivel éjfél elmúlt, ezért itt kezdődik az Optimál című rádióműsor, az Optimál a Tilos Rádió Vidámzenés afrokínai kertész műsora, a tudomány, a szerelem és a művészetek jegyében minden csütörtökön éjféltől a háromig. Én Pap Dávid vagyok, vagy Pap Dövec, vagy Placid DJ, és ez egy zenés műsor. Szoktam mindenfélét ajánlgatni, de most nem ajánlok semmit, csak a szokásosokat. Legyetek sokat a friss levegőn, olvassatok sokat, szeressétek egymást, és hallgassatok jó zenét. Ebben próbál segíteni nektek az Optimális, úgyhogy egészen háromig csak zene, itt az Optimálban, a Tilos Rádión. Szevasztok!